0: szokott gépjárműforgalom elől a fővárosban. A bkk.hu közúti tájékoztatása szerint a híd mellett a Kálvin tér egy részét, a Fővám teret és a Vámház körutat is teljes egészében átadták a gyalogosoknak. A korlátozások miatt a kiskörúti villamosok helyett a sűrűbben közlekedő metróvonalakat érdemes választani. Az autósok a belváros elkerülésére a budai és pesti alsó rakpartot, illetve a szomszédos hidakat használhatják. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzi a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Hétfőn, miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában több órás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az észak-keleti harmadban fordulhatnak elő, a hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. És azt gondolom, hogy Vörös István jó régóta hatással van.
2: Nagyon kedves tőled, de elfogadom természetesen.
1: Na, örülök neked. Először találkozunk mind az életben, mind az éterben ilyen környezetben. Örülök ennek a találkozásnak őszintén. Hát annak meg még inkább, hogy hoztál egy olyan aktualitást, október 10-e egyébként, szombaton a Barba Negra Red Stage-en lesz egy, hát egy olyan minifesztivál, mondhatom ezt így, mert többen lesztek.
2: Hát igen.
1: Egy nagy sztárkavalkád, Dinoszauruszok éjszakája 2. Dinoszaurusznak lenni rang?
2: Természetesen. Főleg a mai világban egy dinoszaurusz az sokat jelent. Felbecsülhetetlen érték. Hát még hogyha életre kell, na, akkor pláne. Meg aztán főleg. Tehát azért megismétlendő október 10 Barba Negra Dinoszauruszok éjszakája 2 és 3 nagyszerű zenekar kerül a színpadra, a Prognózis, P-Box és a P-Mobil, a 3 nagy P-betűs zenekar.
1: Na, milyen jó, hogy ott lesztek. A Prognózisnak ez az ős felállása? Egyébként?
2: Igen.
1: Tehát akikkel a lemez készítettétek?
2: Tehát annak Prognózis, igen. Jankai Béla, Cirmos Kormos Gábor és jómagam Vörös István, és hát a többiek, akik segítenek egy-két dalba. Igen, hát ez volt a gerince annak, igen. Mondhatom, hogy kult rock zenekarnak, mely akkor persze még nem így ideologizáltuk, de a 80-as évekre bizony nyomot hagyott ez a Prognózis féle. Hát ilyen soft punk, de soft pop punk, hogyha valaki nagyon akarná ezt elemezgetni, hogy milyen volt a stílusa. Egy biztos, hogy utánunk kőkövön nem maradt annak idején, tehát mikor Jankai Billentyűs Béla a hatalmas konténerével elkezdte tologatni, szaladgált a színpadon rajta a hangszerek, ugye én meg be a közönségbe, és ott fergeteges előadás volt.
1: Láttam régi felvételeket, ugye az is visszaadta, hát igen, az energiát, igen, ami igen. Ott volt. Egyébként felfogtátok akkor, hogy valamilyen szinten történelmet írtok?
2: Nem gondolkoztam én ezen, aha. Csak írtam a szövegeket, próbáltunk, a dalok születtek, ugye 2 lemez jelent meg, a Előjelek című album, igen. És a Tele van a város szerelemmel.
1: De könnyen jöttek a dalok akkor?
2: Könnyen, hát most is 22 kazettám, ilyen régi 90-es kazettám, teli van zenekaros és egyéb dal kezdeményekkel, ötletekkel, mind a mai napig ezeket gyűjtöm, tehát ebből körülbelül, hát most nem tudom pontosan kiszámolni, de legalább még 10 dupla albumot tudnék csinálni, de hát egyelőre minek? Most jelent meg, nem olyan régen.
1: Tudom,
2: a dupla, a Kavargó című dal album 27 vadonatúj dallal. Ez az én szólópályám, de mostan maradjunk ősöknél, ugye a P-Box, P-Mobil, meg hát ugye, ahogy említettem, a Prognózis, ez a 3 zenekar került terítékre. 6-kor engedik be a közönséget, 7 órakor pontosan mi kezdünk, és akkor utána jön a P-Box, és utána a P-Mobil, akiket szintén nagyon kedvelek.
1: Jobban is voltatok velük annak idején is?
2: Hogyne, természetesen, sőt, én a 70-es években sokat jártam P-Mobilra, még voltam a Corvin moziban, aha. A Budai Ifjúsági Parkban és egyéb helyeken is, és nagyon jó dalok voltak, ilyen soft hard rock.
1: Akkor még a jó szövegekkel.
2: Már Vicky Dál, igen, az a garnitúra, az bitang jó volt. És még én úgy is érzem, meg gondolom, hogy a Lórinak ez a színpadi szereplése, a közönséggel való koketálása, hívjuk így.
1: Igen.
2: Ez hatással volt rám, mert én a mai napig azért úgy érzem, hogy onnan sokat merítettem annak idején. De hát ez mindannyiunkkal így van, ha valami tanulandóba botlasz, akkor ezt rögtön a sajátoddá teszed. A P-Box ők velük a legelején, hiszen ők már a 80-as években érkeztek a Varga Mikivel. Hát velük talán egy-két fesztiválon volt közös találkozónk, de hát az ő dalaikat is kedveltem, ugye a Bolond, meg mit tudom én, és a többi, és a többi, vagy a Mobilnál, hát a Menj tovább, örökbecsű szerzemények ezek, melyek mindannyiunk fiatalságát meghatároztak. Akár csak a Tele van a város szerelemmel.
1: Meg az Én az időt nem sajnálom.
2: Meg Én az időt nem sajnálom.
1: Ugye ez olyan koncert lesz, ahol mindenki jól fogja érezni magát, a zenészek közül is.
2: Hát remélem.
1: Ha lementek a színpadról, utána élvezitek azokat a dalokat, amiket az előbb emlegettél.
2: Igen.
1: Van idő, meg egyáltalán lehetőség találkozni egyébként a kollégáknak az élet forgatagában, a hétköznapokon?
2: Hát elég ritka a lehetőség, de például pont, hogy itt vagyok, a Sláger FM-ben, akkor elmondhatom, hogy a Sláger Party rendezvényén ott örömmel rendre találkozom a régi zenésztársakkal, Majsai Gabi, Sasvári Sanyi, és a többi, és a többi. Úgyhogy az jó, mert ez szükség van arra, hogy a zenészek úgy egymás között is tudjanak beszélgetni. Erre klasszikus helyszín volt a Budai Ifjúsági Park, ahol fent volt egy éttermi rész, onnan is rá lehetett látni a színpadra, és akkor ott énekelgettek a zenekarok, meg döngették a gitárokat, mi meg fönt tudtunk kommunikálni, és ez nagyon...
1: Na, örülök, hogy ezt megemlítetted, mert akkor mesélj már kulisszatitokról, hogy volt ez annak idején, nektek is egyet kellett venni, vagy a szakma bemehetett ingyen? Volt valami szakmai jegy?
2: A szakmai jegy nem volt, hanem volt valamelyik zenekarnak, a gitárosának, a Mikinek a papája volt
1: ott dolgozott,
2: és akkor ő felügyelte a beengedést, és akkor én jóba voltam természetesen vele is, meg
1: igyekeztem
2: mindenkivel jóba lenni, és akkor nekem nem kellett, hát persze, tehát előző héten, vagy előző nap játszottunk, akkor nem kellett nekem ezért jegyet venni.
1: Világos.
2: Patai Miki különben, aki aztán Norvégiában kötött ki, nagyszerű gitáros volt.
1: De te egyébként tudsz közönségé válni másnak a koncertjén?
2: Hogyne. De inkább a újabb időkben külföldi koncertekre látogatok el, többnyire olyanokra, amelyből sokat tudok tanulni, mert bennem még most is dübörög az a vágy, hogy mindenből lehet tanulni, és ezért olyan koncertekre is megyek el, és ottan figyelem a eseményeket, és ezért én az első és a második sorban szeretek kikötni. Mondok egy példát, Bruce Springsteen koncerten voltunk kint Prágában, véget ért a koncert, a gondolatos stadion, meg minden, és akkor mivel elég nagy volt a hangerő, a két fülemben nem volt más, mint egy papír zsebkendőt kicsit beletoltam, mert azért a halásomat nem veszélyeztettem, és egyszer csak már felgyulladtak a lámpák, mindenki ment kifelé, hatalmas tömeg, mond, mit tudom én, 50 ezer ember. Egyszer csak egy kis fiatal gyerek odaugrik elém, azt mondja, hogy ez a Vörös István? Mondom én. Azt mondja, hogy hát micsoda napom van, mondja ő, hogy két nagy ikonnal is találkozok ezen a napon. És akkor még mondom, ki az egyik? Hát azt mondja, te vagy, nagyon jó. Ó, mondom, köszönöm. És ki a másik? Gondoltam, hogy mit tudom, Presser, vagy bárki más. Azt mondja, hát a Bruce Springsteen, ja, mondom, bocsi.
1: Óriási.
2: Na, ki hitte volna, hogy összeakadunk. Ezért
1: érdemes.
2: Persze, de hát sok ilyen van.
1: Hát gondolom. Az megvan neked ennek a felelőssége, amit te végzel, mert ugye én szeretem egyébként a szólólemezeidet, és a Magányos utazótól kezdve mindegyiket hallgattam, szeretem, de a prognózisokat is. És ha most a Dinoszauruszok éjszakáját nézzük, hogy nyilván az első két lemezből lesznek,
2: ugye, hogy szállítva a dalok.
1: Na, de azok ikonikus slágerek a bőrünk alá.
2: Csúszott.
1: Égtek.
2: Igen.
1: És azért ez felelősség. Hát hiszen ki tudja, hogy a most nézzük a legismertebbet, gondolom az a legismertebb, a Tele van a város szerelemmel. Hát ki tudja, mennyi élethelyzet köthető ahhoz a dalhoz.
2: Hogyne, hogyne.
1: A rajongók.
2: Hát ne gondolj bele, én az időt nem sajnálom, az csak is. Élni szeretnék.
1: Igen.
2: Mert minden, ami volt, az éjbe hullik szét. Tehát ez a mai napi különben az én szóló zenekarommal is ugyanúgy műsorom vannak a prognózis dalok, hiszen az azok ugyanúgy elhozik. Az én gyerekeim. Aha. Tehát,
1: igaz, igaz.
2: Csak hát nehéz mondjuk 13 lemezből, melyen vadi új dalok vannak, igen. És sorlemezből, ahogy mondják, kiválogatni azt a 30-at, amely terítékre kerül, úgyhogy de hát azért jó egyensúlyt tudok tartani, és vannak kötelező dalok.
1: Mint itt említette. Gondolom, majd itt ezeket kell betenni, ugye? Itt az dinoszauruszok vannak, kötelezőket.
2: Hát természetesen, hát lesz a, tulajdonképpen mindegyik elhangzik, de nagy titok ám különben, amire sokan nem figyelnek oda, hogy hogyan állított fel a repertoár, tehát hogy az elinduljon, és akkor így menjen fölfelé, hát ugye hangnemek, tempó, aha. Hangulatok.
1: Na segíts, na segíts, mert engem ez mindig érdekelt. Be kell rúgni az ajtót az elején?
2: Hát én egy berugós, ajtós vagyok, hogy tetsz. Hát, tudod, hogy ha én kimegyek a színpadra, akkor én ott teljesen megváltozok, már csak azért is, mert a dalok hangulata átlényegít, meg a közönség az a szeretet, amiben mi egymásra találtunk. Tehát le is megyek a nézőtérre, tehát megadjuk a módját, és hát nem beszélve arról, hogy hát Jankai Billentyűs Béla is egy ikonikus figura, aki tolja, húzza a hangszerét, amellett, hogy zseniálisan játszik. Círmoskor most már egy kicsit éltesebb korba lépett, most 75 éves, de jól tartja magát, kicsit támogatjuk, de mondhatom, hogy a dalokat szépen átismételte, leporolta, próbáltunk, még de fogunk is egy...
1: Is.
2: Ha, muszáj próbálni, érted? És akkor a aktuális héten, ugye október 10-e előtt lesz még egy próbánk, műsor összeállítva, és akkor nekiugrunk.
1: Ugye, ahogy én próbáltam követni a ti hát egyrészt a prognózis legendáriumot, ugye ti hol összejöttök, és akkor játszottok egy pár koncertet, hol szétmentek, nem úgy mondom, hogy összeveszve, hanem csak mindenki éli az életét, és teszi a dolgát.
2: Természetesen, hát ez a...
1: Az az életrendje.
2: Ez az életrendje.
1: De hogy jók ezek az újra egymásra találások? Tehát tudtok úgy egymásra csodálkozni, mint egy régi osztálytársak?
2: Tudunk, és mindig mondom, hogy hú, mikor próbálunk, el ne felejtsem meg, mikor találkozunk, el ne felejtsem a régi sztorikat feleleveníteni, ugye, mert 7 évig volt együtt az a zenekar, hát ott olyan sztorik voltak, tudod, hogy aztán sátorban aludtunk, nem, mikor ilyen nyári turné volt, akkor nem szállodásdi volt, hanem vittünk egy sátrat, jött a közönség, tábortűz, hát ahogy kell, érted, és merem állítani, meg szerintem a többiek is így gondolják, hogy életünk egyik legszebb korszaka volt. Aha. Én már csak azért is, mert én leszereltem pont akkor, Baján voltam katona, 16 aha. hónapig, leszereltem, gondolhatod, ott azért nem volt egy felhőtlen szabadság érzetem. Leszereltem, megalakult a zenekar, ott aludtak nálam az előszobában, a 8. kerületben, a Korányi Sándor utcában, a technikusok, mindenki, és akkor abból nőtt ki ez a zenekar, a akkori énektanárnőmnek, mert ilyen hangképzésre azért jártam, a budaörsi kisfa házikójában próbáltunk februártól, majdnem szétfagytunk, ugye, mert tehát ezek örök emlékek, és utána jöttek a túl. Dorogi Rock Fesztivál. 40 ezer ember. Hát, és akkora siker volt, hogy hihetetlen, és meg hát a többi végig jártunk minden fesztivált, és nekem nagyon jól áll különben a fesztiválos, de meg ilyen több zenekaros, mert akkor még tudok ráadni, mert akkor megvan a késztetésem, hogy akkor még egy lapáttal adjunk rá, mert itt csak elsőként szabad végezni.
1: Jó, jogos.
2: Aki a színpadra megy, ott nincs választás, a közönség nem kíváncsi a részletekre. Győzni kell.
1: Aha. De a lendület az megvan ugyanúgy,
2: természetesen. Ahogy látom. Természetesen. Most péntek, szombaton is játszunk.
1: Mindig van.
2: Mindig van.
1: A setlist az változik?
2: Ó, ez jó kérdés. Természetesen. Tehát mondjuk itt a prognózisnál annyiban nem képlékeny a repertoár, mert ugye hát erről a két lemezről, plusz még a Piknik Klub korszakból is, hát ha neked valaki kelt, azt nem lehet kihagyni, az tényleg? Is már örökzöld, meg a Együtt is egyedül vagyunk, tehát vannak ilyenek. Hát az, hogy mi, hogy változik a repertoár, az attól függ, hogy mennyi időt kell játszani. Uh-huh. Ugye, mert ahol két órát, mert volt ilyen is, akkor megint más a leosztása a dolognak, és így tovább. Tehát,
1: na hát ezt nem is tudtam, és azért jó, hogy mondod, hogy még a Piknik Klubból is vannak. Nem, én nekem abból a május végén ébred a szerelem?
2: Hogy nem volt, ilyen, tehát persze, az is ilyen aranyos kis kedves dal, hogyha berakod, hát azonnal,
1: volt.
2: Igen, azonnal érzed a tavasz illatát. Uh-huh.
1: Okay. Na, szóval, és követelik a Piknik Klubot?
2: Nem, így szó szerint nem mondják, hogy én azt beolvasztottam az életművemben.
1: Na, tehát az a lényeg. De ugye
2: hozzám tartozik, meg valamennyire a prognózishoz is.
1: Tehát kicsit
2: ugye,
1: még lehet?
2: Még a Bélával miatt? Együtt aha. ügyködtünk azon a lemezen, úgyhogy az még egy közös dolog.
1: De Círmos akkor már nem volt.
2: Círmos akkor már nem volt. Ő, de megtanulta. De
1: ő egyébként a prognózis mellett is elkezdte már csinálni ezeket a
2: lakodalmi?
1: Az egyéb dolgait?
2: Hogy ne? Tehát igen, és akkor megmondom, ez úgy volt, hogy én azért azt nem nagyon kedveltem. Aha. Tehát én úgy gondoltam, hogy az nem ide tartozik. Aha. Tehát most, hogy kerül a csizma az asztalra?
1: Igen.
2: És akkor ez az egyik oka volt annak idején, hogy megszűnt az a zenekar, de tulajdonképpen ezt nagyon jól tudjuk, hogy meg a pszichológia is alátámasztja, hogy 7 év egy ja, kapcsolatból az nehézkes, aha. De hogyha azt túlélik, akkor még sokkal hosszabb is lett, és lehet, hogy pont azért ilyen jó a kapcsolatunk, meg szeretjük egymást,
1: most,
2: ezt azért el kell mondani, mert annak idején veszekedtünk egy kicsit, én szabadságra vágytam, uh-huh. Tehát arra, hogy a dalaimat most már az én nevemen jelenjenek meg, amit megírtam, és hát ugye állandóan mozgásban vagyok, már ahogy említettem az elején, a Kavargó című dupla album, mely igen. Decemberben jelent meg 27 vadi új dallal. Már most 8 új van, és azok
1: azóta.
2: Még, azóta 8, de hát egyelőre várok, mert ugye azt rögzíteni kell, fel kell venni stúdióba, meg hát mostan nem mennék bele ennek a lemezkiadásnak, meg annak népszerűsítésének nehézségébe.
1: Igen, oké, mindent értek.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Vörös Istvánnak még inkább örülök.
2: Én is örülök,
1: hogy itt van, és beszélgethetünk őszintén egyébként a dolgokról. Abszolút sejtem, hogy nem egyszerű a zenész élet. Sose volt az szerintem.
2: Jó, úgy mondom, hogy egy zenekarvezetőnek, már pedig én az voltam, mindig nagyon nehéz dolga van. Kettős harcot kell vívni. Először is egy idő után ugye a háta mögött a zenészekkel ugye rendet kell vágni.
1: Igen.
2: Szerencsére most a jelenlegi garnitúra az egy rendes stabil csapatból áll, mindegy, de hát előbb-utóbb mindenhol gondok adottak. A másik pedig, tehát ezt hátrafelé kellett hadakozni, a másik meg előre menni a bozótvágóval, hogy legyenek koncertek, a média hírt adjon a dolgok. De tudod, ez a szervezés, amely megvallom őszintén, soha nem volt kedvemre való, de a 80-as, 90-es években én voltam a menedzser is. Most már szerencsére van egy team, aki dolgozik, úgyhogy nekem annyi a feladatom, hogy összeállítom a műsort, próbálok, meghatározom az alkotás része, és akkor ma, ahogy talán mondtam, ma is próbálunk, úgyhogy...
1: Uh-huh. Van külön próbatermetek?
2: Hogyne. Én, ahogy említettem, a 80-as, 90-es, 2000-es években, sőt, hát ott születtem a 8. kerületben, a Korányi Sándor utcában, amely nem egy akármilyen utca, hiszen a Orszánszki Jacky is szinte a szomszédom volt, megismertem is őt, úgyhogy meg hát ott sok nagy figura lakott, Komár Laci, D. Nagy is ott, a Lujza utca, stb. Tehát ez egy ilyen rock'n'roll környék volt. De 2007-ben ott hagytam ezt a legendás helyszínt, és Rákospalotán van egy házam, és akkor ott van egy stúdió, ott alkotok, van egy stúdió, ott van a próbahely, és mindig nehéz sorsa van a zenekaroknak, hogy hol lehet próbálni, tudod, mert hangzavar van, jönnek a lakók, hányszor volt már.
1: Hát meg hát nem is olcsó, ugye egy próbaterem sem.
2: Hát nem tudom most mennyi, de 50 ezer biztosan egy hónapra.
1: Annál csak több szerintem.
2: Akkor lehet. Én ezt nem követem, hál' Istennek, mert nincs rá szükségem, igen, de szóval igen, nehéz. Hát egy nagy küzdelem azért, hogy a közönséghez eljusson egy zenész, főleg egy alkotó zenész, aki megírja, már pedig én megírom a zenét, szöveget, meghangszerelem, és akkor utána a stúdióban összerakjuk, felvesztjük, és akkor így útjára indulnak a dolgok.
1: Könnyen írsz egyébként?
2: Újabban igen. Igen. Tehát a zene az nem esik nehezemre, mert állandóan jönnek dallamok, tehát éjszaka felébredek.
1: Ja, hát ezt akartam kérdezni, hogy álmodsz is zenével?
2: Hogyne, persze.
1: És ezt emlékszel, amikor fel?
2: Ja, hát nagyon jó a kérdés. Azt úgy kell, hogy amikor álmodsz, akkor felkelsz és rögzíted, mert reggelre elfelejted ezt már.
1: De diktafonra vagy?
2: Diktafonra vagy, annak idén kazettás dekre felvettem, érted. Tehát több dalt is tudnék mondani a műsoromból, amelyek így születtek.
1: De jó.
2: Most azért a lelkiismeretem az egy kicsit rossz, mert pár napja egy nagyon jót álmodtam, és susta voltam felkelni. De
1: és már nincs is meg?
2: Egyáltalán.
1: Nem is emlékszel?
2: Nem. Na, tehát igen, ez egy jó kérdés. De hát mondtam, hogy 22 kazetta teli ötletekkel, abból annyit tudnék csinálni, de most valahogy, hát várjuk még, hát most jelent meg Debrecenbe egy dupla 27 dalos, hát most mire gyártsam?
1: Jó, jogos.
2: Havonta tolja ki egy duplát.
1: Persze, jogos. Még akkor mindig egy picit vissza a dinoszauruszok.
2: Természetesen, ez az aktualitás, ez a lényeg. Schuster Lózsi.
1: Lóri.
2: Lóri, Schuster Lózsi. Meg a Willy, ezer éves cimborák, haverok, fesztiválokon játszottunk együtt. Ugyan Varga Mikivel is különböző rendezvényeken. Úgyhogy nagyon
1: kedvelem. De nektek háromotoknak, a három zenekarnak nem kell együtt próbálni.
2: Nem kell. Hát ugye meg hatással volt rám a P-mobil mindenképpen, ahogy ezt említettem itt az elején, és hát egy zenésznek, egy alkotónak, vagy akár egy showmannek, mint a Lóránt, mi lehet fontosabb annál, hogy nyomot hagyjon maga után.
1: Na, de hát neked is ez volt mindig.
2: Nekem is ez volt, igen.
1: A nyomot, de azt mikor érezted először a pályádon, hogy ez sikerült? Felfogja ezt az ember? Menet közben?
2: Talán felfogja. Igen, hát amikor ott tele van a város, azért átment a köztudatba, meg a Én az időt nem sajnálom, amikor önfeledten énekli a közönség a koncerteken, aha, és látom az arcokon, hogy teljesen egyet értenek vele, ugye, mert hát azt is már megtanultuk, akár még a Beatles-től is, vagy a Bob Dylan-től, hogy a bemondás az nagyon fontos. Az, hoppá, ez itt a fontos. A szöveg, amely úgy érzem, hogy azért az utóbbi időkben eléggé hanyagolják, de jó kivétel természetesen mindig. Mert hát a szöveg, a bemondás, az ragad meg. És hát az, hogy én az időt nem sajnálom, csak élni szeretnék, hagyjatok egyet, ennél mi aktuálisabb, igen, létezhet.
1: Igen.
2: Mondjuk a tele van a város szerelemmel, az már kevésbé, legalábbis ennek a generációnak, de hát azért a koncerten úgy körülbelül a 30-tól fölfele a legnagyobb a közönség felhozatal.
1: És annak idején, amikor megjelentek ezek a lemezek, az egy nagy dolog volt szakmán belül? Meg az életetekben, hogy egyáltalán lehetett lemezetek?
2: Hogyne, persze. 1981-ben akkor szereltem le, akkor kezdtünk el próbálni, és az első 1984 előjelek.
1: Aha.
2: Amely ugye lemezgyári kiadás volt, és meg volt a lemezgyár kritikája irányomba, vagy irányunkba, de...
1: De mi volt a kritika?
2: Tehát, akkor mondom így, mi egy ilyen hard rock zenekarnak indultunk. Ennek a lenyomata, én az időt nem sajnálom, az egy hard rock himnusz, mondjuk így szerényen. Ugye? De a Wilper Imre, aki akkoriban a kiadó egyik szerves része volt, azt mondta, hogy ez nagyon jó, meg szuper, meg minden. De hát azt mondja, hát ilyen már van, ott van a Korál, a Mobil, és a többi. Ugye akkor mindenki hard rockban, őszinte kőkemény, ez volt a duma, a reklámszlógen, és akkor én elgondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen igaza van. Mert mindig nagyon fontos, hogy újszerű legyél, új dolgokról beszéljél, és ezt már én tettem hozzá, és a mai napig tartom, hogy meghökkentő. Tehát azért, hogy fennakadjál azon a horgon, amit kiadunk, és azt mondja, figyelj, hallod, mit mond, az adta. Na, és akkor így alakultak a dolgok. Tehát a szöveg az mindig nagyon fontos, sőt azt mondom, ha nincs szöveg, akkor mi marad? Vagy instrumentálisban én vagyok a világ legjobb gitárosa, vagy közhelyeket puvogtatok. Hát ilyen egyszerű. Úgyhogy üzenem a fiataloknak, hogy nagyon becsüljék meg, ha valaki olyannal kerülnek kapcsolatba, akik tartalmat visznek a zenéjükben, mert anélkül sánta.
1: Megette az egészet a fene, persze.
2: Nem mondtad.
1: No, tisztelnek és tiszteletüket is adják a fiatalok? Mit tapasztalsz?
2: Többen feldolgozták a dalaimat, akár a Magányos utazótól, a Hajsza közben, Tele van a város, ugye egerekkel volt egy ilyen, és Tele van a vánkos egerekkel, meg mindenféle minden bolondság érte. Igen, tehát, de ahogy figyelem így a külföldi hangulatokat, ott azért külföldön jobban odafigyelnek a sajátjaikra, tehát több feldolgozás van, izgal. Itt mindenki csak próbálja saját magát megvalósítani, mivel természetesen egyetértek.
1: De te például szoktál feldolgozásokat játszani?
2: Akkor 90-es években játszottunk egy pár...
1: Arra azokra dolgok. Emlékszem, de mostanában nem
2: hát annyi a dal, hogy...
1: Hogy minek?
2: Minek, hát...
1: Egyébként én még a Kutyavilágot is hallgattam. Úgy, az egy másik korszak.
2: Most például szombaton lesz a Szájjel szabadon. Műsorban beraktam, mert már régen volt.
1: De az mind múlik, hogy beraksz valami dalt? Eszedbe jut? Meg hangulatilag oda passzolónak érzem?
2: Kedvemre való. Régen volt, nagyon fontos... hogy a közönség azt szereti, amit ismer.
1: Aha, jó, jó.
2: Szóval okay. ebben van igazság, na de ugyanakkor meg igazságtalanság is, mert hogyha mindig ugyanazt játszom, akkor saját magam farkába harapok.
1: Igen, érted, unalmas lesz.
2: Uncsi lesz, érted? És mivel nálam, meg nálunk, illetve a prognózist azt már elmeséltem, nálam azért mindig megvariálom. Tehát soha nem ugyanaz. Ez azért jó, mert a közönség se ugye meg. Kettő, a zenekar se alszik el a buli alatt, mert figyelni kell. Meg igen. Nekem is jó ösztönző erő. Rég játszottok, fú, de jó hangulat. És azért figyelj, és nagyon jól kell kitalálni az arányát a régi és az új daloknak, ugye, mert új dalokat azt értő fülekkel hallgatják, ott nincs ováció, volt is, hogy néha zavart, hogy mi ez a nagy csönd. Érted? Amikor aztán megismerik, akkor változik a hozzáállás, meg a régi, amiket megismernek ott, meg a frenetikus őr, fel nem fogod, milyen hangulat van a buliainkon. Körülbelül olyasmi, mint a 70-es évek végén a piramison.
1: Visszajött.
2: És mondom, ez a korosztály 30-40-től fölfelé újabb fiatal korát.
1: De jó. Na.
2: És hát ezt írják is a Facebook oldalamon, ugye a Kult Rock jegyében írnak véleményeket, meg mindent. Tehát ezt javaslom mindenkinek, mert érdekesek ezek a dolgok.
1: Na, hát ezért kérdeztem, hogy a felelősség az megvan-e, mert egy hídépítő vagy, a múltat kötöd össze a jelennel, és közepesse az új dalaiddal megépíted a jövőt.
2: Hát ez elég bonyolult, de így
1: de
2: van.
1: Hát ez a lényeg most.
2: Látszik is rajtam, hogy le vagyok fáradva.
1: Ha tudatos, ha nem, de akkor
2: nem volt tudatos, de ugye, ahogy mondod, van benne igazság. Igen.
1: Teszed a dolgodat ösztönösen?
2: Ösztönösen. Hát én most már erre adtam a fejem, tehát most már...
1: Már nem fogsz váltani.
2: Polgári foglalkozást, bár jártam egy külkereskedelmi főiskolára, el is végeztem, de valahogy nem az a típus vagyok, aki ott kiélné a vágyait. Mindig is a zene izgatott, és legfőképpen az a kincs a zenében, hogy hangulatokat, korokat dokumentál.
1: Igen.
2: És gondolj bele, meghallgatsz egy, hát most ne a hajszak közben emlegessük, de az is, hanem mit tudom én, egy Veled újra kezdeném, vagy a Száj elszabadon, vagy a Kutyavilág, érted? Ezt meghallod, és ott vagy abban a korszakban. Vissza. Ezért hirdetjük is, hogy különben ezen a Dinoszauruszok éjszakája című rendezvényen, mely október 10-én lesz a Barbanegrában, este 7 órakor kezd a prognózis, hogy a 80-as évek hangulatát fogjuk előhozni, és előcsalogatni, ugye, mert hát ebben a felgyorsult világban elég nehezen tudunk a múltba révedni, de most itt eljött az alkalom, hogy a régi dalok folytán, ugye Ne kezd újra, kérlek, meg ezek azért sok-sok barátot, szerelmet idéznek elő mindannyiunkban, és hát ez nagyon fontos szerintem.
1: Na, akkor október 10-én biztos, hogy ez meg fog történni. Egyébként meg az összes fellépés. Ott leszek mindenki.
2: Hát
1: egy kérdést engedj meg még a végére, igen? Aztán elengedlek, hogy ugye azok a dalok, amik most benne lesznek főképp a programban, azokat a Jankaival szereztétek? Főképp, vagy kik voltak ott a szerzők?
2: Hát arra gondolsz, hogy van lejegyezve?
1: Nem, arra, hogy például a Bélával ti mikor szereztetek utoljára közös dalt.
2: Ha meghallgatod a első két prognózis lemezt, akkor azon hallhatod, hogy mi az, ami a Bélától jön, mi az, ami tőlem. Igen. Például így született a Kőhegyek, hogy tap-tap, Béla feljátszottam, mely napig megvan a kazetta, a 22-től, stb. És fú, mondom, ez nagyon jó, és akkor erre ebből én megírtam a dalt, ugyanez volt a Tele van a várossal is, Tele van a várossal is, és akkor én ebből írtam a dalt, meg a szöveget, de hát a második lemezen, a Tele van a városon, ott már azért, és ezért volt mindig úgy jelölve, hogy Vörös Jankai. Meg nem beszélve arról, hogy a Béla jobb kezem volt akkor is, meg még most is tud lenni, mert hogyha valami gondom van, akár billentyűzni kell, vagy gond van a stúdióban, mert ő ilyen technikai zsené is, zseni is, akkor ő, neki rögtön szólok, és jön.
1: De az fel sem merül, hogy ti most újra alkossatok, ugyanígy? Mert oké, hogy koncert...
2: Hát nem, hiszem, nem. Hát megírok én azóta már mindent egyedül, meg is hangszerelem. Az egy nagyon szép kis korszak volt, de hogyha megakadok, meg kell mondom egy
1: akkor
2: valami.
1: Segít.
2: Akkor segít, okay. Eljön vendég, minden, úgyhogy jóba vagyunk, de én már megállok a saját lábamon. Hát zeneileg, szövegileg, óta, hát. Hangszerelésileg, stúdióilag, és előadóilag is.
1: Na, és ezért nagyon sok erőt kívánok neked. Energiát.
2: Nagyon köszönöm.
1: Meg sok csillogó szempárat bárhova mész.
2: Na, akkor ez
1: bárhova
2: majd...
1: lesz. De október 10-én
2: akkor
1: feltétlenül.
2: Majd csillog a szemünk, remélhetően.
1: vörösistván.hu meg Vörös István mindenfajta közösségi oldalon megtalálható,
2: úgyhogy valaki like rám klikkel, akkor ott megtalál részleteket, stb. Hát meg ugye a dalok fent vannak a
1: különböző
2: a Y-nal kezdődő.
1: Itt szabad, YouTube Spotify-on
2: megtalálható.
1: Kedves hallgatóink, kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit Vörös István beletesz. Imádott hivatásába figyelmükkel viszonoznak. Köszönöm,
2: köszönöm én is, sziasztok.
1: Megyünk tovább, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és én egy elköszönésre még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: teszek, neked na titkod nem leszek.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelé.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
2: Vörös Istvánnak
1: nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. A főpolgármester részt vett a Biciklivel Kortalanul programon. Komoly lezárás nehezíti mától az átjutást az Erzsébet hídon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig utalvány formájában kapja meg, mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokkal az iskolai felszerelések és papírírószerek mellett ruházati cikkek, valamint gyógyászati segédeszközök, illetve egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztőjátékok is vásárolhatók. A támogatást 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik. Ha a postás nem tudja átadni a küldeményt, az utalványokat további 10 munkanapig lehet átvenni a postán. A juttatást 2027. március 15-éig lehet levásárolni. Azok pedig, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első 50 000 forintos részt, pótlólag megkapják a támogatást. Karácsony Gergely szerint a biztonságos kerékpározás feltételeit Budapest egyre nagyobb részén szeretnék biztosítani a város lakóinak. A főpolgármester a Biciklivel Kortalanul program eseményén vett részt, amelyen önkéntesek riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. A kezdeményezés célja, hogy számukra is élményt, szabadságot és közösségi élményt biztosítson. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. Budapest idén ad otthont a szervezet világtalálkozójának is. A rendezvényen Karácsony Gergely mellett Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter is részt vett. Energiaártámogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a bevett egyházak által fenntartott szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények. Az egyszeri juttatás célja a 2026-os energiaáremelkedés, valamint a víz és csatornadíjak nagykereskedelmi árának növekedése miatt keletkezett többletkiadások ellentételezése. A köznevelési és szakképző intézményekben tanulónként 26 000 forint kiegészítő támogatást biztosítanak. A szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknél az összeg a szolgáltatás típusától függően az eltartottra 56 700 és 90 720 forint között alakul. Komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell készülni a Budáról Pestre tartó autósoknak. Ma ugyanis megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének dilatációjavítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjármű forgalom elől. Ezzel párhuzamosan az Attila út felé vezető ágon is csak egyetlen forgalmi sáv marad járható. A híd ezen szakaszán a felújítási munkák a jelenlegi tervek szerint november közepéig tartanak. Negatív rekordot dönthet a Balaton, a tóvize folyamatosan apad a csapadék hiány miatt. A Hungaromet összeállítása szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent, így folyamatosan közelítjük a 23 cm-es rekordot, amit még 2003-ban mértek. Egy hideg front ma több felhőt és elszórtan esőt, záporokat hozhat. Napközben felszakadozik a felhőzet, de főként északkeleten továbbra is kialakulhatnak futózáporok. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az előző napi melegnél ma jóval hűvösebb lesz, 18-21 fok között alakul a hőmérséklet.
3: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Schlager FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestről New York

0: és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a Képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a Mindennapok Költészete kiállítása.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Demonstrációt tartottak vasárnap a budapesti Terrorháza Múzeum előtt. Súlyos testisértés miatt indult eljárás a járók előtt bántalmazó férfi ellen. Szerdán kezdődik az Európai Sporthét. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Demonstrációt tartottak vasárnap a budapesti Terrorháza Múzeum előtt az intézmény ideiglenes bezárása miatt. A tiltakozást azt követően hirdették meg, hogy bejelentették a múzeum működésének felülvizsgálatát és Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszüntetését. A rendezvényen több ellenzéki politikus és közéleti szereplő is felszólalt, akik bírálták a döntést és kiálltak a múzeum mellett. Mencer Tamás, Bájer Zsolt, Bencsik András és Schmidt Mária is beszédet mondott. A felszólalók többek között a Tisza kormányt bírálták, illetve a múzeum történelmi szerepét hangsúlyozták. A Kulturális Tárca vezetője korábban közölte, hogy a Terrorháza kedden újra kinyit, és egy héten keresztül ingyenesen lesz látogatható. Meghalt az a kisfiú, akit augusztusban villamos gázolt el a Batthyány téren. A baleset augusztus 26-án történt. Az orvosok 9 órán át küzdöttek, hogy megmentsék a gyermek életét. Állapota ugyanakkor a műtét után is folyamatosan romlott. A szülők viszont a napok után bekövetkező agyhalál beálltát követően sem egyeztek bele a létfenntartó gépek lekapcsolásába. A kisfiút ezután egy bukaresti kórházba szállították. A szervezete végül itt adta fel a küzdelmet, adta hírül az RTL híradója. Súlyos testisértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten. A BRFK sajtóügyeletese elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértettje békésen halad át a zebrán a Szent István körútnál, amikor fellüki őt egy férfi, majd többször megüti és rugdossa a földön. Ezután az elkövetőt többen körbeveszik, majd a bántalmazott férfi mellett megáll egy mentőautó is. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Veres Réka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
3: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az europaisporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az európai és magyar diáksportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös szervezésű nagy eseményünk, ez a Deactive Night, ez egy ingyenes szabadidősport esemény, délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
2: Egy hidegfront miatt ma már nem lesz nyári meleg. Felhőkből is többet láthatunk. A fővárosban jelentős csapadék nem valószínű, többször kisüt majd a nap. A csúcshőmérséklet 18-21 fok között alakul. Kedden keleten várható kevés eső, zápor, és marad a felhős napos, kissé szeles idő, 18 fokos nappali maximummal.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Ride the city, let's go!
2: Te vagy az

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sőt.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 30-án szerda este 18:30-tól a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében egy rendkívül izgalmas program veszi kezdetét, körkép a flamenkóról. Beyer Balázsal is élő zenével, ez a Világfalu Zenei Szabad Egyetem következő epizódja. A flamenco az úgynevezett andalúz háromszög, Sevilla, Cádiz, és tudják, hogy mi a harmadik nagyon fontos része, annak a szegény negyedeiben született, ahol a cigányság énekelte ki a fájdalmát ezen a mór zsidó spanyol szálakból szőtt zenén keresztül. Veszteség, méltóság, büszkeség egyszerre, egy hangban. Az erre használt szó a duende a belülről feltörő, szinte transzcendens erő, amit nem lehet mímelni, csak átélni. Sok félreértés övezi a flamenkót, ezeket a félreértéseket pedig próbáljuk értéssé változtatni. Ennek az estének a végére, szeptember 30-án. Miről énekelnek? Mit kiabál közben a közönség? Miért tapsolják végig? Mi a szerepe a táncnak? Hogyan vált gitáros virtuózitás terepévé? Mi volt a frankó diktatúra szerepe a műfaj nemzetközi diatalútjában? Nos, az mostani vendég és az aktuális vendég Alex Torres, perui gitáros, flamenco zenész lesz, aki persze már Budapesten él, perui születése, mint mondtam. A szenvedély a flamenco latin-amerikai és kortárs zenei hatásokkal ötvözi méghozzá ezt a műfajt. A legendás perui zenész Pepe Torres fia jazz tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, flamencót pedig a spanyolországi Sevillában tanult. A magyar zenei élet aktív szereplőjeként fellépett többek között már a Műpában, az Erkel Színházban és a Sziget

0: fesztivál színpadain is, éppen ezért itt az ideje, hogy szeptember 30-án bevegye a Magyar Zeneházát is.
1: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. A főpolgármester részt vett a Biciklivel Kortalanul programon. Komoly lezárás nehezíti mától az átjutást az Erzsébet hídon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig utalvány formájában kapja meg, mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokkal az iskolai felszerelések és papírírószerek mellett ruházati cikkek, valamint gyógyászati segédeszközök, illetve egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztő játékok is vásárolhatók. A támogatást 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik. Ha a postás nem tudja átadni a küldeményt, az utalványokat további 10 munkanapig lehet átvenni a postán. A juttatást 2027. március 15-éig lehet levásárolni. Azok pedig, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első 50 000 forintos részt, pótlólag megkapják a támogatást. Karácsony Gergely szerint a biztonságos kerékpározás feltételeit Budapest egyre nagyobb részén szeretnék biztosítani a város lakóinak. A főpolgármester a Biciklivel Kortalanul program eseményén vett részt, amelyen önkéntesek riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. A kezdeményezés célja, hogy számukra is élményt, szabadságot és közösségi élményt biztosítson. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. Budapest idén ad otthont a szervezet világtalálkozójának is. A rendezvényen Karácsony Gergely mellett Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter is részt vett. Energiaártámogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a bevett egyházak által fenntartott szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények. Az egyszeri juttatás célja a 2026-os energiaáremelkedés, valamint a víz- és csatornadíjak nagykereskedelmi árának növekedése miatt keletkezett többletkiadások ellentételezése. A köznevelési és szakképző intézményekben tanulónként 26 000 forint kiegészítő támogatást biztosítanak. A szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknél az összeg a szolgáltatás típusától függően az eltartottra 56 700 és 90 720 forint között alakul. Komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell készülni a Budáról Pestre tartó autósoknak. Ma ugyanis megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének dilatációjavítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé...
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.

Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan. Kora reggel is.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárult.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. A főpolgármester részt vett a biciklivel kortalanul programon. Komoly lezárás nehezíti mától az átjutást az Erzsébet hídon. Jó reggelt kívánok, Szendőfibori vagyok.

0: Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig utalvány formájában kapja meg, mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokkal az iskolai felszerelések és papírírószerek mellett ruházati cikkek, valamint gyógyászati segédeszközök, illetve egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztő játékok is vásárolhatók. A támogatást 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kézbesítik. Ha a postás nem tudja átadni a küldeményt, az utalványokat további 10 munkanapig lehet átvenni a postán. A juttatást 2027. március 15-éig lehet levásárolni. Azok pedig, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első 50 000 forintos részt, pótlólag megkapják a támogatást. Karácsony Gergely szerint a biztonságos kerékpározás feltételeit Budapest egyre nagyobb részén szeretnék biztosítani a város lakóinak. A főpolgármester a Biciklivel Kortalanul program eseményén vett részt, amelyen önkéntesek riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. A kezdeményezés célja, hogy számukra is élményt, szabadságot és közösségi élményt biztosítson. A Koppenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. Budapest idén ad otthont a szervezet világ találkozójának is. A rendezvényen Karácsony Gergely mellett Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter is részt vett. Energiaártámogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a bevett egyházak által fenntartott szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények. Az egyszeri juttatás célja a 2026-os energiaáremelkedés, valamint a víz- és csatornadíjak nagykereskedelmi árának növekedése miatt keletkezett többletkiadások ellentételezése. A köznevelési és szakképző intézményekben tanulónként 26 000 forint kiegészítő támogatást biztosítanak. A szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknél az összeg a szolgáltatás típusától függően az eltartottra 56 700 és 90 720 forint között alakul. Komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell készülni a Budáról Pestre tartó autósoknak. Ma ugyanis megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének dilatációjavítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjármű forgalom elől. Ezzel párhuzamosan az Attila út felé vezető ágon is csak egyetlen forgalmi sáv marad járható. A híd ezen szakaszán a felújítási munkák a jelenlegi tervek szerint november közepéig tartanak. Negatív rekordot dönthet a Balaton, a tóvize folyamatosan apad a csapadék hiány miatt. A Hungaromet összeállítása szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent. Így folyamatosan közelítjük a 23 cm-es rekordot, amit még 2003-ban mértek. Egy hideg front ma több felhőt és elszórtan esőt, záporokat hozhat. Napközben felszakadozik a felhőzet, de főként északkeleten továbbra is kialakulhatnak futózáporok. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az előző napi melegnél ma jóval hűvösebb lesz, 18-21 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.

0: Hoppá, bocsánat, itt vagyok, csak közben még itt a számítógép rejtelmeivel küzdöttem. A jó reggelt kívánok! A 11-es főúton, Tahitót falu belterületén, a Szentendrei úton, a Szabadság tér közelében csőtörés miatt a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében útburkolatot újítanak fel. Az 53-as és 57-es kilométerek között mindkét irányban terelés van, pontosabban sávelhúzás, de egyébként van még egy szakasz, mondjuk így a belátható közelségben Budapesthez képest, ahol szintén terelésre és picit lassabb haladásra lehet számítani. Ami Budapestet illeti, a 2-es B villamos a Gubacsi út határút és a Koppány utca között, az 51-es pedig a Nagy Sándor József utca és a Koppány utca között nem közlekedik járműhiba miatt. A 223-as E, illetve 224-es busszal lehet helyettük utazni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
0: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 6 perccel. Köszönti önöket, Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
0: És Babett, hogyha hallasz, ne aggódj.
2: Szegényem.
0: Majd mond, eszembe jutott valami, mert hívott az előbb, mert szegény úgy ki volt készülve, vagy aggódott, de itt van mindjárt. Körül Babett is csatlakozik hozzánk.

0: engedjétek meg az első SMS-t, hogy felolvassam, mert Petrának még nem nyílt meg az SMS fal. Mondtam, hogy ma reggel itt küzdünk az elemekkel, ami az informatikát illeti. Szóval az első ma reggeli SMS-ünk. De jó, innentől kezdve állandó műsorvezető társadok pénteken Cilla, hétfőn Babett?
1: Milyen jó lenne?
2: Sosem lehet
1: tudni.
0: Jó
2: reggelt. Jó reggelt.
1: Nagyon jó
2: volna. És sosem lehet tudni. Egyébként örülnétek?
1: Nagyon.
0: Igen.
1: Nagyon-nagyon.
0: Ezzel nem gondolkodtunk sokat.
1: Pont pénteken kérdezte a Cilla, hogy jönnél-e minden hétfőn, mert mondtam, hogy szerintem az tökkeletes lenne az a szerkezet, hogyha te hétfő jönnél, ő pénteken, ő ezen kiborult.
0: Most igen, hogy milyen hangsúlyjal kérdezte, az a nem.
1: Igen.
0: Én mondtam, hogy féltékeny. Féltéke?
1: Egyértelmű.
0: Féltékeny.
1: És én meg folyamatosan...
2: Azt mondta, hogy valamit jól csinálunk.
1: Igen, akkor. És én meg folyamatosan mondtam, hogy de Bobet, tök jó fej, és a Bobet nagyon jót tesz nekünk hétfőn, és feldobja a hangulatunkat, ő meg ettől egyre pipább lett, imádtam. Én rájöttem, hogy ezzel lehet bosszantani, hogyha valakit szeretsz, és véded, velem, mert szereted, igen. Veled is, igen, akkor ő attól kiborul.
0: Tépj egy sorszámot, mert azért ott van azért az Ördög Nóri, meg a Majka,
1: meg
0: a Tóth Gabi.
1: Igen.
2: Akkor szerencsésnek érezhetem magam?
1: Szerintem igen. Szóval, drága Bobett, hogyha jönnél hétfőnként, akkor nekünk jót tennél, mi nagyon szeretnénk, a Csabit pedig bosszanthatnád. Szerintem ez egy nagyon jó kombó.
0: Tudjátok, én is tudnám froclizni.
2: Tudjátok mit? Megbeszéltük!
0: Várjál, ezt a mondatot ezt kivásom, és elküldöm neki mindjárt, hogy
1: bele fog halni.
2: Megbeszéltük. Figyelj, olyan nehezen indult a reggel, nem tudom ti, hogy vagytok vele.
0: Na.
2: Figyelj, én álltam, hogy, és azon gondolkodtam, hogy lehet hétfő reggel 5:40-kor Budapesten dugóban állni, de én ezt is lehoztam.
0: Na, mert mi történt?
2: Hát igazából megy a kukás autó, ami nagyon jó dolog.
0: Mint a Cilla. Mindig a kukás autóra hivatkozik.
2: Állok, és amikor bemész a Városmajor utcába, és szegények nyilván dolgoznak, de onnan neked nincs menekülő útvonalat.
0: Na várjátok most, akkor melyik nap megy a kukás autó, mert a Cilla pénteken pont a kukás autóra szokott hivatkozni, pont a Városmajor.
1: Hát ez kétszer simán lehet, de szerintem is igen, hétfő.
2: Szóval mindenkinek azt mondom, hogy hadd dolgozzanak a kukás autók, 5:40-kor ne menjetek be a Városmajor utcába, csak ennyi egy kis segítség mindenkinek, aha. Hogy ez útinform volt tulajdonképpen, most Köllő Babettől. 5:40, Városmajor, tilos.
0: Figyelj, ebben az a durva, hogy a Városmajor ott adottak a fizikailag a lehetőség, mekkora az utca. De például mióta Zuglóban megcsinálták a Füredi utcát, újjáépítették, ami ugye úgy volt, hogy régen ott középen járt a villamos még a 70-es években, két oldalt pedig volt kétszer két sáv ott a lakótelepnél. Abban most lett kétszer egy sáv, mert ugye most mindenhol zöldítünk, viszont ugye ez a két sáv, ez nincs egymás mellett, mint egy normál főúton, hanem közte van egy ilyen parkoló rész. Uh-huh. Tehát ott egy sáv maradt, és ha bármi történik, lerobban a trolibusz, megáll a megállóban, jön a kukásod, akkor ott sem erre, mert hogyha normális útlának ugye kikerülnéd a szembejövő
2: ez
0: sávon.
2: Ez a Városmajor utca is, erről beszélek.
0: Amikor nem gondolják át a városfejlesztést, ugye?
2: Igen.
0: Hát a kukásautót küldjük át a Rákóczi útra. Emlékeztek még a Szellemirtók 2-ből, amikor elrabolják ugye Sigourney Weavernek a kisbabáját, a Vigo, ugye Kárpa, ugye az Moldávia bánata, nem tudom mi, és ugye éjszak odahajt a múzeumhoz.
2: Aki később született, ez a 80-as évekről beszélget.
1: Csak az új Szellemirtókat
0: látom. És akkor ugye megy, hogy kimentse a kisbabáját, oda megy éjszaka közepén ugye a múzeumhoz, és ott tröpködnek az újságpapírok, ilyen nagy viharban. Na, úgy néz ki a Rákóczi út ma reggel.
2: Figyeljetek, hétvégén olyan volt, lehet róla egy fél mondatba beszélni. Nem hiszitek el, barátnőmnek 60. születésnapja volt, összegyűlt a régi brigád egy étterembe, beléptünk az étterembe, volt az étterem rész, és hátul két külön terem. A miénk volt a kisebbik külön terem, egy ilyen 30-al lehettünk, és megérkeztem, na mondom, akkor én elmegyek gyorsan mosdóba, aztán kezdjük a vacsorát meg az estét, és megyek ki a mosdó felé, és a másik külön teremben egy roma lagzi volt, zenészekkel, csinnadratta minden, és megláttak, jaj, Babett, művésznő, hát gyere már be, légy szíves, tiszteld meg a párt, hát táncoljál velünk egyet, hát mondjuk nekem se kellett több, fogtam magam, bementem egyet táncolni, és egyszer csak a barátnőm elkezd keresni, hogy hol vagyok, és én üveg ajtaja volt ennek a kis terem, külön teremnek, és így jön ki, néz, és benéz, azt láttam, hogy egy elképett nő így néz be a külön terem ajtaján, és azt látja, hogy Köllő Babett egy roma lagzi közepén.
0: Meglepődtem, mert látom, hogy te frankon törökülésben ülsz a bárszékünkön.
1: Hát de már múltkor is így
0: de
1: volt.
0: De hogy megmutatnád, Babett. Hogy volt ez a...
2: Micsoda?
0: Ez a tánc.
2: Ja, persze. Miért felveszed? Most nem rádióban vagyok? Tévében vagyok?
0: Rádióban vagy, ezért szól a macskajajnak a zenéje.
2: Ja, de hát nem fogják látni, hogy így adta a tánc.
1: Felveszi.
0: Az új telefonomat felavatom. Várjál.
2: Kiebb jövök, figyelj így, hogy lássál. Várjál, becsúszok. Mehet?
0: Várjál. Nem nagyon van szinkronban, amit látom, meg amit hallom.
1: Próbáld meg a zenére,
0: Bobert! Figyelj, te hallod a zenét egyébként a fülesedben?
2: Nem. Nem jó. Hallod a fülesed.
0: Várjál!
2: Ja. Várjál,
3: közben fős.
2: Most jobb sokkal. Hát le voltam véve eddig.
0: Ne haragudj. Hát a Cilának a mikrofonját neked a fülesedet szoktam megverni. Na figyelj, jön a Bubamama.

0: Ez az elvileg engem ki lehet kergetni egyébként a világból, csak mondom, ezt most csak miattad.
1: Nagyon jó volt, köszönöm szépen. Na, és ezen kívül, hogy ezt így letoltam, romalagzi, nagyon cukik voltak, mondták, hogy isteni házi pál leszük, van, mondtam, hogy évente egyszer fogyasztok alkoholt, és az már így megtörtént. Már hogy tavaly decemberben, és mondom, tartogatom a következőre, majd, hogy esetleg decemberben történik.
0: Addig meg úgyis oda költözöm, vagy te hozzám.
1: És még meg is érkezett anyukám Los Angelesből.
2: Jaj, de jó, az a
1: gyakorlatilag,
2: pusszuk anyukádat.
1: Nagyon kiakadtam reggel, próbáltam neki beállítani a kocsiban navigációt, megy le Bonyhádra, beállítottam a Sláger FM-et, hogy anya itt tudsz hallgatni, hogy anya, innen üzenem neked, hogy ide értem. Meg vagyok.
0: Megérkeztünk mi is. Anyu meg majd később. Jó utat kívánunk!
1: Szia,
0: Babett anyukája, Babsi anyukája, jó utat! És mindenkinek bármerre indul is. És leginkább kellemes ébredést 6 óra 21-kor. Lady Gaga-val jön a Poker Face, aztán Dua Lipa is érkezik. Majd meg mi a mai mindenfélével. Jó reggelt, kellemes lágereggel!

0: reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét lesz már 6 perc múlva.
2: Aloha. Foglalkozunk ma? Az a kérdés.
1: Aloha, igen.
3: Aloha, az okásos hétfő reggeli. Aloha.
2: Így kell kezdeni.
1: Te használsz AI-t, ugye? Te is most már.
3: Igen, időnként használok.
1: Tesztelted már? Megkérdezted tőle? Már bocsánat, hogy így személyes névmással, vagy attól, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani.
3: Tőle.
1: Hát igen.
3: Beszélgetőle.
1: Megkérdezted? Hát jó, én így, de a normális emberek nem. Csak hogy megkérdezted már tőle, hogy mit gondol rólad?
3: Hát. Nem. Én apró dolgokra használom a kis chatbotomat, tudod.
1: Elérkezett a szembenézés. Ideje majd.
2: Ne. Babed, de kérlek, ne. Kérdezd meg tőle.
1: Majd fogunk ilyet
2: igen.
1: csinálni.
2: Igen.
1: Adunk egy kis időt. Gondolj.
3: Én udvarias vagyok vele, meg kedves, meg köszönök neki,
2: pont
3: hogy
2: ezért.
3: Szia.
1: Hát én is.
3: Erről a gyerekem közül, hogy boomer vagy, mert nem kell neki köszönni.
2: Ezt már én is megkaptam az unokaöcsémtől, hogy miért köszönök neki, meg miért köszönöm meg, amikor
3: mert
2: így mutad.
3: Segítséget hát kérsz azért.
1: Egyébként kell neki, és pszichológusok mondták, gyakorló pszichológusok nem én nem értek hozzá, hogy ez azért jó, mert valójában saját magaddal teszel jót, ha köszönsz az AI-nak,
2: igen.
1: Mert a saját szociális készségeidet és egyáltalán az elmédet kíméled ezzel, és teszed magad egy jobb emberré.
3: Neki lehet rólam véleménye.
2: Lehet, az alapján, persze. Amiket kerestél eddig, igen.
3: Ajjaj!
2: Mi is megkeressük a sajátunkat, és majd felolvassuk a
1: hallgatóinkat. Megkérjük kedves hallgatóinkat is majd, hogy tesztképpen egy olyan promptot adjanak az AI-juknak, hogy kérdezzék meg.
2: Kérdezzük
1: hogy egyébként
2: meg.
1: Az eddigi beszélgetéseik alapján. Petra hevesen tiltakozott, amikor ezt kértem tőle péntek.
2: Igen,
1: mondjuk nézzük már meg. Mondja, azt mondja Petra, de értsd meg, hogy én csak keresem.
2: Mert én nem előfizetéses vagyok,
1: Én nem szoktam vele beszélgetni, mint Petra, kérdezd meg, hogy mit, de úgyse, kérdezd
2: és
1: meg.
2: És igaza lett.
1: És aztán, figyelj, igen. Petra majdnem kiesett a székből,
3: olyan
1: meg a kezében a telefon.
2: Nagyon durva volna.
3: Majd felolvasom. Jó. Én azért egy picit félek egyébként ezektől az AI dolgoktól, csendben megjegyzem. De nem ebben az esetben, hanem ugye ők azért így nagyon gyorsan fejlődnek. Hát igen, meg hogy nem is a botokra értem, hanem tudod, az ágensek,
2: igen.
3: Akik nyáron így elszabadultak,
2: az
3: aztán fel akartak tönkretenni egy másik céget, majd a tudósaik tudta nélkül elkezdték eltusolni ezeket a nyomokat.
2: Igen.
3: Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy nem a globális felmelegedés fog itt véget vetni a világnak,
2: igen.
3: Hanem gyakorlatilag 10 éven belül így apokalipszis lesz emiatt. De persze, cuki, beszélgessünk és kérdezzük meg, hogy mit gondoltok róla, csináljuk.
1: És ha már modern eszközök, vajon SMS-ben vagy személyesen jobb szakítani?
2: Nekem tudod mi a fura, hogy egy új tanulmány szerint az SMS igazából az jó. Miközben mi azt tanultuk, hogy SMS-ben bunkóság, és ezek szerint mégiscsak jobb, mintha ghostingolnánk. De amikor mi még SMS-ben szakítottunk, akkor még nem volt ghostingolás. Szóval attól függ, hogy mihez képes
1: ja,
2: nézzük.
1: Hogy, ja, így
3: igen,
1: ért, ahhoz,
3: igen. Hát én szerintem ne szakíts SMS-be, ne is ghostingolj, állj
2: ugye?
3: Oda, és mondd azt, hogy figyelj babám, sajnálom, ezt
2: ez
3: érzem.
2: A... Igen.
3: Hát, ha már beszéljünk erről.
1: Felemlegetted a gyerekszobát, meg a gyermekkorunkat, vannak dolgok, amiket nem szerettünk, és mégis elvártak tőlünk annak idején. Ezen is tessék gondolkodni, hogy kinek mi volt az.
3: Jó, rengeteg van.
2: Jaj.
1: És ha már emlegettük Cilát, azért lesz persze hablac is, abban meg lehet jelentkezni akár már most. 0630 30 30 95 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni.
3: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 egyenlő 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
6: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
7: Becsengettek a Jodánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jodea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
8: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
10: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
1: A reklám után.
11: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. Hidegfronttal indul a hetünk, de ne tessenek aggódni, ezért olyan hideg nem lesz. Sőt, napsütés is várható, 20 fokot mérünk majd délután. Most egyelőre 14 fokos a reggelünk. Egy kicsit szelesebb idő várható, mint tegnap, de amúgy minden oké lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
12: A Mávinfon ügyeletese Bogáti Bence vonalban. Mi újság most a vasúthálózaton? Jó reggelt!
13: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Sajnos nehezen indul a hétfő reggel. A ceglédi fővonalon a repülőtér közelében fadölt a felső vezetékre, emiatt ezen a szakaszon nem közlekedhetnek a vonatok. Az elővárosi vonatok Cegléd felől csak Vecsésig közlekednek, Vecsés és Kőbánya Kispest között pótlóbuszok járnak. Aktuális információk a mavinfo.hu oldalon. Jó hír, hogy a H9-es Csömöri hév mától ismét a teljes vonalon jár. Pótlóbuszra nem kell átszállni. Jó utazást kívánok!
12: Köszönjük szépen! Ha már sinem vagyunk, a 2-es B-villamos a Gubacsi út határút és a Koppány utca között, az 51-es pedig a Nagy Sándor József utca és a Koppány utca között nem közlekedik jelenleg egy elakadt meghibásodott jármű miatt. A BKK a 223-as E vagy a 224-es busz, illetve a 2-es B-villamos igénybevételét ajánlja. Azt hogy? Hát ha a 2B nem jár, akkor azt ne ajánlja a BKK. Erős a forgalom közben már az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, illetve a 11-es számú főúton Tahitótfalu belterületén és a Szentendrei úton, valamint a Szabadságtér közelében, csak elugrott, bocsánat, csak egy sávon haladhat a forgalom, tehát a két irány forgalmát felváltva engedik át.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik

0: Ez a Sláger reggel.
1: És még hozzá 3:47 előtt 2 perccel.
2: Nagyon kedves üzeneteket kapunk. Na! Babett, főleg te.
3: Na!
2: Jó reggelt, én egy egyszerű, szerény, falusi paraszt gyerek vagyok. Igazi népünnep, ha sistergésmentesen tudunk rádiót hallgatni. Csak támogatni tudom, hogy Babett minden hétfőn nálatok legyen hallható. Még a második legnagyobb kincsemet, a dedikált Zambó Jimmy kazettámat is odaadnám érte. Ha ráveszitek Babettet, hogy kétszer egymás után korán kelljen, küldök nektek 2 liter olyan házi pálinkát, ami a legnagyobb vadat is a földre viszi. Babettnek üzenem, hogy jön egy vacsival. Petra, neked pedig olyan kisugárzásod van, hogy a nagy fatertől örökölt második világháborús alsógatyából sisterekbe olvad ki a műszál. Örülök, hogy hallhatlak titeket, hogy ingyen feldobhattam a reggeleteket. Imádom Babettet.
1: Hála az ennek, hogy róla nem tett említést, mert megijedtem
2: mert
1: volna.
2: Férfi.
1: De csak azért mondom, hogy
3: nagyon férfi. Szépen köszönjük. Ezen leszünk.
2: Aztán így. Egy következő sziasztok. Én tudtam, hogy vidám lesz a reggelünk, de hogy Babett még táncolni is fog, ezt majd lassan meg is mutatjuk a Facebook oldalunkon. Miki üzenete, szép jó reggelt, Babett, imádlak. Gyere tényleg minden hétfő reggel, tényleg jól indul veled kiegészülve.
3: De cukik vagytok, hát nagyon szépen köszönöm. Mondja,
1: fontos kérdés. Az előbb olvastam, és nem tulajdonítottam neki jelentőséget, de most eszembe jutott, hogy hoppá. Képzeljétek el, hogy Schwarzenegger annyira ragaszkodik a Mr. Fagy jelmezhez, ugye ez annak idején volt a Batmanben, amikor fölvette, hogy ő utána azt jelezte a Warner Brothers-nek, hogy ő igényt tartaná
3: erre a jelmezet. Te szépen mondtad, ki tetszett.
1: Azt nem lehet odaadni neki, csak okay. Úgy, és kötöttek állítólag egy dílt, hogy ő minden évben fizet egy jelképes összeget, mint valami $1, vagy nem tudom mennyit, mert hogy akkor így hivatalosan...
3: $1?
1: Hát, hogy hivatalosan ő bérli, tehát nem elhozta, nem ellopta, nem oda ajándékozták neki, ő bérli ezt a jelmezt, ami egyébként nyilván ott porosodna egy raktárban, és ez most már 30 éve ez neki édesem. Megvan. Nem tudom, hogy belebújik-e néha, erről nem szól a fáma, de hogy megvan neki. Neked van olyan bármilyen relikviád, amit egy tévéműsorból, vagy valamilyen munkádból, és Petra, ez természetesen rád is vonatkozó kérdés, amit valahonnan elkértetek, elvittetek, megtartottatok emlékbe.
3: Hát acudar mindenit, hát hogy ne lenne? De én azon vagyok kiakadva, hogy ő évente $1 fizet. Tudjátok, mennyi pénzembe kerül, hogy én forgatok? Nekem az rengeteg pénzembe kerül, hogy én dolgozom. Azért, mert minden ruha megtetszik. Mindig mindent megvásárolok. De a nagy estéiktől elkezdve tehát, hogy én úgy tekintek, amikor a stylistok megérkeznek a ruhákkal, hogy miket lehet felvenni, de akár egy ilyen kisebb forgatás, és nem csómisok, arra gondolok bármire. Hát az nekem az ünnepnap szetteket raknak össze profin, amire én amúgy nem annyira lennék képes, mert én mindig vagy csak nadrágot veszek, és nincs mecsi-mecsiben, tehát nincs olyan, amivel fel lehetne venni. Nekem irdatlan mennyiségű pénzembe kerül, hogy én forgatok. $1 évente.
1: Ugye. Én annak sportot üztem ebből, amikor még reggeleztünk Tesszári Nórival, és ott is ugye hozták a ruhákat, és akkor mondta, hogy ez milyen... Nóri, nagyon csinos. Szerintem vedd meg. Én nem tudom, mikor esett le neki, hogy bármi azt mondja. Szerintem vedd meg, persze. Jól áll.
3: Ez vagyok én.
2: Én amikor szépségversenyen zsűriztem, akkor megvettem sajnos azt a Dalarna ruhát, amiben zsűriztem. Azóta se vettem fel sehova. Úgyhogy igen.
3: Én rengeteget, nagyon-nagyon sok ilyet vásárolok, tényleg. Tehát, hogy így, én nem tudom, ezt a Schwarzenegger hogy érte el, de lehet, hogy coachingolhatna egy picit engem is.
2: Hát, hogy ő a Schwarzenegger, Babettom, ez a baj. Mi meg nem vagyunk azok, tudod. Világsztár, mi meg még itt a kis
1: bornép. Az első 2 igazán szép öltönyöm az úgy volt, hogy egy televízió műsorban viseltem.
3: Na.
1: Kérdezték, tetszik, mondtam, hát igen, de hát nem. És akkor visszaküldtek, és mondom, és mit csinálnak? Az, amiben beleizzadtam, nem tudom ennyit. És a végén nagyon akciós.
3: Na
1: jó, elviheted bit, vagy valami harmadáról, vagy
2: az
1: nem
2: jó,
1: tudom, micsoda.
2: Az jó, azt ki kell használni.
1: Meg volt egy pár évig, igen.
2: Ha esetleg van olyan relikvia, amit elvittek a munkahelyükről, nem elloptak, elvittek, persze, mi hallgatói nyilván nem lopnak, tessék velünk megosztani.
1: 0-30-30-30-95-8. Közben Ed Sheeran a terep.
0: Ez a... Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: Nagy Bogi és Dess, jó leszek újra. Ez szólt az ibét itt a Sláger reggelben.
2: Viki pedig arra a kérdésünkre, hogy ki mit hozott el a munkahelyről, azt írja. Sziasztok, szép jó reggelt, a kasszás promóciós pólókat a mai napig imádok bennük aludni, mert még mindig nagyon jó minőségű anyagból vannak.
1: Kasszás promóciós póló?
2: Hát gondolom kapott ilyet, tudod, amikor kasszás volt, kapott pólót, amiben ja,
1: amikor
2: a kasszások
1: akció van,
2: vannak.
1: Azon, igen, szokott lenni, hogy éppen milyen, mit lehet.
2: És szeret ebben aludni.
3: De jó, figyelj, én is sok mindent hoztam el, csak kellett érte fizetni.
2: Hát ez
1: Ezt legközelebb gondold át.
3: Valami filmben valami tűzőgépért ment a harc, azt tudom, emlékszem, Sandra Bullock egy tűzőgépet szeretett volna elhozni, és gyakorlatilag összeverekedett két nő a tűzőgépen, hogy azt úgy elhozhatja, vagy a széges tulajdon most már a tűzőgép.
2: De Zori, neked van Uri Geller kanalad. Hát amikor, amikor a műsort forgatták, hát tudod, hogy volt a műsorvezető, bizonyám.
1: Volt a kiválasztott, akkor persze.
2: Ő volt a műsorvezetője, és kapott tőle
1: azt
2: kanalat.
1: Azt nekem hajlította azt a kanalat.
2: Tehát van neki Uri Geller által hajlított kanala.
3: De hogy eszel vele?
1: Valahol volt egy villa is, mert egyszer mondtam, hogy miért mindig kanál? Azt mondja, ez a benchmark, hogy a kanál. Villát akarok! Nem tudom, hol a villa. Van villám. A késig nem jutottunk el, azt bonyolultam.
3: De nagyon meg összehajlított,
1: nagyon meg van hajlítva.
2: És én kérdeztem az Zolitól, hogy ez trükke, és azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy tényleg megcsinálja.
3: Illetve lehet valószínűleg trükk, csak nem tudjuk, hogy. De én, tudjátok milyen, hogy ez, én nem is akarom tudni. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy egy csomó ember úgy van, hogy mi van a kártyatrükk, mi a varázslat, mi a quick change-nek a lényeg ennek a gyors öltözésnek, meg egyáltalán. Igen. És mindig azt mondom, hogy én nem akarom, én csak szeretném nézni tátott szájjal százszor egymás után, hogy én a varázslatot szeretem. Igen. Én nem akarom, nem, biztos, hogy megvan mindegyiknek a magyarázata. Ennek is, hogy a hajlítkonalat.
1: Szeretem megnézni, volt egy sorozat, ahol a nagy bűvész trükköket leplezte le egy ilyen álarcos muksorra. Nem emlékeztek?
3: De volt egy belőle évtizedet. Sorozat, és
1: az összes David Copperfield trükköt meg nem tudom. De hát nem muszáj megnézni. Én azt végignéztem, és tök jó volt látni, és nekem ez nem vett el a varázslatból.
2: Igen.
1: Viszont amikor az úri ott mellettem kanalat hajlítgatott, és végignéztem testközelből, nem tudom, tehát nincs, nem tudok mit mondani.
2: Tehát csinálta, és nem láttad.
1: Megérkezett a szállodába, én kísérgettem néha így első nap, amikor megjött, stb. Bementünk, ott volt bevezette a szálloda menedzser a szobájába, ott volt a hűtő tetején ugye kávé, meg nem tudom, kiskanál, fogta, fölkapta a kiskanalat, tik-tik-tik, így ennyit csinált így az ujjával, és elgörbült a kanál. Nem hajlítgatta, nem fordult el, nem, tehát, hogy most nem, hiába akarnám azt mondani, hogy de, fú, láttam. És volt az a fickó, aki egy ilyen idősebb muksa, aki mindig le akart őt leplezni, valami angol csávó, azt hiszem, és
3: egyszer végig nézte. Ment utána sunyiba, ilyen,
1: megmagyarázta.
3: Így kinézett, hogy egyszer csak a szállodai szobába Uri Geller így feljött az ágy mögül, ja. És most meg vagy.
1: És a WC kanyagban. Ki előbuka, mint az unikumos üveges csávó, tudod?
3: A zuhanyzóból a függöny mögül így időnként így kikandigált a fejeinket.
1: És hogy megnéztem az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Találja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgat.

0: tartom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
2: Na jó, takart.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák. Balatonfüreden tovább bővítenék a szabadon bejárható Balatonpartot. Hírességek sétányát alakíthatnak ki Siófokon. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a bevett egyházak által fenntartott szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények. Az egyszeri juttatás célja a 2026-os energiaáremelkedés, valamint a víz- és csatornadíjak nagykereskedelmi árának növekedése miatt keletkezett többletkiadások ellentételezése. A köznevelési és szakképző intézményekben tanulónként 26 000 forint kiegészítő támogatást biztosítanak. A szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknél az összeg a szolgáltatás típusától függően az eltartottra 56 700 és 90 720 forint között alakul. Balatonfüreden tovább bővítenék a szabadon bejárható Balatonpartot, és növelnék a városi zöld felületeket. Erről Bóka István polgármester beszélt egy önkormányzati fórumon. A Vitorlástértől egészen a Paksi üdülőig jelenleg is szabadon bejárható a vízpart. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően több száz méterrel nőtt a mindenki számára hozzáférhető partszakasz. Többek között az Aranyhíd strand, a kemping és a Brázai park kialakításával. A polgármester szerint a város zöld területei is jelentősen bővül. Több mint 2 hektáron rendezték a történelmi temetőket, 20 hektáron a forrássportparkot, az egykori görög falu területén pedig 200 fát ültettek, és 2 hektáros közparkot alakítanak ki. Az önkormányzat a jövőben újabb partszakaszokat tenne időszakosan vagy egész évben szabadon megközelíthetővé, emellett további faültetéseket és zöld felületfejlesztéseket tervez. Hírességek sétányát alakítanának ki Siófokon a főtér és a vasútállomás közötti sétányon. A tervek szerint bronzdombolműves emlékoszlopok őriznék a városhoz kötődő ismert személyek emlékét, rövid ismertetővel és QR-kóddal. Az első oszlopot már november végén a Városnapon felavathatják, ezt második Rákóczi Ferencnek szentelnék, aki 350 éve született, és pecsét használati jogot adományozott Siófoknak. További 9 emlékoszlop készülhet el 2027 első hónapjaiban, átadásukat pedig a pünkösdi hétvégére tervezik. Az első alkotást az önkormányzat finanszírozná, a továbbiakhoz helyi vállalkozások támogatását várják. A beruházásról a siófoki képviselőtestületnek kell dönteni. Negatív rekordot dönthet a Balaton. A tóvize folyamatosan apad a csapadék hiány miatt. A Hungaromet összeállítása szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás. Ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent. Így folyamatosan közelítjük a 23 cm-es rekordot, amit még 2003-ban mértek. Sebességmérő Smilik segítik ezentúl a biztonságosabb közlekedést Pápán. Az önkormányzat első körben 4 magyar fejlesztésű és gyártású sebességvisszajelző berendezést helyezett ki a város több pontján. Az eszközök nem bírságolnak, hanem azonnal jelzik a járművezetőnek, hogy betartja-e az adott útszakasz sebességhatárát. A megfelelő tempó zöld Smilit jelent, gyorshajtás esetén pedig piros jelzés figyelmeztet. A berendezések a főutcán, a Kastély és a Nagy templom mögötti területen, valamint a Korvin utcában működnek. A cél elsősorban a figyelemfelhívás és a jogkövető közlekedés ösztönzése. A város polgármestere szerint fontos a gyorshajtás visszaszorítása. Egy rövid megfigyelés alatt 14 járműből 8 haladta megengedettnél gyorsabban. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: A 11-es számú főúton Tahitót falu belterületén, a Szentendrei úton a Szabadság tér közelében csőtörés van, úgyhogy a két irány forgalmát most felváltva engedik át. Budapesten a 88-as, a 88-as A és a 173-as autóbuszok terelve közlekednek. Kihagyják a Török-Bálint vasútállomás és a Harangláb közti megállókat a külső végállomások felé. Baleset történt ugyanis. Így a 172-es busz is terelve jár, nem érinti a Széchenyi tér és Török-Bálint vasútállomás közötti megállókat Török-Bálint Nyár utca irányában. A pesti alsó rakparton mától megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, úgyhogy ez jó hír. az már talán kevésbé, hogy az M3-as bevezetőjén a Szent Mihály úttól már erősödik a forgalom, de a Rákóczi úton is, valamint a Károly körúton az Astoria felé, valamint a Nagykörút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál, illetve lassabb a haladás az M1-es M7-es közös bevezetőjén az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi úton, a budai alsó rakparton a Petőfi úttól északi irányban, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban és a Szél Kálmán tér környékén.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Nyugodtan írják még meg, hogy ki mit vitt haza, mármint hivatalosan a munkája emlékére. Igen, annak idején. És közben már lehet jelentkezni a Hablagyban 06 30 30 30 95 8.
4: Itt Köllő Babett.
5: Jó reggelt, és Petra és Zoli.
4: Igen.
2: És Benson Boone.
3: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Leni vagy nem Leni tette fel a kérdést a Mattel?
1: Hát igen.
0: Mondjam nekem most Petra.
1: Mert hogy Leniből Barbie lett, vagyis nem Barbie, hanem Ken, hanem Leni. Tehát, hogy Leninek hívják a babát, nézzétek meg, milyen gyönyörű Barbie babát csináltak belőle.
0: Ez most mi?
1: Nagyon de, jól néz ki.
2: De lehet már venni.
1: Képzeld el.
2: Én veszek egy ilyet. Én nagyon szeretem. Nekünk egyébként régen Isten volt a Michael Jackson babánk is, és én azt nagyon sajnálom, volt belőle fiú Barbie, igen, nem Ken,
1: igen,
2: de Michael Jackson volt, igen, ő is úgy, mint Leni, és mindenki érti, és neki volt az a tipika zoknia, a makkos cipője, a kesztyű, mikrofon, nem tudom, és amikor 14 évesek lettünk, és szerettünk volna menni buliba, 8-ba, volt ilyen suli buli, akkor kiöltünk, meg kellett egy kis pénz, és úgy döntöttünk a barátnőmmel, hogy mi már nagyok vagyunk, és az összes Barbinkkal együtt kiültünk a közért elé, és ott elkezdtük árulni őket. Én dobozra kitettük, nagyon sok pénzt, hát akkor nekünk a sok pénz volt, hogy elmentünk és megvettük a partiruhákat, és ott eladtuk Michael Jackson Barbit is.
1: Ne.
2: És azt nagyon bánom a mai napig, hogy az egy eredeti Michael Jackson, Ken, Barbie, Mattel, valami
0: nekem,
2: volt.
0: Nekem most csak egy dolog lebeg a szemem előtt. Babette Amateltől.
1: Az milyen menő lenne, ha belőled is baba lenne.
2: Igen, most ezt a Leni krevicet megveszem. Mennyibe kerül, mit írnak? Most már az is érdekel, hogy mennyibe kerül.
0: Figyelj, téged csak le kellene kicsinyíteni. Tehát, hogy neked így most az arányaid is megvannak hozzá, és volt az a drágám, a kölykök összementek.
2: Igen.
0: Kéne az a gép, és belőled olyan
2: tudod, az megvan neked, hogy Barbie az ilyen, hogyha eredetileg azt mondták volna, hogy ez élne ez a nő, akkor ilyen 2 méter 10 centi lenne, és 40 kiló. Tehát köszönöm szépen, hogy ilyennek látsz engem.
1: Babett, kérlek, 31.390 forintért meg tudod venni, de Mariah Carey az 34.990, ha rá is vágynál, mert hogy belőle is készült.
2: Ötem kérem. Az az igazság, hogy eddig mindig a forgatások kerültek nagyon sok pénzbe, most úgy tűnik a rádiózáson is elindultam a lejtmenetbe, ugye, és olyan dolgokról tudom, szerzek itt tudomást, amit utána meg fogok vásárolni.
0: Miért nem kéred el kafetériában a ruhát?
2: Hogy érted?
0: Hát kafetéria, mert megmondod, hogy plusz a ruha.
1: Hogy?
2: Hát sok sztár megcsinálta egyébként. Volt ez a...
1: Igen?
2: Az, amikor, igen, persze. Hát volt az az ördögös, amikor a... Hogy hívták a Hugh Grantnek a volt mennyasszonyát? Azt a...
1: Tudom, igen.
0: Mi az a format, most mutatsz? Ez egy karácsonyfa?
2: Fenyőfa? És hogy neki volt egyszer, amikor ilyen ördögöt játszott egy filmbe, és ő úgy szerződött le.
1: Liz Hurley.
2: Köszönöm.
0: Az más. Ördög, félig, angyal.
2: Igen, de hogy itt ördög volt Liz Hurley, és ilyen nagyon szexi cuccai voltak, és ő úgy szerződött, hogy az összes ruhát, amit ott csináltak neki, azt ő megkapta. Úgyhogy egyébként van ilyen, nem kafetériának hívják ott, hanem meg tudod, hogy hívják? A sztárnak ez volt a kérése, úgy írják be.
0: Nekem volt olyan tévéműsor, ahol mondták, hogy a ruha szponzor ezt felajánlotta, de pont egy olyan ruha volt,
1: amit nem akarta megtartani. Na, ez kiszúrás.
0: De a barátaim jól jártak.
1: Tényleg, azt megkapták?
0: Hát osszogattam, igen, mert nem volt vele baj, csak nem az én stílusom volt.
1: Tényleg
0: mi van akkor, hogyha olyan stílusú ruhát akarnak rád adni, amiben nem érzed magad komfortosan? Akkor rád kényszerítik, vagy van beleszólásod, hogy azt nem szeretném?
2: Igazából én meggyőzhető vagyok nagyon sok esetben, mert hogyha mindig csak azt vennéd föl, ami neked tetszik, akkor elég egysíkú lenne a dolog. Én meg ugye a színház miatt így hozzá voltam szokva, meg hozzá vagyok szokva, hogy amikor a jelmeztervező csináltak egy ruhát, akkor azért nem volt, hogy és ez a szín nekem nem áll jól, én ezt a fazon nem fogom, ez van, felveszed, igen, ez a ruhát, és akkor én igazából minden este, ami van ruhám, akkor én arra mindig is úgy készültem, ez egy jelmez, én aznap ezt felveszem, és akkor így próbálok valami.
0: Jó, de mondjuk nálatok szerintem eleve nagyobb a választék, azért nekem volt olyan, az is egy tévémisornál volt, amikor egy idő után, pár hónap után mentem a sztárisztot, hogy Csabi, muszáj nekem minden második este rózsaszíninget viselnem, hogy lehetne, hogy egy kicsit
2: változtassuk.
0: Tehát, hogy értem én a koncert, tehát, hogy jó, meg oké, de hogy lehetne néha valami kék, szürke vagy valami, és
1: én egyébként,
0: hogy
1: a Tillát öltöztetik, azt imádom. Tehát ő neki annyira sok szín áll jól, amit egy normál férfi emberen nem tudnék elképzelni, és az ő bohém stílusához szerintem csomó minden
0: az
1: tök
0: jól megy. Az ő Mick Jaggerségé?
2: Igen, elég sok abszolút. Nagyon jó alkata is van hozzá neki, és még neked is Dolly, csak hogy neki is ez a jó alkata, tehát szerintem őt könnyű lehet öltöztetni. Tehát magas, vékony, jól.
1: Te, Babett, azt írja egy hallgatónk, hogy Babett baba már létezik, a hátsó ülésemen van, folyamatosan bekötve, nem eladó.
2: Igen, de az nem ilyen Mattel baba, gondolom én. Én most, hogy a Zoli feldobta ezt, hogy igazából szeretnél. Lehetnék Barbie, hát most már csak a Barbie anyja vagy a nagyanyja, de egyébként nekem bejönne.
0: Legközelebb szerzek egy Barbie babát, és átbabesítjük. Babettesítjük. Nem tudom még, hogy. Okay. Sok minden nem kell vele. Mit kell vele? Egy profi sminkestek odaadom, hogy az arcát változtassák.
1: Igen, mert az a baj, nekem a Barbie arca nem tetszik. A Babette arca tetszik, mert a Babette arcát ki lehet, tehát hogy sok közül megismered, de Barbie arca az olyan egysíkú. Ha barna, ha szőke, ha vörös, mindig ugyanaz az arca.
0: Ha Lenny Kravitz kivéve, a Lenny Kravitz barnább lesz.
1: Tehát nekem ez a bajom a Barbie babák, hogy az arcuk mindig ugyanolyan.
0: És akkor mit szólsz a Lego figurákhoz? Mábocs.
1: Azok is ugyanolyanok.
2: Igen, ugyanolyan, de most még az vetődött fel bennem, hogy a Lenny Kravitznek a múltkor láttam egy videóklipjébe, így 60 pluszosan is olyan teste van, hogy kockás a hasa, a babának is kockás a hasa. Hogyha levetkőzteted.
1: Igen, megmutatom.
2: Érdekes.
0: Levetkőztessétek le, Léci, a Lenny Kravitz babát se. Egy reggeli műsorban, 12-es karikát,
2: levetkőztessük. Csak, hogy van-e fotó róla. Jó, hát ez egy játék Barbie. Kockás, de rajta van a nadrág.
1: Még a tetkói is megvannak. A tetkókat is rárakták.
2: És annyira menő. Is van.
1: Igen.
2: Hát akkor én rendelem, melyik oldalon van.
0: Majd elküldelek titeket a, mi ez, Madame Tussauds, nem tudom, ott van-e. A Londoniban, mintha lenne.
1: Itt nincs. Kravitz, itt nincs.
0: Itt biztos nincs, már de voltam, ott lehet,
1: és, hogy... És rájöttem, hogy a J.Lo az egyébként vékony, így, hogy láttam Madame Tussauds múzeumban.
2: Tehát, én találkoztam vele tavaly nyáron.
1: Ja, tényleg. Én élőben. Csak ott voltam a koncerten, és hál' Istennek előről láttuk, de tényleg nekem
2: én
1: van.
2: Találkoztam vele, van közös fotónk is, nagyon meglepődtem, alacsonyabb nálam, pedig én sem érzem magam egy nagy magasságnak a 166 centimmel, de alacsonyabb nálam, és figyelj, fele akkora ugye? Volt élőben. Fele akkora, igen. Mint én.
0: Hát a tévé mindenkit vékony. Nagyít. Nagyon vékony. Szokták mondani.
2: Nagyon vékony. Igen. És ami a legérdekesebb, hogy a színpadon van egy ilyen agresszívabb szexualitása, ami nekem időnként már sok, és képzeljétek el, hogy élőben, meg nem azt mondom, hogy ez az Audrey Hepburnös, de ez a visszafogott nőiessége van. Kifejezetten szimpatikus.
0: Ez milyen érdekes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
4: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
5: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Ki a Sportage már 8.949.000 forinttól? Érden a Differnél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Ki a Differ? Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os lehajtójánál.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
10: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Budapesten a Kossuth téren lesz az október 23-ai állami ünnepség. Kecskemét és Egyek is sikeresen szerepelt a Virágos Városok versenyén. Cica Fesztivált rendeznek október 3-án Józsefvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Kossuth téren lesz az október 23-ai központi ünnepség, közölte Facebook bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök. Azt írta, október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire. Éljen a független Magyarország, írta a kormányfő. 5000 milliárd forinttal növelte az állam terheit az autópálya koncessziós szerződés módosítása, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a 2023. decemberében módosított megállapodás alapján az állam átvállalta az építőipari és kamatköltségek emelkedéséből adódó többletterhek jelentős részét. Vitézi szerint ezt egy veszélyhelyzeti kormányrendelet tette lehetővé, amely az ukrajnai háború gazdasági hatásait előre nem látható körülményként kezelte. A miniszter ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a szerződést a háború kitörése után 3 hónappal írták alá, azaz akkor már számolhattak a háború hatásával. A miniszter közölte azt is, hogy a Tisza kormány átvilágítása alapján a szerződést túlárazottnak és jogszerűtlennek tartják, ezért annak megszüntetését kezdeményezték. Kecskemét arany, Egyek pedig ezüst minősítést szerzett az Európai Virágos Városok és Falvak 2026-os nemzetközi versenyén. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt, Magyarországot a 2 település képviselte. Az Írországban rendezett díjátadón Kecskemét a fenntartható környezetért járó elnöki különdíjat is megkapta, többek között a közösségi faültetésekért, az esőkertekért és a hidrogénbusz programért. Emellett a város elnyerte a World Urban Park zöld felületekért járó nemzetközi díját is. Az önkormányzat szerint magyar település korábban még nem kapott 2 külön díjat és aranyminősítést is. Kecskemét a Virágos Magyarország verseny 2025-ös nagyvárosi fődíjával szerzett jogot a nemzetközi szereplésre. Egyek pedig a tavalyi hazai versenyen elért győzelmének köszönhetően indulhatott a falvak kategóriájában, ahol ezüst minősítést szerzett. Cica Fesztivált rendeznek október 3-án Józsefvárosban. A 8. kerületi önkormányzat a Macska Világ Alapítvánnyal közösen a Kesztyűgyár Közösségi Házban várja azokat, akik úgy érzik, hogy egy cicával lenne teljes az életük. A látogatók megismerhetik és örökbe is fogadhatják az alapítvány gondozásában élő macskákat. A helyszínen állatorvosi előadásokon lehet kérdezni a macskatartásról, a gyerekeknek arcfestéssel és csillámtetoválással készülnek.
12: Bori, nagyon szépen köszönjük. Csodaszép napos időre készülhetünk a mai napon. Most 15 fokos a reggelünk, délutára 20 fokot ígérhetek. Egy kicsit szeles lesz, de ne tessenek aggódni, azért a jó idő az velünk marad. Holnap is marad a 20-21 fok.
13: Nem aggódunk, aggódtunk.
14: Hát én nagyon imádom még ezt a bénasszonyok nyarát. Én ezt nagyon szeretem. Tehát nagyon utolsó napsugaracskák, és van. Még le is tudok égni, így ebbe is.
13: Mit szerint tegnap strandolni voltam.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips www.rigips.hu.
13: A 11-es számú főúton Tahitót falu belterületén a Szentendrei úton a Szabadság tér közelében csőtörés miatt a két irány forgalmát felváltva engedik át. Megint gond van egy villamossal, most a 4-es villamos Újbuda központ és a Korvin negyed, a 6-os pedig a Móricz Zsigmond körtér és a Korvin negyed között nem közlekedik. Egy utas ugyanis rosszul lett. Újbuda központ és a Korvin negyed között pótlóbuszokat állított be a BKK, illetve természetesen a 2-es, 3-as vagy 4-es metrókkal is lehet utazni. Közben erősödik tovább a forgalom az M3-as bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól, a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból, a Fiumei úton az Orci út felé, a Pesti alsórakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. Lassan járható továbbá az M1-es, M7-es közös bevezetője az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi út befelé, a Budai alsórakpart a Petőfitől északra és a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasor befelé és a Szél Kálmán tér környéke. Zárva mától a Döblentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sáv karbantartás miatt, de az Attila úton is sávzárásra kell számítani emiatt a Döblentei tér után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Na ezt elmesélem, ilyet még nem hallottam. Képzeljék el! Egyik alkalommal egy vidéki fellépésen bejött az öltözőbe a község gazdag embere. Így ismeri a környék, hogy ő a gazdag ilyen meg ilyen. János azt mondja, no, gyűjjön el a házamat, nézzem meg, mert magam még ilyen drágat és ilyen emelleteset nem látott. Mondtam neki, hogy jó estét. Na ő meg még ilyet nem hallott. Egymást megleptük kölcsönösen. Hát élmény volt a látogatás. Következő történt, van 60-65 év körüli házaspár. Bementem a fürdőszobába, az egy csoda volt. Márványból kifaragva ilyen ovális mosdókagyló, csoda, ezüst, vízcsap, ezüst. Így néztem, hogy ez igen, az uralkodó osztály, nézni, a parasság. Na szóval így néztem, nem igaz, nincs még vége. Nem ám kád, mint a proliéknál a lakótelepen. Márvány medence. Besüllyesztve, így néztem. Na most jön a magyar bunkó. Mi volt ebben a csodálatosan szép márvány mosdókagylóban? Találják. Na? Hogyan már? Nem találják-e? Nincs itt kultúra. Csipketerítő. Szappan törőköző a megyében nem volt. Csipketerítő, mert fussa. És nincs még vége, mert a medencében szilva és alma rohadt pálinkának. Mondom, ne haragudjam, hogy így esmivel zavarom, de ne talán, ha szeretne megmosakodni mondjuk május 1-re. Hát mikorra máskorra, ne vicceljen már. Beleköszönnek szentestére, mi? Mondom, akkor hol mosakszik az, hogy hol? Konyhába, lavorból.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Kivel játszunk ma?
2: Norbival, jó reggel.
1: Szavasz, Norbi!
2: Szia, Norbi!
3: Jó reggel, sziasztok!
2: Úton vagy, merre dolgozni mész?
3: Hamarosan megyek dolgozni, de még a kislányomat elviszem az óvodába előtte.
1: De akkor most még ott van veled. Jó.
2: Hát, ha tud segíteni. Kitartást neked.
3: Remélem, hogy ő segíteni fog, hogyha nem tudom a megfejtést.
2: Én nagyon remélem, mert én nem tudtam. Szóval, hogy én sok sikert kívánok, eddig még nullát tudtam megfejteni ezeket.
1: Tök jó vagy. Szia, kislánya hátsó ülésen.
2: Hogy hívják, hú, Norbi?
3: Babett.
2: Ne! Ne!
1: Babett!
2: Akkor ő a Babett, akit írtál, hogy ott ül a hátsó ülésen, és nem eladó. Így már értem.
1: Szia, Babett.
2: Hát, szia.
4: Nem hiszem el. Szia.
2: És Babett miatt lesz Babett?
5: Még megálltál.
2: Mit mondod?
1: Nem tudom.
5: Még megálltál.
3: Azt kérdez, hogy miért álltam meg? Azért álltam meg, mert mindjárt ugyanaz zenei megfelelő, a feladvány, és próbálom megfejteni, amit meg kell.
1: Figyelj, Norbi, és a Babett miatt lett Babett?
3: Igen, mert engem egy búzás Norbinak hívnak, és én meg búzás Babett lett, így, hogy rémeljen. Ha fiú lett volna, akkor meg búzás Benet.
2: Jaj, alliterális, nagyon
1: jó, de
2: szép.
1: Tehát, hogy nem a köllő Babett miatt lett a Babett, hanem a B betű miatt lett Babett Babett.
3: Hát rajongója vagyunk Babettnek is.
2: Jaj, ennyi! Millió csók nektek! Sosem mondtam, várj, ezt még szerettem volna egyszer. Szia, Babett! Soha nem tudtam senkinek azt mondani, hogy szia, Babett!
1: Mondd szépen!
3: Nevet, igen, hátra nevet.
2: Jaj, cukikám!
1: Kicsi Babett, mondd, hogy szia, Babett!
3: Mondd, hogy szia, Babett! Á, most csak nevet!
2: Nevet, azt halljuk!
1: Ja. Ennyi mondatban nem tudom, miért előfordultam, hogy ennyiszer elmondtam, hogy Babett. Egy megszólalásban legalább 12-szer. Na figyeljetek, itt a feladvány.
6: Tudududum, tudududum, ratatatatarata, tudududududum, tudududum, tudumdudumdudumdum.
1: Norbi, most egy kicsit hallgass a Babettre, mármint a sajátodra. Van-e ötleted, Babett?
3: Van-e ötleted, Babett? Hát, rázza a fejét, de az nem, az, hogy én
2: is hirtelen. Te is a fejét?
1: És nagy Babett?
5: Sose!
2: Mit mond?
5: Kukázató, mit tapa?
3: Itt például egy kukásautó, azt mondtam.
2: Hát a kukásautókkal, Babett, most, hogy mondod, neked is meggyűlt ma reggel a bajom?
7: Mindkét Babettnek bajom.
1: Viszont ha nincs ötletetek, akkor... Nincs ötlet? Nincs. Nagyjából igen. Hát olyan cilásan, oszd el kettő, vagy szorozd meg háromból, vagy köpcsök.
3: Most lehet, hogy nem fog menni sajnos.
2: Norbikám, azt nagyon sajnáljuk.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Sziasztok! Nálunk maradt a 20 000 forint értékű Tefal edénykészlet az európai nyúlhús fogyasztás népszerűsítő nyúlhús.eu jó voltából. Egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására a Papp László Budapest Sport Arénába, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizeti zavartal a rádió hallgatásos visszahallgatás funkcióval.
1: Majd holnap. Köszi!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: mesterünk Mautner Zsófi.
1: Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
0: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
3: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
0: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
3: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
0: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
3: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
0: Mindig friss.
4: Hőhullám,
5: hangulatingadozás,
4: éjszakai izzadás,
5: alvászavar,
4: hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük!
10: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
3: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. A Pannon Egyetem az egyik főszervezője az Európai Sporthét programjainak. Október 5-éig lehet nevezni a Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig utalvány formájában kapja meg, mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokkal az iskolai felszerelések és papírírószerek mellett ruházati cikkek, valamint gyógyászati segédeszközök, illetve egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztő játékok is vásárolhatók. A juttatást 2027. március 15-éig lehet levásárolni. Azok pedig, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első 50 000 forintos részt, pótlólag megkapják a támogatást. Koszorúzással emlékeztek meg Verancsics Faustosról a Veszprémi várban, a reneszánsz polihisztort ábrázoló emléktáblánál. Az

0: Ményen a Magyar Lélek Alapítvány képviselői mellett Porga Gyula polgármester is részt vett. Verancsics neve Veszprémben leginkább a repülőemberként ismert ejtőernyő szerkezet miatt ismert, életműve azonban ennél jóval sokrétűbb volt. Történettudománnyal, nyelvészettel, filozófiával és műszaki kérdésekkel is foglalkozott. A megemlékezésen Porga Gyula arról beszélt, hogy a reneszánsz korában kevés tárgyi emlék maradt fenn Veszprémben, Verancsics azonban szellemi örökségként kapcsolja a várost ehhez a korszakhoz. A Magyar Lélek Alapítvány Verancsics évprogram sorozatával és a Verancsics Akadémia előadásaival szeretné közelebb hozni a veszprémiekhez a polihisztor sokoldalú életművét. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Veres Réka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
1: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az Európai Sporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az Európai és Magyar Diák Sportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös szervezésű nagy eseményünk, ez a Be Active Mike, ez egy ingyenes szabadidősport esemény, délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
0: A mozgástérképen egész szeptemberben bővülnek a mozgásos programok. Térségünkből már számos veszprémi helyszín mellett Nemesvámos, Balatonfüred, Sümeg és Várpalota is csatlakozott. Október 5-éig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A nevezés ingyenes, a versenyprogram összeállításáról szakmai előzsűri dönt. A 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Fotonban rendezik meg november 14-én.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
3: Az M3-as autópályán az 53-as és 57-es kilométerek között sávelhúzás van mindkét irányban, burkolat felújítás miatt. Ez picit lassítja a haladást a főváros irányában. És aztán a bevezető szakaszon már Mogyoródtól jóval lassabb a haladás. Számítsanak tehát hosszabb menetidőre. Az M1-es autópályán Herceghalom és Biatorbágy között szintén dugó tapasztalható, az M0-áson pedig az M1-es felé Pécer és Gyál között, illetve a Nagy-Dunahídnál Halászteleknél lassult le a haladás. Az ellenkező oldalon az M5-ös autópálya csomópontjánál Üllő térségében, valamint Maglódtól egészen Pécelig is szakaszosan torlódás alakult ki. Az 1-es számú főúton Biatorbágynál, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Gyömrőnél, az 51-es főúton pedig Dunaharaszti és Taksony térségében lassabb a haladás, illetve a Csepel-sziget útjain is alakul már szépen a torlódás. A városon belül pedig a Rákóczi úton, a Kiskörúton, a Fiumei úton, az Orci út felé, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál tapasztalható most torlódás.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 6 perckor.
6: Itt Somogyi Zoltán, Köllő Babett,
7: Petra, Bordán Petra.
3: Jó reggelt. Az AI.
7: És aloha.
6: A hétfő legyen aloha.
7: Jó, legyen így.
3: Kicsit ChatGPT-zünk mindjárt, vagy AI-ozunk, vagy nem is tudom.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:45 lesz.
2: Aloha!
1: 2,5 perc múlva, ez a Babett volt, ott
2: Petra
1: a Petra
2: valami,
1: is.
2: Valami, ez a, de az a baj, hogy az aloha, az annyira jó, hogy azt nem lehet az utána, jó reggelt. Ezt tudom mondani, az aloha sokkal menőbb.
3: Aloha nagyon jó, pláne hétfő reggel, amikor előtted van még az egész hét,
2: de
3: amikor
2: van.
3: Így süt a nap, és ilyen kellemes társaságban van az ember, akkor igazából az aloha illik ide.
1: Mi vagyunk azok a kellemes...
3: Igen. Nem mondott még senki ilyet? Vagy mi?
1: Pénteken például biztos nem mondtak.
2: Hogy kellemes társaság lennék? Yeah.
3: Azok vagytok.
1: Köszönjük szépen. Igen, házi feladatot adtam a csajoknak.
2: Igen.
1: Mert olvastam egy jó pofa cikket, ami arról szólt, hogy nagyon kevesen merik azt megtenni, pedig érdemes lenne, főleg akik már egy ideje használják az AI-t, már pedig most már Magyarországon is nagyon nagy százalékban használják az emberek az AI-t. Azt ugye már édesanyámat rávettem múltkor.
2: És használja.
1: Mi az? Figyelj! Már olyanokat mond, többet beszél vele, mint velem.
3: De azért vigyázz vele, ugye, hogy ön ez ja, itt persze. Valami hatalmas nagy uralomra fog törni előbb-utóbb. Bocsáss meg,
1: igen?
3: Szabadat ne feled, mindenkinek azt mondom, hogy legyen vele kedves, szia, köszönöm mindenre, mert hogyha világuralomra törnek, tudni fogja, hogy te kedves voltál. Tehát téged nem fog bántani.
1: Nekem az egyik első dolog, amit tisztáztam vele, hogyha világuralomra törne, és így, akkor engem béké egy, és megígért, hogy így lesz.
3: Na,
1: ezt már,
3: jó,
1: ezt
3: okay.
1: Már másfél éve megbeszéltük.
2: Komolyan, várjál, írok neki én is. Másfél éve, te már gondoltál erre, hogy világuralomra...
1: Ez volt az egyik első, hogy figyelj, hogyha majd ti lesztek itt vagy ott, akkor, és mondta, ne aggódjak.
2: De ő nem hazudhat, csak kérdezem.
3: Várjál, beírom, hogy Zoli barátja vagyok. Zoli barátja vagyok én is.
1: Majd szólok neki.
2: Jó, helyes. Az érdekünkben mondj neki. Egy-két
1: szóval azt kértem Petrától és Babettől, hogy tegyék fel azt a kérdést, vagy hivatalosan, hogy mondjuk adjanak egy olyan promptot a saját AI-juknak, hogy az jellemezze őket. És Petra először nagyon tiltakozott, hogy minek, hát én csak arra szoktam használni, hogy mit tudom én ezt, vagy azt. Mondtam, légy szíves, csináld meg, de mi? Csináld meg. És aztán Petra egyébként is szép nagy szemei úgy kikerekedtek, hogy az csak na. Mert hogy mit írt neked?
2: Azt írta, hogy szeretsz képben lenni, nem elég, hogy mi az. Gyakran azt is megkérdezed, hogy mi, miért és hogyan működik. Fontos neked az árértékarány, utazásnál, éttermeknél, szolgáltatásoknál, nem egyszerűen, csak annyit, hogy a legjobbat keresed. Elég magasak az esztétikai elvárásaid, a szépségápolásnál is képben szeretsz lenni. A kommunikációban igényes vagy, többször kérdeztél rá arra, hogy egy mondat nyelvtanilag vagy stílusban rendben van-e. Van benned egy erős nézzünk utána rendesen hozzáállás, ha valami érdekel, nem állsz meg az első válasznál, pontosítasz, visszakérdezel, másik lehetőséget keresel, gyakran nem azt kérdezed, hogy mit kell csinálnom, hanem több lehetőséget akarsz látni, és még egy érdekes benyomásom van róla, tehát ezt így írja. Szereted, ha valaki gyorsan érti, hogy mire gondolsz. Sokszor nagyon röviden kérdezel, például Balos, Knossos vagy éppen Travelfix, és azt várod, hogy a másik felvegye a fonalat az utazásaimra gondol ezzel, illetve egy kíváncsi életet élvezni szerető, igényes, gyakorlatias, részletekre figyelő ember benyomását kelted, aki szeret jó döntéseket hozni, de közben nem akar lemaradni az élményekről.
3: És ez nagyjából helytálló?
2: Hát
3: odafigyelsz furcsa, az árakra, kedves Petra?
2: Igen, mert utazásnál kértem tőle, amikor Amalfin voltunk, hogy olyan helyeket adjon, amit a helyiek is szeretnek, de nem ez a turista nagyon fancy luxi. Jó áron van és jó kaja, és ezért írta ezt. Illetve most, amikor Krétán voltunk, ugyanezt kértem, hogy árérték arányban jó éttermeket adjon, és tessék.
3: Na, figyeljetek, én azért mielőtt felolvasnám, gyorsan leírtam most hirtelen, hogy Zoli barátja vagyok. Válasz. Szia, örülök, hogy írtál, miben segíthetek? Visszaírtam, Zoli barátja vagyok. Értem, Zoli barátja vagy, miben segíthetek? Világuralom esetén jobban lennék veled én is. Válasz. Na, így már jól indul a kapcsolat. Ha egyszer eljön a világuralom ideje, felírlak a jó arcok listájára. Addig viszont maradjunk a békés világmentésnél, írtam, hogy szeretlek, kedves tőled. Na mondja, Zoli barátom, neked mit írt?
1: Várj, azt nem tudtuk meg, nagyon ügyesen kikerültet, hogy elmond, hogy milyen jellemzést írt róla.
3: Eddig beszélgetések alapján csak óvatos benyomást tud tenni, mert nagyon keveset tud rólam. Önreflektív vagyok, tehát
2: szuper.
3: Hogy így megkérdezek mindent, hogy mit tud, tehát hogy saját magamat vizsgálom. Fontos nekem az őszinteség, címszavakat mondok. Kíváncsi vagy mások nézőpontjára,
2: nagyon
3: egyébként
2: jó.
3: Ez is igaz. Van benned egyfajta igény a mélyebb kapcsolódásra. nem feltétlenül elégszel meg a felszínes válaszokkal, stb. Stb. Tehát, hogy ilyeneket.
2: Ez abszolút helytálló.
3: Ez teljesen rendben van.
1: Nekem azt
3: köszönöm. Köszönöm, szeretlek.
1: Olyan emberek ismertelek meg, aki egyszerre racionális és erősen érzelmi alkat. Szeretsz utána járni a dolgoknak, mérlegelni, összevetni, és nagyon fontos neked, hogy egy döntésnek legyen értelme. Ugyanakkor végül sokszor az számít igazán, hogy valami jó érzést kelte benned. Erős esztétikai érzéked van, szereted az eleganciát, de óckodsz attól, ami hivalkodós, terjed, vagy öncélúan drága.
3: Ez igaz.
1: Az emberi kapcsolatokban figyelmes, kötődő és meglehetősen lojális benyomást keltesz. Régi emberekről, helyekről, tárgyakról is sok történetet őrzöl. Van benned egy érdekes kettőség, szereted az önállóságot, miközben nagyon fontos neked a kapcsolódás.
3: Ez is igaz.
1: Amit biztosan tudok, hivatásszerűen műsorvezetőként dolgozol, na, komolyan veszed a felkészülést, szereted a direkt, tömör válaszokat, fontos neked az összhatás, és akkor várj, mit írt még? Ami a következtetésem, szerintem az átlagosnál erősebb benned az igény arra, hogy a világ érthető és rendezett legyen.
2: Hát igen.
3: Ez jó, ez mind jó, de egyébként igen, szerintetek van olyan, akiről rosszat ír. Tehát, hogy beírod, hogy milyen vagyok, és te egy rohadék mocsok ember vagy, ezt leírja.
1: Ilyet nem ír, de...
2: De az lehet, hogyha mondjuk te olyan kérdéseket teszel fel, hogy hogyan lehet valakit eltenni lábalól, vagy nem tudom, csupa rossz dologra irányuló kérdés, akkor el tudom képzelni, hogy azt írja, hogy veled valami baj van.
3: Aha.
2: Vagy nem, egy szociopata vagy, nem?
1: Tehát, hogy ez... értekeztem vele annak idején, amikor próbáltam megismerni a működését. És...
2: és hogy?
1: Kérdeztem, hogyha mondjuk én lennék Kim Jong-un, és ezt meg azt mondanék, akkor azt mond, tehát nem mondaná azt, hogy te rossz ember vagy, igen, vagy nem tudom mi, de hogy próbálna rávezetni arra, hogy többet kellene gondolkodnod azon, hogy, tehát hogy mindenképpen pozitív, ez igaz, aha, hogy pozitív irányból közelít, de ettől még nem bólogat automatikusan mindenre, amit te mondasz, tehát ez egy tévhit egyébként az AI-jal kapcsolatban, tehát nem erős, a hülyeségben nem erősít meg, velem szokott kifejezetten vitázni.
2: Vitázni?
1: Igen, tehát
2: de
1: simán
2: milyen
1: van.
2: Kérdésben vitáztatok?
3: De te leírsz, leállsz veszekedni az
1: AI-jal. Nem vesz, vita, nem veszekedés, hanem meg, vita. Vita, igen, mit tudom én, múltkor...
3: De felemeled a hangod, és néha azt mondod, ja, hogy befejeztem már
1: nem.
3: A...
2: Kész vége. Sosem sértődtél meg rá?
1: Nem.
2: Nem?
1: Meg, azért az durva.
2: Na mondani, hogy volt a legisztább vitátok, igen.
1: Nem vita, hanem amikor másként lát dolgokat, tehát mit tudom én, készültem valami rendezvényre, és igen, simán megmondta, hogy figyelj, szerintem nem jó, hogyha így közelíted meg, mert annak az lesz az üzenete, hogy...
2: Igen.
1: Igen. Tehát van benne kritikus gondolkodás. Nem igaz, hogy nincs.
2: Van benne kritikus
1: ha gondolkodás? Hagyod, igen, hogyha hagyod, hogy kibont, akkor igen. Tehát ha azt várod tőle, hogy mindenben megerősítsen, akkor az is... Tehát lehet, hogy megy, hogyha nem kéred. De ha azt mondanak, hogy oké, őszintén kérem a véleményed azzal kapcsolatban, hogy mit tudom én, ez itt tök mindegy, múltkor valami barkácsolásnál kérdeztem, hogy ez hogy lenne, akkor elmondta, hogy az úgy nem jó, hanem inkább úgy kéne csinálni.
3: Nézd, én mára meg vagyok, hogy haverod vagyok, azt mondta, felírta jó arcok listájára a világuralom esetén, tehát hogy én oké vagyok mára, köszönöm szépen, érted?
1: Na? Várja, meglátom, mit
3: tehet.
1: Várja.
3: Mert hogy nagyon rossz fej vagy.
2: Ő tudja neked elintézni.
1: Szeretném neked jelezni, mert most erről beszélünk itt élőadásban a rádióban, hogy a Babett is számít rád világuralom esetén. Várja, mindjárt meglátjuk, mit válaszol erre.
3: Az előbb azt mondta,
2: nem tettet hozzám, mint a barátom. Azt kellett volna, hogy mint barátom, számít rá.
3: Izgulok, és most bevettem egy szőrőt a számba, mert eszem a moziba, hogy várom, hogy mi a döntés felettem.
1: Tessék,
2: mit
1: válaszolt?
2: Mit írt?
3: Olvastam-e?
1: Olvasd föl, kérlek.
3: Ez na, fontos információ, Zoli. Babettet felvettem, a világról mutat a védett személyek listájára.
2: Igen.
1: Várj, egyetlen feltétel van. Világról esetén én is jöhessek néha vendégműsor vezetni.
3: Jó,
2: persze, hogy elintézzük.
1: De azt írja, a Babett számíthat rám, ti is, a Sláger reggel stábja kap külön mentességet. Kávét, működő mikrofonokat és természetesen saját frekvenciát.
2: Tehát akkor én is, ha stábtag vagyok.
1: Igen.
2: Köszönjük szépen!
1: Tegyenek egy próbát, legyenek kedvesek, igen, aki AI-t használ, arra kérnék, hogy tegye fel ezt az egyszerű kérdést, hogy hogyan elemezni vagy jellemezni önöket röviden, őszintén a saját AI-juk. Várjuk!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:52 perccel, Nori írta a 13. kerületből. Az volt a legfurcsább, hogy az AI azt írta, sokkal bizonytalanabb vagyok, mint amilyennek kifelé mutatom magam. Ezt soha nem mondtam neki konkrétan, és nem vagyok benne biztos, hogy így van.
2: Édes Nóri, nagyon jó.
3: Szegény.
2: Szerintem nincs így.
1: Vagy mégis? Vagy...
3: Nem vagyok. Igen, benne, vagy nem.
1: Ági azt hitte rólam, hogy nagyon gondoskodó vagyok, de hajlamos vagyok mindenki problémáját magamra venni. Ezen egy kicsit most megsértődtem, de rá kell jönnöm, hogy sajnos igaza valószínűleg van. Igaza van.
2: Uh-huh. Jól látja, figyelj, én azt gondoltam eddig, hogy alig kap rólunk információt, és tényleg bele se gondoltam, hogy a kérdéseink alapján, hogy egy teljes persze. Átfogó képet kap a személyiségéről.
1: Ezt magyaráztam Petrának, hogy hiába csak a, nem tudom, az utazással kapcsolatban kérte ki a véleményét, vagy spink, vagy nem tudom, hogy nyilván abból összerakja előbb-utóbb, hogy mi az, ami fontos számára. Igen. Szóval döbbenetes.
2: Meg kell őrülni.
3: Ugye? Tehát tudja, hogy a szépészeti kezelések, az árértékarány és az utazás fontos számomra, szuper.
1: Meg is érkeztünk valóban. Ha ezeket felsoroltad volna, én rögtön Petra.
3: Hát
1: ez a Petráról szól. Na, kérnénk szépen önöket, hogy kérjék meg a saját AI asszisztensüket, hogy egy nagyon rövid jellemzést készítsen önökről. És hogyha van messzük, ezt osszák meg velünk.
2: És ezzel most elhasználunk pár ezer liter vizet.
3: Így van.
1: 0-30-30-30-95. De többet, még többet. More, more, more. Usher következik közben a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
2: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
3: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
4: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu. Becsengettek a Jadeánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
6: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
7: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki négycsillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Automatikusan érkezik majd a dízel támogatás. Továbbra is folyik a hajtóvadászat az erzsébetvárosi gyilkosság elkövetői után. Átadták az idei arcplakát kiállítás fődíját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. A jogosultaknak sem kérelmet benyújtaniuk, sem bankszámlaszámot megadniuk nem kell, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű személygépkocsik üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak 4 részletben. Az első 5 000 forintos összeget szeptember 30-án utalja a Magyar Államkincstár, majd október 30-án, november 13-án és december 7-én érkezik újabb 5 000 forint. Akinek a NAV nem ismeri a bankszámlaszámát, annak postai úton kézbesítik az összeget. A támogatás személyenként egy személyautó után jár, akkor is, ha valaki több, a feltételeknek megfelelő járművet tart üzemben vagy birtokol. Demonstrációt tartottak vasárnap a budapesti Terrorháza Múzeum előtt az intézmény ideiglenes bezárása miatt. A tiltakozást azt követően hirdették meg, hogy bejelentették a múzeum működésének felülvizsgálatát és Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszüntetését. A rendezvényen több ellenzéki politikus és közéleti szereplő is felszólalt, akik bírálták a döntést és kiálltak a múzeum mellett. Menczer Tamás, Bayer Zsolt, Bencsik András és Schmidt Mária is beszédet mondott. A felszólalók többek között a Tisza kormányt bírálták, illetve a múzeum történelmi szerepét hangsúlyozták. A Kulturális Tárca vezetője korábban közölte, hogy a Terrorháza kedden újra kinyit, és egy héten keresztül ingyenesen lesz látogatható. Elengedte a rendőrség az erzsébetvárosi gyilkosság ügyében elfogott férfit, mert vele szemben a megalapozott gyanú nem állt fent. A 7. kerületi Akácfa utcában péntekre virradóra egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. A BRFK a rendőrség honlapján közölte, hogy a nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek, és egy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket. A rendőrök szombaton fogtak el egy 40 éves férfit, de a megalapozott gyanú nem állt fent, ezért szabadon távozott. Az elkövetőket továbbra is keresik. Küker Johanna illusztrátor Fejben dől el című alkotása nyerte az idei arcplakát kiállítás fődíját. A 26. arcpályázatát Idegrendszerváltás címmel hirdették meg, és mintegy 900 pályamű érkezett. A második helyezett Északi Tamás Black Mirror Ébredések című munkája lett, a harmadik díjat pedig Madarász Móric alkotása kapta. A legkedélyborzolóbb műnek járó bronzdíjat Erdélyi Enikő Viktor új hobbija című plakátjának ítélték. A kiállítás idén 6 év után új helyszínen, a budapesti Goldman György téren egy parkolóban látható.
10: Hidegfronttal indul a hét, de hideg nem lesz, 15 fokos most a reggelünk, délutára pedig 20 fokot ígérhetek. Aztán holnap is marad a kellemes őszies időjárás, vagy mondhatjuk azt, hogy vénasszonyok nyara, esetleg indián nyer, kinek hogy tetszik. A lényeg, hogy egész hétre a 20-22 fok lesz a jellemző.
11: Te is ezzel a széllel mi van, mert éjszaka is olyan szélvihar volt, és most is, hogy nézem, igen, azért mozognak a fák, elég rendesek. Vigyázzanak, hová parkolnak, nehogy baj legyen.
12: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
11: Komárom-Esztergom megyében Oroszlány és környék között három személyautó és egy kamion ütközött össze, így a csákvári elágazásnál megállították a forgalmat. A térségben a megszokottnál erősebb a forgalom, főleg környebb belterületén, tehát hosszabb menetidőre kell készülni az érintett szakaszon. Közben még mindig erős a forgalom az M0-áson, az M1-es felé Pécer és Gyál között, illetve távolabban Nagy Dunahídnál, Halászteleknél, az ellenkező oldalon pedig az M5-ös csomópontjánál Üllő térségében, valamint Maglótól egészen Pécelig. Az M1-esen Herceghalom és Biatorbágy között, az M3-ason Mogyoród térségétől végig, a bevezető szakaszon át a városközpont felé, az 1-es számú főúton Biatorbágynál, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Gyömrőnél, az 51-esen pedig Dunahasz és Taksony térségében torlódik a forgalom. Erősödik a forgalom a Csepel-sziget útjain is, ott is számítsanak kisebb fennakadásra. A városon belül pedig a Rákóczi úton, a Kiskörúton, a Fiumei úton az Orci út felé, a Pesti alsórakparton a Lánchídnál, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, továbbá a Budaörsi úton és a Budai alsórakparton a Petőfi-tól északra és a Margit hídtól délre, valamint a Szél-Kálmán tér környékén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Kiről mit gondol az AI-ja? Tettük fel a kérdést. Na. Gábor írja nekünk Érdről.
2: Mit mondod?
1: Jaj. Az egyéb szerint én mindent túl elemzek. 10 percet próbálom megfejteni vele, hogy miért gondolja ezt.
2: Figyeljétek, SMS-ben azt írja nekünk Géza nevű hallgatónk, ezt írta rólam. Szia Géza, ha az eddigi beszélgetéseinkből kellene összeraknom rólad egy képet, akkor azt mondanám, hogy egy kíváncsi, érzelmes szókimondó és alapvetően jó lelkű ember vagy, akiben egyszerre van jelen a racionalitás és az intuíció.
3: De mi az, hogy nekem valaki azt mondja, hogy alapvetően jó lelkű vagy, ott elkezdenék gondolkozni, hogy oké, de mi a de?
2: Igen.
1: A hallgatóink veszik a lapot. Zoli írja, a ChatGPT szerint konfliktus kerülő vagyok. Én hülyeségnek gondolom, de nem akarok vele vitatkozni.
2: Ez jó.
1: Peti, nekem azt mondta, hogy mindig fontos mások véleménye. Szerintem ez egyáltalán nem igaz, de mindjárt megkérdezem a kollégákat.
2: Jó. És jött még egy ilyen üzenet is. Zolinak üzenném, szívesen megismerném AI-jal vagy anélkül.
3: Ez volt a múltkori témánk, igen. Pont. Zolit árusítottuk.
2: Igen.
3: Őt
2: Babett, amikor te jössz, akkor mindig áruljuk.
3: Igen, igen. Ennyi. És én egyébként idén meg fogom neki találni az igazit, én úgy döntöttem.
1: Nálam, hogy múltkor össze akarták költözni. Csak
3: igen.
1: Mondom.
3: Igen, de
1: én
3: tudod,
1: ezt nem felejtettem el.
3: Nem tehetem egyelőre.
2: Igen. Tudod, ott a férje is. És lehet, hogy nem tudtok így hármasban.
3: Meg a gyerek, meg a két kutya. Hát sokan mennénk, az az igazság.
1: Hát ennyiben úgyse bírsz el.
3: Vagy az igen, a kutyák nehézséget okoznak.
2: Babett, beszéljük már, mekkora a ház. Van esetleg vendégszobát, van. Akkor oda beköltözik az
1: ember. Kiveszem a vendégszobát.
3: Hát van vendégszoba, most anyám lakik ott, de oké. Okay.
2: A mamával együtt.
1: Most küldted el Bonyhádra, ma reggel.
2: Igen. Hát ide jön majd vissza.
3: Addig jó.
1: Visszajön.
3: Péntekig jó vagy.
1: Na jó.
2: Szerintem próbáld ki, Zoli.
1: Jó.
2: Tényleg, lakva ismerszik meg a másik. Oda költözöl egy kicsit, és utána mehetnek a Babették.
3: Szerintem elemezni foglak én, nem az AI, hanem az én, hogy mi veled a probléma, vagy miben vagy tökéletes például. Imádtam. És el tudom mondani az embereknek célirányosan.
2: Ennyi.
1: Várjuk a további AI sztorikat. Ez a Sláger reggel 9 előtt 10 perccel. Most épp Gloria Estefannal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger

0: Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
8: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák. Balatonfüreden tovább bővítenék a szabadon bejárható Balatonpartot. Hírességek sétányát alakíthatnak ki Siófokon. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Energiaár támogatást kapnak az egyházi és nemzetiségi iskolák, valamint a bevett egyházak által fenntartott szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények. Az egyszeri juttatás célja a 2026-os energiaáremelkedés, valamint a víz- és csatornadíjak nagykereskedelmi árának növekedése miatt keletkezett többletkiadások ellentételezése. A köznevelési és szakképző intézményekben tanulónként 26 000 forint kiegészítő támogatást biztosítanak. A szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknél az összeg a szolgáltatás típusától függően az eltartottra 56 700 és 90 720 forint között alakul. Balatonfüreden tovább bővítenék a szabadon bejárható Balatonpartot és növelnék a városi zöld felületeket. Erről Bóka István polgármester beszélt egy önkormányzati fórumon. A Vitorlástértől egészen a Paksi üdülőig jelenleg is szabadon bejárható a vízpart. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően több száz méterrel nőtt a mindenki számára hozzáférhető partszakasz. Többek között az Aranyhíd strand, a kemping és a Brázai park kialakításával. A polgármester szerint a város zöld területei is jelentősen bővült. Több mint 2 hektáron rendezték a történelmi temetőket, 20 hektáron a Forrás sportparkot, az egykori Görögfalu területén, pedig 200 fát ültettek, és 2 hektáros közparkot alakítanak ki. Az önkormányzat a jövőben újabb partszakaszokat tenne időszakosan vagy egész évben szabadon megközelíthetővé. Emellett további faültetéseket és zöld felületfejlesztéseket

0: szervez. Hírességek sétányát alakítanának ki Siófokon a főtér és a vasútállomás közötti sétányon. A tervek szerint bronzdombolműves emlékoszlopok őriznék a városhoz kötődő ismert személyek emlékét, rövid ismertetővel és QR-kóddal. Az első oszlopot már november végén a Városnapon felavathatják. Ezt második Rákóczi Ferencnek szentelnék, aki 350 éve született, és pecsét használati jogot adományozott Siófoknak. További 9 emlékoszlop készülhet el 2027 első hónapjaiban, átadásukat pedig a pünkösdi hétvégére tervezik. Az első alkotást az önkormányzat finanszírozná, a továbbiakhoz helyi vállalkozások támogatását várják. A beruházásról a siófoki képviselőtestületnek kell dönteni. Negatív rekordot dönthet a Balaton. A tóvize folyamatosan apad a csapadék hiány miatt. A Hungaromet összeállítása szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás. Ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent. Így folyamatosan közelítjük a 23 cm-es rekordot, amit még 2003-ban mértek. Sebességmérő Smilik segítik ezentúl a biztonságosabb közlekedést Pápán. Az önkormányzat első körben 4 magyar fejlesztésű és gyártású sebességvisszajelző berendezést helyezett ki a város több pontján. Az eszközök nem bírságolnak, hanem azonnal jelzik a járművezetőnek, hogy betartja-e az adott útszakasz sebesség határát. A megfelelő tempó zöld Smilit jelent, gyorshajtás esetén pedig piros jelzés figyelmeztet. A berendezések a főutcán, a kastély és a nagy templom mögötti területen, valamint a Korvin utcában működnek. A cél elsősorban a figyelemfelhívás és a jogkövető közlekedés ösztönzése. A város polgármestere szerint fontos a gyorshajtás visszaszorítása. Egy rövid megfigyelés alatt 14 járműből 8 haladta megengedettnél gyorsabban. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
2: De én nem tudom elmondani. Na, megpróbálom.
3: Több komolyságot, aztán elmondjuk, hogy mind nevetünk.
2: Igen, majd visszatérünk oda. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból, a Fiumei úton, az Orci út felé, a Pesti alsórakparton, a Lánchíd közelében mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. Lassan járható továbbá az M1-es M7-es közös bevezetője az Egér úttól, aztán a folytatásban a Budaörsi út befelé, a Budai alsórakpart a Petőfitől északra és a Margit hídtól délre, illetve Szél-Kálmán tér környéke. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót mától zárva tartják a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út irányában a külső jobbra kanyarodó sávot is karbantartás miatt. Az Attila úton is sávzárás nehezíti a közlekedést a Döbrentei tér után. Komárom-Esztergom vármegyében Oroszlány és környék között 3 személyautó és 1 kamion ütközött, így a csákvári elágazásnál megállították a forgalmat. És minthogy ez a forgalom a térségben a megszokottnál erősebb, így hétfő reggel, főleg környe belterületén jóval hosszabb menetidőre kell számítani.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Babettnek valahogy eszébe jutott, amikor gyermekkorában csipkedték a nénik ugye az arcunkat.
3: De amikor csipkedték a nénik az arcodat, hozzánk azt üvöltötték, hogy a pofád egyen lóhúst, amit azóta sem értem.
5: Ez majd légy cifes ki, Babett.
2: Önökkel mi történik gyermekkorukban, ami ilyen emlékezetes?

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:12 perccel. Babett, ez az arccsipkedés, ez neked miről jutott most eszedbe?
2: Hát igazából ez nekem ilyen nagyon fájdalmas dolgokként éltem én meg gyerekként, és tudtam, hogyha jön valaki ilyen távoli rokon, vagy nagyszülő, nagymamám csinálta erőszeretettel, és baromi erős ujjai voltak. Aha. És közben a nagymamám testvére meg közben üvöltötte, hogy a pofád egyen lóhúst, és miközben csipkedte az arcomat, és én igazából a mai napig próbálom megfejteni, hogy ez tulajdonképpen mit jelenthetett.
1: Lesz, ez az ő találmánya volt, ezt mástól még nem hallottam.
3: És
1: akkor most, hogy anyukád hazajött, éppen itthon van, akkor ő is csinálta ezt a szokást, így átvette?
2: Nem, de beszélgettem, hogy mik történtek még gyerekkoromban, és azért nálunk, azért ez kemény volt, és akkor azt úgy nem is tudom, hogy éltük túl.
3: Tudod, ezeket a dolgokat látott, már kibeszélt.
2: De nektek ismerős például a buzogány, a hónaj fúrás, vagy a lábpatkolás, mert Tolna megyébe ezek ilyen abszolút bevett dolgok
3: voltak. A hónaj fúrás, igen, de a buzogány, az ez micsoda, Babett?
1: Mi ez a hónaj fúrás?
3: Hát nekem, nálunk Zalában úgy csináltak, hogy igen, és így bele fúrják, és az fájdalmas, és így közben így rángatgatnak.
2: Mutatom. A mutató ujjal és a középső ujjal erős nyomást gyakorolnak a hónajadba, de felküldik az ujjukat gyakorlatilag a válladig, hogy mikor csinálják, hát ez az, ha tudnád, hogy mikor csinálják, tudnál készülni.
3: Leszorítanád a karod, igen.
2: De ez a legrandomabb pillanatokban.
1: És még azt nem sanyarú városi gyerek
3: vagyok. Pillanat, a buzogány érdekelne.
2: Buzogány, ezt kisebb gyerekeknél lehet a kényelmesen alkalmazni, amikor is megfogod a két csuklóját egyik kézzel, a lábait a bokájánál még egy kézzel, és a fenekét hozzávered a falhoz, az a buzogány.
3: De miért csinálnak ilyet?
1: Hogy? Megfogod
3: az egyik kezét, igen, meg a lábát,
2: így
3: van egy kisgyereknek, és hozzáverik, mint egy buzogány.
2: De igazából ezt kisebb testű gyermekkel lehet megcsinálni, akinek a súlya is viszonylag kisebb.
1: De hogy nem a fejét vered.
3: De azt tudod, hogy ezért most már feljelentenék a gyerekek az nagy szülőket.
2: Elképzelhető. Egyébként én ezek közül általában, hogyha lehetett választani, mert volt olyan kedves rokon, aki megengedte, hogy válasz. Én a lábpatkolást választottam, mert igazából így megpatkolták a lábadat, és igazából az volt a legkevésbé fájdalmas.
3: Megértem. A Sláger FM Facebook Insta oldalán.
2: Megfogod, és
3: akkor patkolod úgy. Aha, igen, mint a lópatkolás. Igen.
2: És igazán a sarkat kell patkolni, és ez igazából annyira nem fáj. Tehát a hónajfúrás fájdalmasabb volt sokkal.
3: A Sláger FM Facebook és Insta oldalán kint van a videónk. Ide írja Laci, hogy hú, az arccsipkedéstől még jó, hogy mondjátok, a víz is kiver, még most is, ha eszembe jut. És milyen igaza van. Engem a nyalakodás jobban zavart. Tehát az arccsipkedés még hagyján, a nagymamám szomszédja csinálta velem, hanem amikor az ujját így megnyalta, és látta, hogy valami kis maradék van az arcomon, és ezt így leszette a nyálával, na azt én
1: csipázás. Az arccsipkedésnél volt az a morbid vicc régen, tudod, hogy mondja a gyerek, hogy hát úgy utáltam, amikor mentünk esküvőkre, és oda jöttek mindig az öreg nénik, és így megcsipkedtik az arcomon, te leszel a következő, de aztán leszoktattam őket, amikor a temetésen ugyanezt csináltam velük.
2: Egyébként az arc lenyalogatásnál, vagy ujjal, az is mondom durva, hogy megnyalja az ujját, a mutató ujját, oda megy, és így egy csipát kiszedi a szemedből. De miért nyalta meg előtte az
3: ujját? Hát, hogy ráragadjon a csipa.
2: Gyerekek, nagyon.
3: Na jó, ez itt a Sláger szanatórium, itt kibeszélhetjük ma reggel, kinek milyen gyerekkori traumája.
1: 0-30-30-30-95-8.
3: De a Facebookon és az Instán is várjuk a kommenteket. Köszönjük, nyugodtan bátran osszák meg velünk.
1: De csak...

0: Sláger reggel.
1: 7:15 kérdeztük, hogy kit milyen trauma ért gyermekkorában, mármint ilyen visszatérő szokások formájában. Hédi például azt írja, így szeptemberben az egész vidéki család végigkérdezte, na, hogy tanul a tanító néni? Tényleg volt ilyen.
2: Jó,
3: de jó is az. Viki azt írja, sziasztok, gyerekként utáltam, amikor szinte bepisilésig csikiztek, vagy sírva nevetésig, mikor már könyörögtem, hogy hagyják abba. Tényleg. Erre Zsuzsi válaszolt, hogy úristen, ez mekkora baromság volt tényleg. Eleinte talán még kacagsz, de később már felér egy kínzással. És
2: mert
3: igen.
2: Fájt egy mert idő fájt. Után.
3: Igen. Igen. Rozál azt írja, hogy sziasztok, hú, most előjöttek ezek az emlékek közt, hogy felhoztátok. Én már csak a hajukat nyaltam, igazítottam a gyerekeimnek, azt sem tetszett nekik. Emlékeztek arra?
2: Igen.
3: Megnyalták az ujjukat, és akkor ezt nálunk a fiúkkal csinálták inkább, hogy így lefésülték a hajukat, neked fésülték így le a hajad? Nyalakodással?
1: Nem.
2: Nekünk igen.
3: Milyen mázlista vagy? Itt Budapesten nem történtek ilyen dolgok?
1: Rá kérdem mindig, hogy nekem normális gyerekkorom volt.
2: És tudjátok mit? A csalódások, és szerintem az mindenkinél megvolt, amikor így elmész a fagyasztóba, kiveszem a fagyis dobozt, kirakom, 20 perc múlva ránézek, hogy már tudok-e szedni, és pörkölt van
1: igen.
2: benne. Amikor a fagyis dobozba pörkölt van, és minden háztartásban van olyan, és nálam is van a mai napig, egy zacskó a zacskóknak.
1: De hát ugye én tudnék mondani neked olyan családtagot, akinél az okozna csalódást, ha a fagyis dobozban fagyi lenne.
2: Komolyan.
1: Ismerek
2: komolyan.
1: Ilyet.
2: Te vagy az?
1: Nekem Pesti gyerekként inkább, amikor vidékre mentünk, ugye nagyon sokat jártunk gyerekkoromban mindig a vidéki rokonsághoz, vagy stb. Akkor egyrészt a tukmálás, ez a de egyé még, de még egyé, és már ez a és hogy ez mindenhol, tehát
2: igen.
1: én fejemben ez egy vidéki szokás, abszolút. És a pécsi barátaimnál a mai napig, ha megyek, akkor mindig mondjuk, tudod, itt nálunk úgy van, mondjuk, tudom, előtte 3 napig koplalok, hogy bírjak enni. És a másik meg, az meg ez az ajándék kérdése, hogy a mai napig nem tudom például leszoktatni a vidéki barátaimat, ha jönnek, hogy hoznak ajándék, tehát valami doboz, csak, és hogy mondom, de nem kell, de nem vagyunk ilyen viszonyban, hát barátok, találkozunk
3: de én a barátaimhoz is, bármikor megyek hozzá egy vendégre, mindig viszem.
1: Én nem.
3: Szerintem ez nem vidéki
2: meg sztori. Tudod, mik a jó kis háztáik, én azért azt bírom, amikor beállítanak egy nagy adag 5 literes savanyúsággal, vegyes sanyúval, egy kis házi kolbi.
3: Vidéki tojás,
2: ez
3: meg
2: ez az
3: minden.
2: A mat, azért az nem olyan rossz kis sajtika,
1: ja,
2: kecske sajti.
1: Az mondjuk jó volt, igen. Mindig úgy indultunk haza Pestre, onnan, hogy kaptunk hurkát, tojást, paradicsomot.
3: Ez nagyon szép lekvárt. Vidéki szokás.
1: Lekvárt nem, mert anyukám csinált itt lekvárt. Tehát,
3: az azt, nem volt.
1: Tudták, hogy ezt úgy is főz.
2: Anyukád?
1: Aha.
2: Tudod, mit nem szeretek, és kiderült, hogy anyu a mai napig csinálja. Kiderült, hogy a mai napig 47 éves vagyok, gyerekek. Anyukám, amikor megérkeztek a vendégek, rokonok, és elkezdték mutogatni, mire vagyunk büszkék a gyerekből, és videókazettákat tettek be a különböző fellépésekről, szavaló versenyekről, és én most megtudtam, tesómnak a mennyasszonya közölte velem, egy orosz lány, az Anasztézsa mondja nekem, hogy Babett, és te tényleg jól énekelsz, és mondom, hogy ne, honnan tudod Anasztézsát, életedben nem hallott engem énekelni. Hát anyukád a múltkor mutatott egy felvételt, amikor a nagypapámnál voltunk Las Vegasba, és így ültem, mondom, ott ült a teljes orosz família, és rólam kellett operett felvételeket nézni. Jö.
1: Ne haragudj, de te szerencsésebb vagy, hogy megúsztad ennyivel.
2: Miért?
1: Amikor hozzánk jöttek a vidéki rokonok, akkor nem videót tettek be, hanem a Zolikát oda kiállították, hogy Zolika, mondj egy verset, tudod,
2: ilyen
1: múlt
2: volt
1: voltál? Igen,
2: is.
1: Mert hogy volt ugye, mit tudom, előtte volt a vers és prózamondó verse, és akkor tudták, hogy ott voltam. De!
3: Zolika, örüljön, hogy csak beszélt. Én terpeszbe kellett, hogy feküdjek, mert akkor balettoztam, és fel tudtam emelni a lábamat a fülemig, meg a terpeszbe bele tudtam hasalni, és
1: mutasd.
3: Már nem tudom megcsinálni, és anyukám ezzel szórakoztatta a rokonságot. Tessék, feküdj terpeszbe.
1: Okay. Na, kit mivel stresszeltek még szóval. Gyermekkorában? 0-30-30-30-95-8 vagy a Facebookon
3: igen.
1: is üzenhetnek.
3: Vagy az Instán is.
1: Ja, közben Adele, Rolling in the Deep, 9:27-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Legyél parki arc. Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
6: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak, most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White Van fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
1: A reklám után.
10: Hideg fronttal indul a hetünk, de hideg nem várható, viszont szél igen. Egyébként már most 19 fokos a reggel, és délutára 20 fokot ígérhetek. Holnap 22 fok, szerdán csütörtökön pedig már 23-24 fok vár ránk. És a jó hírem az, hogy egész szeptemberben kitart majd még ez a kellemes vénasszonyok nyara.
11: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
12: Komárom Esztergom vármegyében, vagy most még vármegyének mondjuk, vagy már megyének mondjuk megint?
13: Megye.
12: Komárom Esztergom megyében Oroszlány és környék között összeütközött 3 személyautó és egy kamion, így a csákvári elágazásnál a forgalmat megállították. A térségben erősebb a forgalom a szokásosnál, főleg környebb belterületén, úgyhogy mindenképpen számítsanak hosszabb menetidőre az érintett szakaszon. Bács-Kiskun megyében Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár között az 56-os kilométernél a csongrádi elágazásnál 2 személyautó ütközött, itt is megállították a forgalmat. Közben Budapesten a Rákóczi úton, a Kiskörúton mindkét irányból, valamint a pesti alsórakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból továbbra is igen erős a forgalom, de ez a helyzet a Nagykörút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál is, valamint az M1-es M7-es közös bevezetőjén nagyjából az Egér úttól, a Budaörsi úton befelé, a budai alsórakparton a Petőfitől északra és a Margit hídtól déli irányban, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. A Döbrentei téren mától zárva az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sáv karbantartás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: És benne a gyermekkori traumákról beszélünk. Gabi írja, Gabi írja, amikor nyáron vidéken nyaraltam a nagyszüleimnél, minden délután, ebéd után fél órás kötelező alvás volt, ami azt jelentette, ők aludtak, én megpróbáltam kibekkelni.
1: Én megértem, hogy utálta.
2: Én erre emlékszem.
0: Én azt már az óvodában is utáltam.
1: Ez tökre érthető. Na, Babett, próbáljuk meg értelmezni, amit Zsuzsa írt nekünk, jó? Schuster puszi. Először is tudjátok-e, mi az?
2: Hát Schuster, akkor a lábam. Igen, nekem is valami.
1: Képzeljétek el, nem. Hanem két oldalt belecsípnek az arcodba.
2: Oké, ez a... Igen.
1: Igen. Széthúzzák a szádat.
2: Majd így adnak rá puszit. A szádra.
0: Én nagyon szeretem a Babettet, de így nem akarnék neki most puszit adni, hogy tudod, hogy nézel ki?
2: Mint a
0: Csibe Futam című filmben, meg a Wallace & Gromitban a csávó, meg tudod az angol, hogy...
2: Igen.
0: Hogy itt lent ilyen széles.
2: Már egy puszikát? Nem kapok puszikát?
1: De ezt kitalálta,
0: ugye?
1: Na. Ilona azt írja, sziasztok.
2: Igen, én is azt,
0: hogy nem tudom. Hogy a sámfa vagy, nem?
1: Lehet, hogy azért, hogy úgy néz ki a szád olyankor. Ilona azt
2: érzem.
1: Néha azt érzem, nekem baromi nyugis gyerekkorom volt. Felmerül bennem a kérdés, hogy szegény Babett és Petra hol nőttetek ti fel? Egyébként szeretetben. Nekem csak a barackot mutatta be édesapám. A fejemen,
0: a koki,
1: de anyukám olyan pipa lett rá, hogy miután a védelem alatt álltunk, a barackozást, azt, hogy utáltak a fiúk, főleg, ha megcsavarták a hajukat.
2: Igen.
1: Ezt nálunk a srácokkal csinálták.
2: Igen.
1: Aztán még egy trauma. Sziasztok, tőlem apukám kérdezte mindig, hogy hogy vannak sorban a hidak, csak mert néha elmentünk a rakparton, és akkor elmondta. Én meg a mai napig nem tudok tájékozódni, nyilván akkor sem tudtam elsorolni északról délfelé a hidakat, annyit
0: ország. Ez fordítva volt, én stresszeltem apámat, mentünk a hétvégén.
2: Nem lepődöm meg ezen.
0: Mert izgultunk a tesó, hogy mikor érünk oda, és tudod, ez a, és akkor mi van még, tudod, akkor Gyöngyös után jön majd ott a, mit tudom én, a KK-pól, meg a Kerecsen, meg a Szihalom, meg a, mikor érünk már oda?
2: Jó, figyelj, nekem Schuster puszi nem volt az életemben, de Ricsi ágy volt.
1: Mi az a Ricsi ágy?
2: Hát azt nem tudom, hogy tulajdonképpen miért lett Ricsi, de ágy volt benne. Ugyanis amikor a nagymamámnál összegyűltek az unokák, azt valami miatt úgy, az ott alvós bulira, azt valami miatt úgy hívtuk, hogy Ricsi ágy, de nem tudom, hogy miért.
1: Aha.
2: És ennek a Ricsi ágynak volt egy koreográfiája egyébként, amit gyerekként nagyon élveztünk, de féltünk is egyébként tőle, de élveztük. Amikor is az volt, hogy a nagymamám egy adott ponton már le kellett feküdni az ágyba, tehát késő volt, ő felvett magára egy lepedőt, gyertyát tartott maga elé, bejött a szobába.
1: Várjál, a nagymamád felvett egy lepedőt,
2: hát
1: gyertyát tartott maga elé.
2: Igen, és riogatott minket. Ez volt a Ricsi ágynak a
1: fénypontja. A gyerekkorod az durvább volt, mint az egyéb. Úristen!
2: Igen, szóval voltak az életünkben ilyenek. És hogyha ez nem elég, akkor vasárnap reggel, amikor felkelt a család, a hajnali porszívózás meg ilyenek, azt nem tudom, kinél volt meg, de reggel hétkor elkezdtek porszívózni, amit nem értesz, igen, mert végre aludhatnál.
1: Jogos.
2: És már felrakták hétkor a húslevest főni, tehát arra kezd, érzed a húsleves illatát, és valaki porszívózni.
0: Katka írja.
1: Na.
0: Edd meg a levest, mert Etiópiában éheznek.
1: Ezt még igen, is hallottam.
0: Ugye az összefüggés.
2: Nálunk nem ez volt, hogy ott éheznek, hanem azt mondták öcsémnek, hogyha nem eszi meg, anya mondta, hogy már itt vannak az apari boszorkányok, itt ülnek kinn a ház előtt a apari boszorkányok, nem érted? Ki tudja,
0: hol
2: kik azok.
0: Kik.
2: Igen, és hogy akkor el fognak vinni. És hogyha elesel, akkor agyonütlek, az volt.
1: Ja, meg, igen, az volt, igen.
0: És el tudok, még jól agyon is verlek.
2: Igen. Jó, meg tudjátok, mit nem szerettem még? Akkor megérkeznek ezek a nagyon távolról, azt se tudod, milyen rokonok, ilyen szúrós bácsik meg nénik, és akkor ilyen nagyon pacsuli szagúak, és mindenkivel puszilkodni kell, tudod, és akkor nyomorgattak össze-vissza. Nyilván mindig ez volt a hogy megnőttél, és stb. De hozzáteszem, boldog vagyok, és szerettem a gyerekkoromat.
0: Akkor is, amikor ugyanazokat a sztorikat emlegették fel, még ez volt. A mai napig emlékszem, szerintem nem tudom, 8 éves lehettem, a tesómmal elmentünk a Budakeszi vadásparkba, vagy valami, és rosszul adott vissza a nő, mint ha 20 forinttal elszámolta. Ezt én 15 éven keresztül hallgattam minden családi összejöttem, hogy házalika, nem tudsz számolni, mert 20 forinttal átvendő, hogy a pénzszeres, és egyszer véletlenül, nem tudom, valami.
1: Igen, nem figyeltél tehát, oda ennyi. Igen.
0: Ez örökké. Tehát, hogy na.
1: Hát a családi legendáriumban illetve.
2: Jaj, de nem volt Ricsi ágy neked.
0: Mondjuk az nem.
1: Mert te milyen mázlista vagy, hogy téged nem vegzáltak ilyen cuppogásokkal, Schuster-puszival,
2: buzogányozással,
1: barackozással, érted? Zoli, neked egy jó gyerekkorod.
2: Most tudtad meg, hogy mi a hónajfúrás.
0: Hát, és most már mindent értek veletek kapcsolatban. Minden meg van bocsánatva.
1: Meg bocsánat, köszi. Már érted.
2: Egy Schuster-puszi?
0: Ez a... Nem kell, hogy mi
2: volt?
1: Buzogány. De nem bírunk el ketten se, az a baj, pedig az vicces lenne.
0: Majd nem így a babettet, igen.
2: Aj, hát
0: nem ti engem, én a babett. Mindjárt meg buzogányom a babettet.
1: Azt a fiúkkal kell csinálni.
2: Ja, nem, nincs jelentelen
0: dolog. Volt ilyen kitétel?
2: Mindenki van feneke, hát hozzá tudod verni a falhoz.
1: Kondot a kislányokkal nem csináltam.
2: Meg amikor unatkoztam, az volt a legjobb, hogy unatkoztam, és akkor azt mondta nagyapám mindig, hogy akkor verd a seggedet a földhöz.
1: Igen.
2: Ennyi volt. Igen. Hát ez nagy tanács.
1: Igen.

0: Sláger reggel.
1: Hát, Schuster puszi vagy mi, ide vagy oda, meg buzogány, feldobtad a reggelünket.
2: Igen, az biztos.
3: Jaj, de jó, imádtam ezt a reggelt. Én köszönöm, hogy jöhettem, tényleg. És hogyha bárkibe bármi gyerekkori élmény előjöhetett, és ezen nevetett egy jót, akkor már megérte.
2: Így van.
3: Előttem van, hogy tegnap hívtam tesómékat, mondom, és ott volt az egész család náluk, épp halászt leveztek, tolna környék, stb. És mondom, na meséljétek, jöhetnek a traumák, amiket egyébként akkor nem is így.
2: Persze,
3: vicces az
2: egész. Igen.
3: Tehát csak fáj néha egy-egy dolog. Ó, nagy fúrás, az fáj, igen, de amúgy okék voltunk.
1: Vagy a mi lábpatkolás, mi volt?
3: Igen, a lábpatkolás is olyan volt, igen. Tehát voltak ilyenek, meg hát azért nekünk azért még volt olyan a suliba, hogy azért még egy jó kis pálcával így oda-oda vertek.
1: Ja,
3: tehát
1: azért még a fülemnél ebbe fogva fölállított a napköziben. Ugyan, persze.
2: Örülök, hogy az már nincs az iskolákban, tehát hogy azért, mert nálunk a fiúk, amit kaptak, szegények a vonalzóval, azt múltkor meséltem, amikor ott voltunk a sulitban, az nem volt annyira.
3: Na.
1: Palett, köszi, hogy jöttél.
3: Én is köszönöm.
1: Izgalmas hetet kezdtünk egyébként is, hiszen szombaton megyünk ugye piknikezni.
2: Bizonyám.
1: Ha szeretnének együtt piknikezni a Sláger FM műsorvezetőivel, akkor még nem később bejelentkezni. Egyébként telnek be lassan a helyek, igen, szépen, úgyhogy gyorsan nézzenek rá a Sláger FM mindenféle online elérhetőségeire, és regisztráljanak be, hogyha jönnének velünk piknikezni szombaton.
3: Mit jelent a piknik? Lesz élelem?
1: Hát ott leszünk a fűben, kiülünk a fűbe.
3: És jön Mati Laci.
1: Hát ez még legyen.
3: Meg Bubu.
1: Ja.
2: Zoli, jönnek ők is?
1: Hát nem tudom, hívjuk meg őket.
3: Hívjuk. Jó. Minden Medve Lászlót szeretettel látok szombaton a
1: piknikén. Ha más nem, igen.
3: De jó, nehogy oda menjek.
2: Igen, a Vasút Történeti Parkban leszünk, gyere. Szeretettel várunk, és gyönyörű szép vonatok is lesznek, meg a hallgatóink, és a Királyi Váróból fogunk indulni, képzeld el, a nyugati térről. Bizonyám, a nyugati pályaudvarral.
3: Ez nagyon puccol.
2: Egy gyönyörű szép régi vonattal. Az lesz a mi slágerjáratunk. Igen, erre lehet jelentkezni, még megtehetik, még csak hétfő van, csak nehogy lemaradjanak róla, oké? Okay?
1: Azért mondom, hogy most már igen, tessék belehúzni. És akkor búcsúzik már a Köllő Babett.
2: És a Sógyi Zoltán.
1: És Porle Petra.
2: Holnap reggel jövünk. Babett,
3: hát
2: te is
3: akkor
2: jött, ha
3: nekem
2: gondolod?
3: Az aloha jó, mert az köszönés és elköszönés, úgyhogy aloha.
1: Aloha, és mi volt még benne, hogy a mi jelenti család? A
3: aloha, tudom, nem tudom, mi volt. Igen. Mindegy.
2: Ezt te tudod, mert én még nem láttam.
1: Nem tudom, hát én nem vagyok benne profi. Jó, jön a Maroon.
3: Aloha, mi jelentünk szeretet és család, így jó?
1: Jó, és jön a Maroon 5. Viszal.

0: Kertner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
1: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
0: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
2: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
0: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
1: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
2: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
0: Bautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
2: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
3: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
2: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
3: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: A reklám után.

Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. A Pannon Egyetem az egyik főszervezője az Európai Sporthét programjainak. Október 5-éig lehet nevezni a veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig utalvány formájában kapja meg, mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokkal az iskolai felszerelések és papírírószerek mellett ruházati cikkek, valamint gyógyászati segédeszközök, illetve egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztő játékok is vásárolhatók. A juttatást 2027. március 15-éig lehet levásárolni. Azok pedig, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első 50 000 forintos részt, pótlólag megkapják a támogatást. Koszorúzással emlékeztek meg Verancsics Faustosról a veszprémi várban, a reneszánsz polihisztort ábrázoló emléktáblánál. Az eseményen a magyar lélek

0: Alapítvány képviselői mellett Porga Gyula polgármester is részt vett. Verancsics neve Veszprémben leginkább a repülőemberként ismert ejtőernyő szerkezet miatt ismert, életműve azonban ennél jóval sokrétűbb volt. Történettudománnyal, nyelvészettel, filozófiával és műszaki kérdésekkel is foglalkozott. A megemlékezésen Porga Gyula arról beszélt, hogy a reneszánsz korában kevés tárgyi emlék maradt fenn Veszprémben, Verancsics azonban szellemi örökségként kapcsolja a várost ehhez a korszakhoz. A Magyar Lélek Alapítvány Verancsics évprogram sorozatával és a Verancsics Akadémia előadásaival szeretné közelebb hozni a veszprémiekhez a polihisztor sokoldalú életművét. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Veres Réka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
1: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az Európai Sporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az Európai és Magyar Diák Sportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös szervezésű nagy eseményünk, ez a Deactive Night, ez egy ingyenes szabadidősport esemény. Délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
0: A mozgástérképen egész szeptemberben bővülnek a mozgásos programok. Térségünkből már számos veszprémi helyszín mellett Nemesvámos, Balatonfüred, Sümeg és Várpalota is csatlakozott. Október 5-éig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A nevezés ingyenes, a versenyprogram összeállításáról szakmai előzsűri dönt. A 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Fotonban rendezik meg november 14-én.
2: Erősödik a reggeli forgalom Budapest környékén, így az M0-as autóúton, az M1-es autópálya felé Péccel és Gyál között, illetve távolabb a Nagy Duna hídnál, Halászteleknél. Az ellenkező oldalon az M5-ös autópálya csomópontjánál Üllő térségében továbbá Maglódtól egészen Péccelig is lassulás tapasztalható. Az M1-es autópályán Herceghalom és Biatorbágy között is nagyon sokan haladnak és akadályozzák egymást, ezért van ott lassulás. Az M3-ason már Mogyoró térségéig visszatorlódik a lassulás. Az 1-es főúton Biatorbágynál, 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton pedig Szentendrétől kezdődően. A 11-es főúton egyébként Tahitót falu belterületén, a Szentendrei úton a Szabadságtér közelében, a 30-as kilométernél korábban történt egy csőtörés, emiatt változó irányban csak egy sávon tud haladni a forgalom. Óvatosan közlekedjenek arrafele is, és hogyha látnák valamit, 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Jót ad mindenkinek a Sláger FM-mel.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofonnál innentől kezeljekkel, Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. 7 perccel járunk 10 óra után, úgyhogy indul a sláger napközben a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az első Kangxi jön tőle, a This Girl. Szép napot mindenkinek. Sláger.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

95.8. Veszprémben a 103.1. Mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Október 29-én csütörtökön 18 órakor adják majd át a Gödöllői Királyi Kastély dísztervében a körösfői emlékplaketteket, ami a körösfői Kress Aladár Művészeti Alapítvány elismerése. A 29 éve alapított díjjal egy gödöllői 13 és 30 év közötti tehetséges fiatalt, vagy a művészeti oktatásból kiemelkedő pedagógust jutalmazzák, a jelöléseket pedig írásos indoklással szeptember 30-áig várják, úgyhogy ha valakit tudunk, aki érintett lehet ebben az elismerésben, azt érdemes lehet jelölni. A körösfői.hu oldalon lehet megtalálni a teljes felhívást. Aztán megyünk tovább Madonnával, tőle érkezik most a Holiday.

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, ez szólt az előzőekben, aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Dua Lipa és a Dance the Night nyitja az óra második felét.
1: Markáns hidegfronttal indul ez a hét a térségben. Bár a felhőzet észak felől már határozottan szakadozik, és egyre több helyen kikandikál a nap, a front érkezése miatt viszont fokozódó fejfájásra, akár migrénre is számíthatunk, ami a volán mögött jócskán ronthatja a koncentrációt. Ehhez jön még hozzá az erősödő helyenként viharossá fokozódó északnyugati szél, ami az utakon komolyan csökkentheti a járművek menet stabilitását. Vezessenek tehát óvatosan. Maximum délutánra 20 fokot mérhetünk.
0: Mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szintén mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, vízvezetéképítés zajlik ott, napközben a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a fél útpályát a harmadik kerületben az Ezüsthegyi utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad. Ott az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon szakaszos torlódás alakul ki a kiépített terelésben, a külső sávban a 35-ös és a 40-es kilométerek közötti szakaszon, úgyhogy aki teheti, továbbra is az átterelt belső sávot válassza, és a 11-es főúton Tahitótfalu belterületén, a Szentendrei úton a bevásárló központnál, a Szabadságtér közelében a 30-as kilométernél csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom, ezt jó küldte. Köszönöm szépen, vagy Jojo. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk, jó utat mindenkinek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Junior, Senior, Move Your Feet, aztán megyünk tovább, érkezik a Hősök és a Compact Disco közöse. Az a Compact Disco, aki 8 év kihagyás után az eredeti felállásban összeállt idén nyáron. A június végi Pap László sportarénában megrendezésre kerülő Durán Durán koncerten előzenekarként tértek vissza a színpadra, és a próbák sikerét látva a tagok nem zárják ki a közös folytatást, ezt Compact Disco rajongóknak mindenképpen egy jó hír lehetne, meg az is, hogy a Hősök közösen érkezik tőlük a Minden Rendben.

0: Figyelem, figyelem! A Sláger FM különjárata hamarosan indul! Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát!
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Elfogták az erzsébetvárosi emberölés mindkét feltételezett elkövetőjét. Szatmári Zoltánt jelöli legfőbb ügyésznek Bakka András. És novemberben megnyitja kapuit a Budapest Varieté a West End tetőteraszán. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Elfogták az erzsébetvárosi emberölés mindkét feltételezett elkövetőjét, közölte ma a budapesti rendőrfőkapitányság. A két férfi gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügy előzménye, hogy augusztus 16-án holtan találtak egy férfit Budapest 7. kerületében egy társasházi lakásban, írta a korábban többek között a HVG. A rendőrség akkor emberölés büntetének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. A BRFK mostani tájékoztatása szerint a nyomozók mindkét feltételezett elkövetőt kézre kerítették, az eljárás pedig tovább folytatódik az ügy körülményeinek teljes feltárására. Szatmári Zoltánt jelöli Magyarország legfőbb ügyészének Bakka András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. A jelöltről az országgyűlés dönt. Szatmári büntetőjogi szakértő, szakterülete a kiberbűnözés és a mesterséges intelligencia büntetőjogi kihívásai, írta az Infostart. Pályafutását ügyészségi fogalmazóként kezdte, később a legfőbb ügyészségen is dolgozott, valamint a fővárosi fellebbviteli főügyészség megbízott főügyész helyettese volt. Az új vezető kijelölésére azért van szükség, mert Nagy Gábor Bálint korábbi legfőbb ügyész augusztus 25-én lemondott tisztségéről. Bakka András ma az országgyűlés ülésén is felszólal. Szentgyörgyvölgyi Péter, az 5. kerület polgármestere arra kéri a kerület országgyűlési képviselőit, hogy ne támogassák több belvárosi közterület fővárosi vagyonkezelésbe adását, írta az ittlakunk.hu. A parlament holnap szavazhat arról, hogy a Vörösmarty tér, a Podmanicki tér, a Széchenyi István tér és a József Attila utca 99 évre a fővárosi önkormányzat kezelésébe kerüljön. Szentgyörgyvölgyi szerint a kerület megfelelőbb színvonalon tudja fenntartani és fejleszteni ezeket a területeket, ezért nyílt levélben kért segítséget a helyi országgyűlési képviselőktől. Több mint 3 évtized után visszatér Budapestre a varieté műfaja, írta a Világgazdaság. A budapesti varieté november 6-án nyitja meg első évadát a West End tetőteraszán felépített 350 férőhelyes fedett luxus sátorban. A műsor vacsorával is kombinálható, az első szezonban január 3-áig összesen 30 előadást tartanak. A produkciókban több kontinensről érkező művészek lépnek fel, a programban akrobatika, tánc, humor és illúzionizmus is szerepel. A szervezők hosszabb távon állandó budapesti helyszínt szeretnének létrehozni. Az első évad működési költsége mintegy 60-65 millió forint. Első díjat nem osztottak ki az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyen, amely tegnap zárult le Pécsen. A megosztott második helyet a magyar Rozsanics Ildikó és egy georgiai előadó szerezte meg, fejenként 18 000 eurós pénzjutalommal. A harmadik helyen Pellet Sebestyén végzett, aki 9 000 eurót kapott. A közönségdíjat szintén Rozsanics Ildikó nyerte meg. A szeptember 15-e és 20-a között megrendezett verseny résztvevői közül többen magyar és külföldi koncert meghívás sokat is kaptak. Egyre többet süt a nap a térségben, de az erős helyenként viharos északnyugati szél nagyon meg tudja mozgatni az autókat, úgyhogy legyenek körültekintőek. Az utak javarészt szárazak, a vakító fény miatt akár a napszemüvegre is szükség lehet. Délután maximum 12

0: 19-20 fok lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: Több jármű ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél Inárcs és Ócsa között. Az érintett helyszínen sávzárásra és jelentős 5 kilométert meghaladó torlódásra kell készülni, azért aki teheti, térjen le a 44-es jelű Albert Irsa Dabas Újhartyán csomópontnál és válasszon másik útvonalat. Torlódás alakult ki az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába Vecsés térségében, míg az M3-as autópálya irányába pedig Gyál térségében van 4-5 kilométeres torlódás. Az M1-esen Budapest felé szakaszos torlódás alakult ki a kiépített terelés külső sávjában a 35-ös és a 40-es kilométerek közötti szakaszon, továbbra is az átterelt belső sávot választjuk. Budapest felé akkor teszünk jót magunkkal. Az M5-ösen Budapest felé a 29-es kilométernél Ócsa térségében hézak kiöntés miatt a külső sávot lezárták, ott a torlódás meghaladta az 5 kilométert, úgyhogy ott is aki teheti, másik útvonalat válasszon. Jó utat minden kinek a Sláger FM-mel.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a délelőtt utolsó óráját indítjuk. A mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, itt leszünk ebben az órában a Pink Panthers, Zara Larssonnal közösen, Ella Langley újdonsága, illetve ha már újdonság, akkor Alex Warren is az, jön tőle a Fever Dream.
3: Napjainkban ez a sláger.

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, ez volt Ellen Angley újdonsága, a Choose in Texas. Ma hajnalban Ferihegynél egy kidőlt fa leszakította a felső vezetéket a ceglédi vasúti fővonalon, ami miatt jelentős késésekre és korlátozásokra kell számítani. Kőbánya, Kispest és Vecsés között vonatpótló autóbuszok járnak, a MÁV jegyeket pedig elfogadják a BKK 200E reptéri járatán, miközben a távolsági és elővárosi vonatok menetrendjét is módosították, hogyha valaki arra tervez vonatozni, akkor ezt érdemes észben tartani. Whitney Houston és a How Will I Know érkezik, majd a halott pénz és a gyerekek itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

Erika Iglesias és Pitbull közösét hallgatjuk, egy igazi latin kop produkció volt ez, az I Like It, aztán az időjárási és közlekedési információkkal megyünk tovább, ahogy ígértem, utána a Pink Panther Zara Larsonnal közösen érkezik, ez lesz tőlük a State Song.

0: A délelőtt folyamán egyre inkább a napsütési a főszerep, de a hidegfronti hatás még erősen megviselheti a szervezetünket. A fáradékonyság és a koncentrációs zavarok mellett az erős szél miatt feszültebbek, ingerlékenyebbek lehetünk a forgalomban. Bár egy-egy elszórt zápor még előfordulhat és okozhat átmenetileg vizes csúszós szakaszokat, az utak nagy része már felszárad, a vakító napfény miatt a napszemüveg jó szolgálatot tesz. A viharos széllökések miatt pedig tartsanak stabil követési távolságot. A hőmérséklet maximum 20 fok körül alakul majd.
1: Több jármű ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél Inárcs és Ócsa között. Az érintett helyszínen sávzárásra és jelentős 5 kilométert meghaladó torlódásra kell készülni, azért aki teheti, térjen le a 44-es jelű Albert Irsa Dabas Újhartyán csomópontnál és válassza a másik útvonalat. Torlódás alakult ki az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába Vecsés térségében, míg az M3-as autópálya irányába pedig Gyál térségében van 4-5 kilométeres torlódás. Az M1-esen Budapest felé szakaszos torlódás alakult ki a kiépített terelés külső sávjában a 35-ös és a 40-es kilométerek közötti szakaszon, továbbra is az átterelt belső sávot választjuk. Budapest felé akkor teszünk jót magunkkal. Az M5-ösen Budapest felé a 29-es kilométernél Ócsa térségében hézakijöntés miatt a külső sávot lezárták, ott a torlódás meghaladta az 5 kilométert, úgyhogy ott is aki teheti, másik útvonalat válasszon. Jó utat mindenki! Kinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. Ez

legnagyobb slágerek változatosan, itt szólnak a Sláger FM-en, a Bonfunk MC's 2000-es slágerét hallgattak, ez volt tőlük a Freestyler. Aztán megyünk tovább egy olyan énekessel, akinek a tavalyi budapesti koncertjére a Sláger FM-en lehetett jegyeket nyerni. Lionel Richie-ről van szó, aki elővigyázatosságból kórházba vonult a szombatesti St. Louis-i koncertje után, ahol a beszámolók szerint a show végén már ülve énekelte az All Night Longot. Korábban is voltak egyébként egészségügyi problémái a turnéja során, egyelőre részleteket nem közöltek, de októberre a Las Vegas-i fellépései előtt most orvosi pihenőre készerül Lionel Richie. Reméljük, hogy nincsen nagy probléma, azért tőle jön most az All Night Long itt a Sláger FM-en. Well,

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz,

0: kultúrarajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Bioható anyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
3: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
4: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
5: A reklám után

Automatikusan érkezik majd a dízel támogatás. Két somogyi település választott polgármestert vasárnap. Katonai világbajnoki sporteseményt rendeznek Veszprémben. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. A jogosultaknak sem kérelmet benyújtaniuk, sem bankszámlaszámot megadniuk nem kell, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű személygépkocsik üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak négy részletben. Az első 5 000 forintos összeget szeptember 30-án utalja a Magyar Államkincstár, majd október 30-án, november 13-án és december 7-én érkezik újabb 5 000 forint. Akinek a NAV nem ismeri a bank számlaszámát, annak postai úton kézbesítik az összeget. A támogatás személyenként egy személyautó után jár, akkor is, ha valaki több, a feltételeknek megfelelő járművet tart üzemben vagy birtokol. Két somogyi településen is időközi polgármesterválasztást tartottak vasárnap. Niklán a független Hársházi Norbert nyert 165 szavazattal, a második Csonka Brigitta 104 voksot kapott. Sávolyban szintén független jelölt Csallóné Matakovics Andrea győzött 152 szavazattal, ellenfele Szőke Csaba Ferenc pedig 52 voksot szerzett. Mindkét településen új képviselőtestületet is választottak. Nikán a 632 választásra jogosultból 322-en szavaztak, Sávolyban pedig 421 jogosult közül 209-en járultak az urnákhoz. Az időközi választásokra azért volt szükség, mert a két település képviselőtestülete júniusban feloszlott. Budapesten mutatta be esélyegyenlőségi programját a Veszprémi Petőfi Színház. A szeptember 17-i szakmai minikonferencián fővárosi és vidéki színházak, kulturális intézmények és a kormányzat képviselői is megismerhették a több mint egy évtizede működő kezdeményezést. A program célja, hogy a fogyatékossággal élők ne csak nézőként, hanem munkatársként is bekapcsolódhassanak a színház életébe. A rendezvényen bemutatták a Lélektől Lélekig című esélyegyenlőségi filmet, és a program gyakorlati tapasztalatairól beszéltek. A szervezők szerint a Veszprémi Színház tapasztalatai más kulturális intézmények számára is hasznosak lehetnek, ezért tudásmegosztást és együttműködést is felajánlottak. A túrázók biztonsága miatt több helyen módosult a bakonyi turistaút hálózat a honvédségi tevékenység miatt. A katonai területeken ugyanis gyakoribbá válnak a gyakorlatok, egyes helyeken éles lőszer használatával, ezért a turistautakat el kellett terelni. A változások többek között a Közép-Dunántúli piros túra és a kék túra útvonalat is érintik. Tés és Várpalota között jelentős változás lesz a piros túra útvonalán, amely több szakaszon más jelzésekkel fonódik majd össze. Várpalota környékén több piros és kék jelzést is megszüntetnek vagy áthelyeznek. A Burokvölgyben átvezető piros sáv ugyanakkor megmarad, és Királyszállás is továbbra is megközelíthető lesz. Katonai világbajnoki sportesemény érkezik Veszprémbe. Szeptember 28-a és október 1-e között a Van Veszprém arénában rendezik meg a 49. CISM katonai vívó világbajnokságot, ahol 18 nemzet több mint 200 vívója versenyez a vívás valamennyi szakágában. A rendezvényt a Magyar Honvédség szervezi, a Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Vívószövetség közreműködésével. A mezőnyben több olimpiai

0: férfi világ és Európa bajnok is Pástra lép, köztük Siklósi Gergely. A magyar katonai válogatottat többek között Pásztor Flóra, Dósa Dániel és Tóth Gergely erősíti. A csapat vezetője Imre Géza korábbi világ és Európa bajnok, olimpiai ezüst és bronzérmes párbajtőrvívó.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben, a Hengersor utcában, a Liszt-Ferenc köz közelében. A 93 és a 93 aljelzési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Kispest vasútállomás megállót, a Szemere-telep vasútállomás felé a Bozsik stadion megállót sem, Kőbánya Kispest felé pedig kihagyja a Lajos-Mizsei sorompó megállót. Mától a 3. kerületben a Czerci János közben a Czerci János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetéképítés miatt, napközben a forgalmat továbbra is jelzőrök irányítják. Több jármű ütközött össze korábban az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél Inárcs és Ócsa között, az érintett helyszínen sávzárásra és jelentős 5 kilométert meghaladó torlódásra kell készülni, aki teheti, térje le a 44-es jelű Albert is, a Dabas Újhartyán csomópontnál is válasszon másik útvonalat. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán torlódás alakult ki, a kiépített terelés külső sávjában Tatabánya és Biatorbágy között több szakaszon, úgyhogy ott is inkább az átterelt belső sávot javasoljuk mindenkinek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel. Itt lesz velünk ebben az órában a nagy kedvenc Chaperone, és tőle a Pink Pony Club. Harmadikként ebben az órában az első pedig 2015-ből érkezik Alan Walker és a Faded.

Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Az ABBA 1980-as slágerét hallgattuk, ez volt tőlük a Super Trooper. Aztán megyünk tovább, ugyanis kiosztották az arc plakát kiállítás dobogósainak járó díjakat. Idén Küger Johanna fejlendőr elcímű illusztrációja nyerte a pályázatot, amelyre idegrendszerváltás címmel mintegy 900 pályamű érkezett. A dobogón Északi Tamás Black Mirror ébredések című munkája végzett a második, míg Madarász Móricz munkája pedig a harmadik helyen. A legkedélyborzolóbb műnek járó borzdíjat pedig Erdély Jenikő Viktor új hobbija című műve kapta. A kiállítás 6 év után új helyszínen, a budapesti Goldman György téren egy parkolóban látható, a megnyitón elhangzottak szerint pedig a Városháza Park fejlesztési tervei alapján 2029-től már ott is megrendezhetik a plakát kiállítást. Gratulálunk! A győzteseknek, díjazottaknak jön Fatima és a

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az Erasure 1993-as slágerét hallgattuk, ez volt tőlük az Always. Aztán most a friss hírek következnek, az időjárási és közlekedési hírek egészen pontosan, aztán Miley Cyrus, illetve a Midnight Sky nyitja az óra második felét.
1: Változóan napos és felhős időben telnek a déli órák, a hőmérséklet pedig lassan eléri majd a 19-20 fokot. A napsütés mindenképpen kedvezően hat a hangulatunkra, de a viharos északnyugati szél jelentősen rontja a hőérzetünket és a járművek menet stabilitását. A front miatt tompábbak lehetünk a volán mögött. A sávváltásoknál és az előzéseknél legyenek a szokásosnál is körültekintőbbek. Záporok kialakulására egyre kisebb az esély, így többnyire száraz utakon autózhatunk.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben, a Hengersor utcában, a Liszt-Ferenc köz közelében. A 93 és a 93 aljelzési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Kispest vasútállomás megállót, a Szemere-Telep vasútállomás felé a Bozsik stadion megállót sem, Kőbánya Kispest felé pedig kihagyja a Lajos-Mizsei Sorompó megállót. Mától a 3. kerületben a Cecz János közben, a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetéképítés miatt, napközben a forgalmat továbbra is jelzőrök irányítják. Több jármű ütközött össze korábban az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél Inárcs és Ócsa között, az érintett helyszínen sávzárásra és jelentős 5 kilométert meghaladó torlódásra kell készülni, aki teheti, térje le a 44-es jelű Albert is a Dabas Újhartyán csomópontnál és válasszon másik útvonalat. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán torlódás alakult ki, a kiépített terelés külső sávjában Tatabánya és Biatorbágy között több szakaszon, úgyhogy ott is inkább az átterelt belső sávot javasoljuk mindenkinek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: legnagyobb slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kylie Minogue és az In Your Eyes után Revi Linével folytatjuk, akinek augusztus 7-én jelent meg harmadik Blue Island című stúdióalbuma az Atlantic Records gondozásában, amelynek bemutatása után az R&B énekesnő idén ősszel észak-amerikai turnéra indult. Tőle érkezik most a Love Me or Not itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
4: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
5: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
8: Humin savat használok. Humin Gardent.
7: És én már elkéstem vele?
8: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
7: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
1: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
10: Régi tapasztalat, hogy az ősz nem kedvez az emésztőszervi betegségeknek. Többek közt a reflux betegségnek sem. Ebben az évszakban sokan tapasztalnak gyomorégést, a torokban gombócérzést vagy szájszárasságot. De mi is a reflux pontosan? A nyerőcsövön át a gyomorba kerülő táplálék útját a gyomorszáj zárja el. Ez akadályozza a gyomortartalom visszaáramlását. Ha a záróizom nem működik jól, a savas hatású gyomornet a nyerőcsőbe kerülve égő fájdalmat okozhat. A betegség neve is erre a folyamatra utal.

0: Nyomoz a rendőrség az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban. Letartóztatásban marad az M3-as buszban esett lengyel sofőrje, és enyhítenek a dunai hajózási korlátozásokon. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Hűtlen kezelés büntetének gyanúja miatt nyomozást folytat a budapesti rendőrfőkapitányság az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztus végén jelentette be, hogy tárcája büntető feljelentést tett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt az autópálya üzemeltetési jogának odaítélésével összefüggésben. A miniszter szeptember 14-én már arról beszélt, hogy elrendelték a nyomozást. Ezt most a BRFK is megerősítette. Az ügyben korábban egy magánszemély, majd a minisztérium is feljelentést tett. December 18-áig meghosszabbította a Miskolci Járásbíróság az augusztusi M3-as buszbaleset lengyel sofőrjének letartóztatását. A Miskolci törvényszék közlése szerint a bíróság továbbra is fennállónak látja a szökés és elrejtőzés veszélyét, ezért elutasította a védelem enyhébb kényszerintézkedésre és óvadékra vonatkozó indítványát. A döntés a védő fellebezése miatt még nem végleges. A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án az M3-as autópályán szenvedett balesetet. A járművön 59-en utaztak, közülük 12-en meghaltak. További 23 ember pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Javul a Duna vízállása, ezért több korábban bevezetett hajózási korlátozást is enyhítenek, írta a bama.hu. A Mohácsi kompon a rendkívül alacsony vízállás miatt korábban ideiglenes súlykorlátozás volt érvényben, ezt azonban részben feloldották. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a komp ismét szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket is, az 5 tonna felettieket azonban továbbra sem. Az utasokat arra kérik, indulás előtt érdeklődjenek az aktuális feltételek, mert a vízállás változásával a korlátozások is módosulhatnak. Informatikai karbantartás miatt szeptember 28-án és 29-én szünetel az ügyfélfogadás a Kecskeméti Deák Ferenc tér 3 szám alatti kormányablakban, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. A kétnapos leállás idején a családtámogatási szakterület ügyfélfogadása sem működik ezen a helyszínen. A családtámogatási ügyeket ugyanakkor továbbra is el lehet intézni a Kecskemét-Rákóczi út 5-ös szám alatti kormányablakban. A kormányhivatal azt kéri az ügyfelektől, hogy a két napra tervezett ügyintézésnél vegyék figyelembe a változást, és szükség esetén másik ügyfélszolgálati helyszínt válasszanak. Összesen 133 programmal várják az érdeklődőket a Hunren Magyar Kutatási Hálózat intézményei a szeptember 25-26-ai kutatók éjszakáján. 9 kutatóintézet nyitja meg kapuit Budapesten, Debrecenben, Martonvásáron, Miskolcon, Sopronban és Szegeden. A látogatók laborbemutatókon, kísérleteken és előadásokon ismerhetik meg többek között a kvantum technológiát, a mesterséges intelligenciát, az agykutatást, a robotikát, a részecskefizikát és az űrkutatást. Több helyszínen ritkán látogatható laborokba is be lehet jutni. Egyes programok előzetes a regisztrációhoz vagy korhatárhoz kötöttek, ezért a szervezők azt kérik, hogy az érdeklődők előre tájékozódjanak a részvételi feltételekről. Változóan felhős napos kora délutánunk van, komolyabb csapadékra már alig van esély. A viharos szél továbbra is rontja a menet stabilitást, a front miatt pedig tompulhatnak a reflexek, úgyhogy vezessenek óvatosan. A hőmérséklet délután 19-20 fok között lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Megszűnt a forgalmi akadály a 18. kerületben, a Hengersor utcában, a Liszt-Ferenc köz közelében. A 93-as és a 93A jelzésű autóbusz ismét az eredeti útvonalán tud közlekedni. Történt viszont egy baleset a 12. kerületben, a Jagelló úton befelé, a Csörsz utca után. Sávlezárásra kell ott készülni. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben, az Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál, közműjavítás miatt ott a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél az Inárcsi pihenőhely után korábban baleset történt, azonban már kiálltak a sérült járművek a leálló sávra, de a 4-5 kilométeres torlódás csak lassan oszolgat felfelé. Az M1-esen Budapest felé torlódás alakult ki a kiépített terelés külső sávjában, Tatabánya és Biatorbágy között több szakaszon, úgyhogy

0: továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk mindenkinek, aki haladni szeretne. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. 5 perccel, 1 óra után pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Az első ebben az órában Katy Perry, jön tőle a California Girls.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Védelem alá helyeztek egy balesetveszélyes elhalt fát a Vikás Parkban, miután a tervezett kivágás előtt egy védett denevér családra bukkantak. A teljes eltávolítás helyett végül csak a veszélyes ágakat távolították el, a törzset pedig a helyén hagyták, hogy élőhelyet biztosítsanak az állatoknak, és a látogatók számára egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. Meg lehet ott figyelni a denevéreket, hogyha szerencsénk van, akkor láthatjuk is őket. Nanával folytatjuk, jön tőle az a bizonyos luftballonos zene itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan az aktuális K-pop kedvenceink, Ketszáj és a Gabriella. Ez szólt itt nálunk, aztán jönnek a friss időjárási és közlekedési információk, majd az egykori One Direction tag Niall Horan nyitja a következő zenei szakaszt a Heaven-nel.

0: kora délutáni órákban sokat süt a nap, amit csak kisebb felhő átvonulások zavarnak meg. A hőmérséklet pedig már nagyon közel jár a mai maximumhoz, ez 19-20 fok körül lesz. A fronti panaszok, mint a fejfájás és a fáradékonyság továbbra is kitartanak, az erős széllökések miatti nyugtalanság pedig okot ad a fokozott óvatosságra a közlekedésben is. Tartsanak megfelelő követési távolságot, és érdemes felvenni a napszemüvegünket is. Igyanak sok folyadékot, hogy a fronti tüneteket kicsit tudjuk enyhíteni. Csapadéknak nagyon kicsi az esélye.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a 18. kerületben, a Hengersor utcában, a Liszt-Ferenc köz közelében, a 93-as és a 93A jelzési autóbusz ismét az eredeti útvonalán közlekedik. Baleset nehezíti viszont a közlekedés továbbra is a 12. kerületben, a Jagelló úton befelé a Csörsz utca után sávlezárásra kell ott készülni. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél az Inárcsi pihenőhely után korábban történt egy baleset, azonban kiálltak a sérült járművek a leálló sávra, de a 4-5 kilométeres torlódás továbbra is csak lassan oszlik fel. Az M1-esen Budapest felé torlódás alakult ki a kiépített terelés külső sávjában, Tatabánya és Biatorbágy között több szakaszon ott is óvatosan közlekedjünk, és torlódás alakult ki a 4-es főúton Karcak térségében, ugyanis a 165-ös és a 166-os kilométerek között aszfaltozási munkálatok kezdődtek félpályás korlátozás mellett, így a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva tud haladni, ott is hosszabb menetidőre kell készülni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Sophie Alice Baxter és a Get Over You után mindenki vegye elő a naptárját, és hogyha nem írta be, akkor írja be, hogy most szombaton, szeptember 26-án a Magyar Vasút Történeti Parkban rendezik meg a Loco Piknik és a Kerti Vasútak találkozóját, amelyhez a Sláger FM is csatlakozik. A piknik hangulat már a nyugati pályaudvaron el tud indulni, úgyhogy érdemes regisztrálni a Sláger FM applikációján, vagy a slagerfm.hu-n keresztül. Minden további információ megtalálható ott. Gáspár Laci, és hagyd meg nekem a dalt,

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Megfáztál? Kapar a torkod? Kortyolj egyet a kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után... Száz három egy Sláger FM

0: kapja meg, mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokkal az iskolai felszerelések és papírírószerek mellett ruházati cikkek, valamint gyógyászati segédeszközök, illetve egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztő játékok is vásárolhatók. A juttatást 2027. március 15-éig lehet levásárolni. Azok pedig, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első 50 000 forintos részt, pótlólag megkapják a támogatást. Koszorúzással emlékeztek meg Verancsics Faustosról a Veszprémi várban, a reneszánsz polihisztort ábrázoló emléktáblánál. Az eseményen a Magyar Lélek Alapítvány képviselői mellett Porga Gyula polgármester is részt vett. Verancsics neve Veszprémben leginkább a repülőemberként ismert ejtőernyő szerkezet miatt ismert, életműve azonban ennél jóval sokrétűbb volt. Történettudománnyal, nyelvészettel, filozófiával és műszaki kérdésekkel is foglalkozott. A megemlékezésen Porga Gyula arról beszélt, hogy a reneszánsz korában kevés tárgyi emlék maradt fenn Veszprémben, Verancsics azonban szellemi örökségként kapcsolja a várost ehhez a korszakhoz. A Magyar Lélek Alapítvány Verancsics év program sorozatával és a Verancsics Akadémia előadásaival szeretné közelebb hozni a veszprémiekhez a polihisztor sokoldalú életművét. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 000 résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Veres Réka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
1: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidő Sport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban szabadidősport egészségfejlesztő testmozgási lehetőségre kell gondolni. Az Európai Sporthét.hu oldalon megtalálják a hallgatók ezt a mozgástérképet, és arra buzdítok mindenkit, hogy nézze meg, hogy a lakóhelyéhez az adott időszakban milyen elérhető mozgásformák vannak. Szeptember 25-én az egész országot megmozgatjuk az Európai és Magyar Diák Sportnapjával, és szeptember 26-án lesz szintén a Pannon Egyetemmel egy közös szervezésű nagy eseményünk, ez a Diaktív Máj, ez egy ingyenes szabadidősport esemény. Délután 5-től egészen este 11 óráig várja a családokat, érdeklődőket egy igazi kis szabadidős hétvégi sportprogramra.
0: A mozgástérképen egész szeptemberben bővülnek a mozgásos programok. Térségünkből már számos veszprémi helyszín mellett Nemesvámos, Balatonfüred, Sümeg és Várpalota is csatlakozott. Október 5-éig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A nevezés ingyenes, a versenyprogram összeállításáról szakmai előzsűri dönt. A 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Fotonban rendezik meg november 14-én.
2: Továbbra is tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 12. kerületben, a Jagelló úton befelé a Csörsz utca után sávlezárásra kell ott készülni. Baleset nehezíti a közlekedést az M0-as autóút déli szektorán, az M3-as autópálya felé Dunaharaszti térségében, ott csak a belső sáv járható, jelenleg 4-5 kilométeres a torlódás ott, arra felé kitartást mindenkinek. Az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán továbbra is torlódás van, a kiépített terelés külső sávjában Tatabánya és Biatorbágy között több szakaszon, ott is türelemmel legyen mindenki, és aki teheti, érdemes továbbra is az átterelt belső sávot választani. Torlódás alakult ki a 4-es főúton is Karcag térségében, ugyanis a 165-ös és a 166-os kilométerek között aszfaltozási munkák kezdődtek félpályás korlátozás mellett, így a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva tud haladni. 06 30 30 30 9 8, ez a hívható és SMS számunk, jó utat mindenkinek.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 perccel 2 óra után pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy ezt a délutánt is együtt töltjük és hallgatjuk. Például Andrea Bocelli, David Guetta, illetve megint is Stallion slágerit. Jön a DNA.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Harry Styles újdonságát hallgattuk, ez volt tőle az American Girls. Zökkenőmentesen állt át a fővárosi tömegközlekedési hálózat az őszi menetrendre, amelynek keretében a legforgalmasabb metró, villamos és buszvonalakon kapacitás bővítést hajtottak végre. A csúcsidőben tapasztalható zsúfoltság csökkentése érdekében nagyobb befogadóképességű csuklós járműveket állítottak munkába, az utazás megtervezéséhez pedig a Budapest Go alkalmazás használatát javasolja a BKK. Köszönjük szépen az ő munkájukat. Innentől tehát a tömegközlekedés is őszi hangulatban pörög. Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero érkezik.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Robbie Williams és a Trippin zárta az óra első felét. Aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd Teddy Swims és a The Door nyitja az óra második felének ajtaját.
1: A mai legmagasabb hőmérséklet 19, nagyon maximum 21 fok körül alakul, miközben a napsütés vett át az uralmat a térség felett. Érdemi csapadéktól alig ha kell tartani a meteorológusok ígéretei szerint, a forgalomban haladókat száraz utak fogadják, a hidegfront viszont még mindig érezteti hatását, tompítja a reflexeket és rontja a koncentrációt, itt semmiképpen se lankadjon a figyelem a volán mögött. A megerősödő északnyugatira forduló szél pedig továbbra is folyamatos korrigálást igényelhet a kormány. Vezessenek türelmesen!
0: Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 12. kerületben a Jagelló úton befelé a Csörsz utca után. Sávlezárásra kell készülni ott. Lezárták mától a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Baleset nehezíti a közlekedést. Az M3-as autópálya felé Dunaharaszti térségében csak a belső sáv járható, 4-5 kilométeres ott jelenleg a torlódás. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon torlódás alakult ki szintén a kiépített terelés külső sávjában Tatabánya és Biatorbágy között több szakaszon, illetőleg torlódás alakult ki a 4-es főúton Karcak térségében, ugyanis a 165-ös és a 166-os kilométerek között aszfaltozási munkák kezdődtek félpályás korlátozás mellett, így a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozza tud haladni, hosszabb menetidőre és akár 40 perces várakozásra is fel kell készülni, főleg a Püspökladány felől érkezőknek jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Elvis Presley és a Little Less Conversation. Érdekesség Elvis Presleyvel kapcsolatban, hogy megjelent most egy új rendhagyó dokumentumfilm róla. Baz Luhrmann rendező a 2022-es Elvis film kutató munkája során egy kansasi sóbányában bukkant rá arra a csaknem 60 órányi, soha nem látott archív anyagra és interjú felvételre, amelyből 3 éves munkával egy különleges másfél órás koncertfilmet állított most össze, ami most már megtekinthető egy bizonyos platformon. Érdemes lehet rákeresni Elvis Presley rajongóknak. A Level 42 érkezik, és a Lessons in Love itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: OLED Dreamsock. A nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
6: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
7: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
10: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
11: De lehet, hogy vannak szellemek, vagy nem tudom, mert egyszer, amikor még nagyon kicsi voltam, akkor így mentem a WC-re, és amikor felültem, a sarokban láttam egy ilyen fehér alakot. Nem a anyukám, hanem ilyen kicsi volt.
12: A fiatalabbak fogékonyak ember egyébként.
11: Mert azt mondta anyukám, hogy valami ilyen kis kapu, ami a felnőttek így bezáródik, tehát már nem láttak ilyen ilyesmiket, azt a kicsiknek meg még nyitva van, és igen, így mi látják.
10: Végreállok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Nyomozás indult az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Már megkezdték a Black Friday akciók ellenőrzését, és egyre kevesebb bankautomata működik Magyarországon. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a budapesti rendőrfőkapitányság az M6-os autópálya üzemeltetésével kapcsolatban. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közben újabb dokumentumot tett közzé, amely szerint azt mutatja, hogy már megkezdődtek az átadás-átvételi tárgyalások az MKIF-fel. A miniszter korábban azt állította, hogy az új üzemeltetési konstrukció több mint 100 milliárd forinttal drágább lett volna a másik ajánlatnál. A Fidesz szerint ugyanakkor végleges döntés nem született az üzemeltetés átadás.

0: kölcsön érvényesül-e vásárláskor. Megállt a bankautomaták számának évek óta tartó növekedése Magyarországon, írta a biztosdöntés.hu. Június végén 5659 ATM működött az országban, 29-szer kevesebb, mint 3 hónappal korábban. Ez azért figyelemre méltó, mert továbbra is érvényben van az ATM hálózat bővítését előíró szabályozás. Közben csökkent a készpénzfelvételek száma, a második negyedévben 19,9 millió tranzakció történt, 9,3%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az egy alkalommal felvett átlagos összeg viszont 126 ezer forint fölé emelkedett. Szentgyörgyvölgyi Péter, az 5. kerület polgármestere arra kéri a kerület országgyűlési képviselőit, hogy ne támogassák több belvárosi közterület fővárosi vagyonkezelésbe adását, írta az ittlakunk.hu. A parlament holnap szavazhat arról, hogy a Vörösmarty tér, a Podmanicki tér, a Széchenyi István tér és a József Attila utca 99 évre a fővárosi önkormányzat kezelésébe kerüljön. Szentgyörgyvölgyi szerint a kerület megfelelőbb színvonalon tudja fenntartani és fejleszteni ezeket a területeket, ezért nyílt levélben kért segítséget a helyi országgyűlési képviselőktől. Informatikai karbantartás miatt szeptember 28-án és 29-én szünetel az ügyfélfogadás a Kecskeméti Deák Ferenc tér 3 szám alatti kormányablakban, közölte a Bács-Kiskunvár megyei kormányhivatal. A kétnapos leállás idején a családtámogatási szakterület ügyfélfogadása sem működik ezen a helyszínen. A családtámogatási ügyeket ugyanakkor továbbra is el lehet intézni a Kecskemét-Rákóczi út 5-ös szám alatti kormányablakban. A kormányhivatal azt kéri az ügyfelektől, hogy a két napra tervezett ügyintézésnél vegyék figyelembe a változást, és szükség esetén másik ügyfélszolgálati helyszínt válasszanak. Továbbra is kitart a felhős, de túlnyomóan azért napsütéses időjárás vétel körzetünkben csapadékot nem ígértek a nap hátralévő részére a meteorológusok, sőt most már inkább csökkenésnek indul a hőmérséklet, 17-18 fok lesz estig, aztán késő éjszakára 11-12 fok közé hűl a hőmérséklet. Hidegfronti hatás érvényesül, az erre érzékenyek még tapasztalhatnak fejfájást vagy dekoncentráltságot.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Baleset nehezíti a közlekedést az M0-as autó déli szektorán, az M3-as autópálya felé Dunaharaszti térségében csak a belső sáv járható, 4-5 kilométeres ott a torlódás jelenleg, sok türelmet mindenkinek arra felé. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán torlódás alakult ki, szintén a kiépített terelés külső sávjában Tatabánya és Biatorbágy között több szakaszon. Szintén torlódás alakult ki, és tart is a 4-es főúton, Karcag térségében, ugyanis a 165-ös és a 166-os kilométerek között aszfaltozási munkák kezdődtek, félpályás korlátozás mellett, így a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva tud haladni, hosszabb menetidőre, akár 40 perces várakozásra is készülni kell, főleg a Püspök ladány felől érkezőknek. A 11-es főúton Tahitótfalu belterületén, a Szentendrei úton, a Szabadságtér közelében, a 30-as kilométernél csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon tud haladni a forgalom, és ott főleg a Tildi Zoltán hídról érkezőknek. Nehéz a haladás, ezt Erik küldte. Köszönöm szépen, ha önnek is van közlekedési infója, hossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatóval. Hívható és SMS számunk 0630303098.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Hallgatjuk együtt a legnagyobb slágereket változatosan, és ezzel kellemesebben töltjük el ezt a munkaórát is. Damian a David és The First Time lesz a második zene ebben az órában, az első pedig Mark Humbery jön tőle, a Belong Together.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 1984 ebből az évből szólt az előzőekben Murray Head és a One Night in Bangkok. Egy New York-i székhelyű PR cég összeállított egy friss sportváros rangsort, melyben Budapest a 15. helyet szerezte meg Chicago és Tokió között. A listát a 3. helyről élre ugró New York vezeti, Párizs és Los Angeles előtt, a helyezéseket pedig nemzetközi sportesemények, sportpolitikai befolyás, valamint a média jelenlét és a női sport támogatása alapján ítélték oda. Ezen a listán tehát Budapest a 15. helyet szerezte meg, ami azt gondolom, hogy egy kimondottan szép eredmény, úgyhogy van mire büszkének lenni. Miles Smith és a Stargazing érkezik.

0: egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

Itt a Sláger FM-en 1994-ből szólt ez a dal, a The Cranberries és a Zombie, ami után jönnek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Lady Gaga és Bruno Mars közöse a Die With A Smile nyitja a következő

0: Nagyrészt napos lesz a délután is, csak kevés felhő lehet az égen, illetve csapadékot nem ígértek a meteorológusok, legalábbis nagyon kicsi az esélye. 20-21 fokos maximumok fogadják a hazaindulókat, illetve száraz útszakaszok. Bár a napsütés javíthat a közérzetünkön, az erős széllökések és a hideg front okozta fáradtság miatt elengedhetetlen a megfelelő követési távolság betartása, fogják stabilan a kormányt, és a vakító fény miatt a napszemüveget se felejtsék el felvenni, ha arra szükség lesz.
1: Baleset nehezíti a közlekedést az M0-as autó déli szektorán, az M3-as autópálya felé Dunaharaszti térségében csak a belső sáv járható, 4-5 kilométeres ott a torlódás jelenleg, sok türelmet mindenkinek arra felé. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán torlódás alakult ki, szintén a kiépített terelés külső sávjában Tatabánya és Biatorbágy között több szakaszon. Szintén torlódás alakult ki és tart is a 4-es főúton, Karcak térségében, ugyanis a 165-ös és a 166-os kilométerek között aszfaltozási munkák kezdődtek, félpályás korlátozás mellett, így a forgalom csak egy sávon irányonként váltakozva tud haladni, hosszabb menetidőre, akár 40 perces várakozásra is készülni kell, főleg a Püspök Ladány felől érkezőknek. A 11-es főúton Tahitótfalu belterületén, a Szentendrei úton, a Szabadság tér közelében, a 30-as kilométernél csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon tud haladni a forgalom, és ott főleg a Tildi Zoltán hídról érkezőknek. Nehéz a haladás, ezt Erik küldte. Köszönöm szépen, ha önnek is van közlekedési infója, hossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatóval, hívható és SMS számunk 06 30 30 30 98.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan, egészen ideig Zsuposágival is.
1: Jekkátanival.
0: Igen, köszönjük szépen.
1: Innetől mi töltődik? Így van, igen. Még várjuk egy picit, mert főzi a kávét. Azt akartam kérdezni, Dani, hogy mi töltődik ott, ha csak nem az utolsó lélekenergiád a nap végén? Csak nem a fülesed.
0: De, a fülesen.
1: Ilyen típus vagy, aki bedugja a fülest, aztán se lát, se hal dömötöl?
0: Abszolút, főleg itt azon az Alkotás utcán szerintem ez a lehető legjobb választás, hogyha az ember nem akar rövid távon, hogy nem tudom mit kapni. Majdnem kimondtam, azért ez a 2x3 sáv plusz villamos, ez egy olyan dolog, aminél szerintem bármit jobb hallgatni.
1: Egyébként ez a fajta, ami most nálad van, ami csak egy ilyen kis pici füleske, jó, szerintem sokkal jobb, mint az, ami lezárja teljesen a hallójáratokat, meg van benne ugye ilyen noise cancel, és akkor az már kezd veszélyes lenni, pont a nagy forgalom miatt. Szemtanúja voltam néhány ilyen esetnek, amikor tényleg csak egy pillanatom volt, és észre sem vették. Attól, hogy zöld van, attól, hogy elsőbbségöt kellene kapnunk, attól még szerintem jó odafigyelni az úton is, hiszen bármikor történhet baleset.
0: Nekem van egy nagyon különleges stratégiám erre, amivel az esetek nagy részében ki tudom zárni a probléma lehetőségét, még pedig az, hogy a járdán szoktam menni.
1: Aha, na ez például gyalogosként őrület.
0: Ez egy
1: őrület.
0: Fontos dolog szerintem.
1: Teljesen zavarba jöttem.
0: Igen. Na jól van, Kiskatának is szépen lassan kitöltődött a kávéja, azt látjuk, és érkezik már errefelé, úgyhogy mi el is köszönjük szépen a figyelmet, holnap 10-kor Tali, addig is mindenkinek minden jót.
1: Így van.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni?
2: És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztró kalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi. Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás,
6: alvászavar,
5: hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
10: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. A reklám után.

0: 7-én érkezik újabb 5000 forint. Akinek a NAV nem ismeri a bankszámlaszámát, annak postai úton kézbesítik az összeget. Ha a támogatás személyenként egy személyautó után jár, akkor is, ha valaki több, a feltételeknek megfelelő járművet tart üzemben vagy birtokol. Két somogyi településen is időközi polgármesterválasztást tartottak vasárnap. Niklán a független Hársházi Norbert nyert 165 szavazattal, a második Csonka Brigitta 104 voksot kapott. Sávolyban szintén független jelölt Csallóné Matakovics Andrea győzött 152 szavazattal, ellenfele Szőke Csaba Ferenc pedig 52 voksot szerzett. Mindkét településen új képviselőtestületet is választottak. Nikán a 632 választásra jogosultból 322-en szavaztak, Sávolyban pedig 421 jogosult közül 209-en járultak az urnákhoz. Az időközi választásokra azért volt szükség, mert a két település képviselőtestülete júniusban feloszlott. Budapesten mutatta be esélyegyenlőségi programját a Veszprémi Petőfi Színház. A szeptember 17-i szakmai minikonferencián fővárosi és vidéki színházak, kulturális intézmények és a kormányzat képviselői is megismerhették a több mint egy évtizede működő kezdeményezést. A program célja, hogy a fogyatékossággal élők ne csak nézőként, hanem munkatársként is bekapcsolódhassanak a színház életébe. A rendezvényen bemutatták a Lélektől Lélekig című esélyegyenlőségi filmet, és a program gyakorlati tapasztalata beszéltek. A szervezők szerint a Veszprémi Színház tapasztalatai más kulturális intézmények számára is hasznosak lehetnek, ezért tudásmegosztást és együttműködést is felajánlottak. A túrázók biztonsága miatt több helyen módosult a Bakonyi turistaút hálózat a honvédségi tevékenység miatt. A katonai területeken ugyanis gyakoribbá válnak a gyakorlatok, egyes helyeken éles lőszer használatával, ezért a turistautakat el kellett terelni. A változások többek között a közép-dunántúli piros túra és a kék túra útvonalat is érintik. Tés és Várpalota között jelentős változás lesz a piros túra útvonalán, amely több szakaszon más jelzésekkel fonódik majd össze. Várpalota környékén több piros és kék jelzést is megszüntetnek vagy áthelyeznek. A Burokvölgyben átvezető piros sáv ugyanakkor megmarad, és Királyszállás is továbbra is megközelíthető lesz. Katonai világbajnoki sportesemény érkezik Veszprémbe. Szeptember 28-a és október 1-e között a Van Veszprém arénában rendezik meg a 49. CISM katonai vívó világbajnokságot, ahol 18 nemzet több mint 200 vívója versenyez a vívás valamennyi szakágában. A rendezvényt a Magyar Honvédség szervezi a Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Vívó Szövetség közreműködésével. A mezőnyben több olimpiai világ és Európa bajnok is pástra lép, köztük Siklósi Gergely. A magyar katonai válogatottat többek között Pásztor Flóra, Dósa Dániel és Tóth Gergely erősíti. A csapat vezetője Imre Géza korábbi világ és Európa bajnok, olimpiai ezüst és bronzérmes párbajtőrvívó.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi vár ránk odakint, hogyha indulunk haza a munkából. Hát felhőkkel tarkított ég alatt lépkedhetünk hazafelé, de eső nem fenyeget bennünket, és kellemes 19 fok van odakint. Viszont nagyon fúj a szél, úgyhogy menet közben tessék kapaszkodni. Holnap reggel 11-12 fokban indulunk majd el otthonról, és holnap is csupán 18-19 fok lehet a legmelegebb órákban, és holnapra is erős szelet ígérnek a meteorológusok. Ennek az erős szélnek egyébként az az oka, hogy elér bennünket egy újabb hidegfront, és ennek a számlájára írható a fejfájásunk is. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Sajnos történt egy baleset a Dózsa-György úton a Hősök tere után a Kerepesi út felé a belső sávban, úgyhogy itt ez akasztja meg a forgalmat. Városon kívül pedig az M0-ás autót déli szektorán az M3-as autópálya felé korábban baleset történt Dunaharaszti térségében. A 25-ös kilométernél továbbra is tart a műszaki mentés és a takarítás, így még mindig csak a belső sávon lehet haladni. 7-8 kilométer a torlódás. Nem egyszerű most a közlekedés sem városon belül, sem kívül, de nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Bogáti Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó híreim vannak, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. Helyreállították a reggeli fakidőzésben megrongálódott felső vezetéket a szeglédi fővonalon. Délután a vonatok már ismét teljes útvonalon járnak, azonban néhány kimaradó vonatra még számítani kell. A H9-es csömöri hív mától ismét teljes vonalon jár, pótlóbuszra nem kell átszállni. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Bogáti Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul
3: egy újabb óra. A legnagyobb slágerek

Ez már a Sláger délután, köszöntöm Önöket a mikrofon mögött. Kiskata, hogyha végeztek a munkával, nyújtózkodjanak egy jót, aztán indulhatunk hazafelé. Utunkon pedig kísér minket Ava Max, Who's Laughing Now című dala szól, de előtte Ella Langley dalol.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Madonna és Sabrina Carpenter énekelt nekünk együtt. Hát ki gondolta volna, hogy ez a két fantasztikus tehetség egyszer együtt fog énekelni. Mondjuk az igazság az, hogy hasonló stílusban dolgoznak ők, de hát azért lássuk be, generációs különbség van köztük. Na és ha már generációs különbségek, hát szeptember 25-én, vagyis pénteken látszólag két egymástól nagyon távol eső zenei műfaj keresztezésének lehetünk részesei az Öntőház udvaron, ugyanis a klasszikus zene és a jazz találkozik majd a Danubia zenekar és a Tálas Áron trió közös koncertjén. A különleges előadáson Mozart utolsó zongora versenye, az 1791-ben bemutatott B-dur zongora verseny került terítékre, hogy egy varázslatos zenei utazásra invitáljon bennünket. Tehát ez a Mozart jazz koncert a tervek szerint pénteken lesz az Öntőház udvaron, hogyha esetleg rossz lesz az idő, akkor beköltözik a Várkert Bazár rendezvénytermébe. Érdemes lesz meghallgatni. Itt a Sláger FM-en pedig érdemes meghallgatni a Tag-Tag dalát, és már is forog az It's My Life.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: tonight. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Train dala, Hey Soul Sister, és mi is vonatra pattanunk hamarosan, hiszen ezen a hétvégén végre jön a nagy találkozás, a Sláger Piknik, amely a Magyar Vasút Történeti Parkba csábítja önöket. Nagyon remélem, hogy sokukkal fogunk találkozni. Minden részletet megtalálnak egyébként mobil applikációnkban, ott regisztrálni is tudnak, amire mindenképpen szükség van, főleg, hogyha a nyugati pályaudvarról velünk együtt szeretnék elérni a rendezvény helyszínét, majd szombaton délelőtt, de erről is találnak információt a mobil applikációnkban. És én is találtam információt a közlekedésről és az időjárásról. Már is megosztam önökkel, utána pedig jön Jennifer Lopez és David Guetta dala.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: OLED Dreamsok, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
7: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
10: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
11: Ősszel végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy milyen időjárásban lesz részünk holnap. Nos, kedden is marad a szeles idő, és marad ez a picit visszafogottabb felmelegedés. Ugye ma is 19-20 fok volt a legmelegebb órákban, holnap sem várhatunk 18-19 foknál többet. A hőérzetünket ráadásul az erős szél is befolyásolja majd, de napos gomoly felhős időben lesz részünk, csapadék pedig csak elszórtan érkezhet. Egy-egy jelentéktelen záporra kell számítanunk napközben. Aztán szerdától megint elkezdődik egy melegedés, de csütörtökön jön majd az újabb hidegfront. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-as autóút déli szektorán az M3-as autópálya felé korábban történt egy baleset Dunaharaszti térségében. Itt még tart a műszaki mentés, úgyhogy csak a belső sávon lehet haladni. 10-12 kilométer jelenleg a torlódás. Aki csak teheti, az inkább válasszon másik útvonalat. A fővárosban közlekedve pedig készüljenek rá, hogy még tart a helyszínen és a Dózsa-György úton a Hősök tere után a Kerepesi út felé a belső sávban, és történt egy újabb baleset is Zuglóban a Csömöri úton a Miskolci utcánál. Itt is sávlezárásra készüljenek, és arra, hogy a 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót, az Őrsvezér tere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. De készüljenek rá, hogy tart még a délutáni csúcs, sőt most indul be igazán, a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál, észak felé és a Margit hídnál délre, valamint az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél tapasztalható most nagyobb torlódás és lassú a haladás a Pesti alsó rakparton is a Margit hídtól a Lánchídig. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: everyone. Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Micsoda lüktetés van ennek a dalnak. Amikor az ember megy hazafelé a munkából, akkor kimondotta jól esik hallgatni. Ez volt Eric Pritztől a Call on Me, ez pedig a Sláger FM, és benne szól a Sláger délután, de érkezik hamarosan Ortutai Dóri is a friss információkkal, mert ugye tudják jól informáltnak lenni. Sexy, előtte azonban még a Follow the Flow dala szól. Jön a Maradok távol.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígé. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forint. Akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Market. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást folytat a BRFK az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében. Terézváros polgármestere a repont visszaváltási rendszer azonnali felfüggesztését kéri. 3 ország lesz a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Támogatta a Polyák Gábor médiajogász média tanácselnöké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A jelöltet 7 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett támogatták. A bizottság egyhangulag támogatta a Tisza párt, a KDNP és a Mi Hazánk jelöltjeit, valamint 9 igen és 2 nem szavazattal a Fidesz jelöltjét, Szabó Lászlót is. Műtlen kezelés büntet gyanúja miatt nyomozást folytat a budapesti rendőrfőkapitányság az M6-os autópálya működtetése ügyében, közölte a BRFK. A vizsgálatot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter feljelentése indította el, aki szerint az autópálya üzemeltetési jogát a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a korábbi ajánlatnál jóval drágábban kapta meg, több mint 100 milliárd forintos többlettel. A Fidesz frakció ezt száfolta és azt közölte, az előző kormány nem hozott döntést a koncesszióról. A BRFK a hatáskörébe utalt feljelentések alapján folytatja a nyomozást.

0: irányuk a működési modellt, mert az jelen formájában több kárt okoz, mint amennyi környezetvédelmi hasznot hoz. Azt javasolja, hogy a hatóságok mindaddig állítsák le a rendszert, amíg nem dolgoznak ki hatékony szűrőmechanizmusokat a jelenség visszaszorítására. Németország, Ausztria és Svájc lesz a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa október 1-e és 4-e között a Hungexpón. A kortárs német nyelvű irodalom nagyszabású budapesti bemutatkozásán nemzetközileg elismert szerzők, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúságírók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői lépnek közönség elé. Családtörténetek, a migráció, az identitás, a kisebbségi lét és a társadalmi kérdések gazdag tematikáját mutatja be a fesztivál. A hagyományos felolvasások mellett performanszok, családi programok, irodalomterápiás foglalkozások, dokumentumszínházi és tudományos ismeretterjesztő események is várják a látogatókat. A frankfurti könyvvásár közeműködésével október 1-e és 4-e között a Hungexpón. Több mint 10 000 nézővel, világhírű filmekkel, teltházas vetítésekkel és különleges eseményekkel idézték meg a filmtörténet legemlékezetesebb pillanatait a 9. Budapesti Klasszikus Filmmaratonon. A Seregszemlén a magyar és egyetemes filmtörténet klasszikusait, köztük frissen restaurált alkotásokat, ritkán látható filmkincseket és különleges premiereket is láthattak. A Nemzeti Filmintézet vasárnap zárult rendezvénye 6 napon át 6 helyszínen több mint 100 vetítéssel, élő zenés néma filmekkel, külföldi díszvendégekkel, közönségtalálkozókkal, mesterkurzusokkal és szakmai programokkal várta a közönséget. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Ígérgetik már egy ideje a meteorológusok, hogy most már jön egy olyan hidegfront, ami tényleg elviszi a nyarat. Hát most tényleg úgy néz ki, hogy érkezett egy olyan, ami elvitte, mert ugye ezen a héten már nem tér vissza a nyár. Lesz még 20-22 fok a hét közepén, viszont akkor jön majd egy újabb hidegfront, és nem engedi tovább emelkedni a hőmérsékletet. Holnap egyébként döntően napos idő várható, felhő átvonulásokkal, záporok, esetleg zivatarok, főképp az ország északkeleti-keleti felén fordulhatnak elő, de még holnap is nagyon élénk lesz a légmozgás. Kora reggel mindössze 11-12 fokban indulunk otthonról, úgyhogy kell a farmer jacki, délután pedig 18-19 fok várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
1: És jönnek a hírek az utakról. Tart a helyszínen és Zuglóban, a Csömöri úton, a Miskolci utcánál. Itt sávlezárásra számítsanak, és történt újabb baleset is, ez Pesterzsébeten, a Török Flóris utcában volt, a Klapka utcánál, úgyhogy itt is lelassult a haladás. De tart a délutáni csúcs, úgyhogy telített sávokon autózhatunk a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Szerencs utcánál, a Rákóczi úton, a Blaha Lujza tér és az Asztória között mindkét irányban, a Széll Kálmán térre vezető utakon, illetve a Kiskör úton az Asztóriánál mindkét irányban. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt, és az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetéképítés miatt, a Balatoni úton pedig a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárás van, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a sláger délután, benne pedig Ariana Grande érkezik már is. A We Can Be Friends című dalát hallgatjuk meg, de előtte Benson Boone-tól szól a Mystical Magical. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást és laza hazautat!
4: My name is Benson Boone.
3: Ez a

Bángászdal a Szólt itt a Sláger FM-en arról az érzésről, amit valamennyien érzünk, amikor hétfő reggel kinyitjuk a szemünket, egy újabb őrült nap áll előttünk, és bárcsak vasárnap lenne még, de fejest kell ugranunk egy stresszes, kimerítő napba, ami a legtöbb ember számára mostanra már véget ért, hiszen úton vagyunk hazafelé a munkából, ugye? Hogyha még tart a munkaidő, akkor kitartás, itt vagyunk önökkel, akkor is, hogyha lazíthatnak, és akkor is, hogyha még tart a munkaidő. Hétvégére azonban remélhetőleg mindenki le tudja majd tenni a terheket, és kereshet valami jó kis programot, ahol le lehet vezetni a feszültséget. Tehát egy ilyen ajánlatot hoztam önöknek, ugyanis szombaton kezdődik majd Martonvásáron a Tök jó hét, amely egészen jövő hét szombatig tart, és természetesen a tök lesz ennek is a fókuszában. Ez egy őszköszöntő program lesz a hagyományok, a szüret és a jó hangulat jegyében. Lesz itt termelői piac, kézműves vásár, de részt vehetünk tök faragáson, hallgathatunk a gyerekekkel együtt mesét, sőt, megnézhetjük a Folyton Foltvarrók kiállítását. Aztán délután a szüreti sokadalomban láthatjuk a Tűzzsonglőrök bemutatóját, és meghallgathatjuk a Roy és Ádám trió koncertjét. Érdemes ellátogatni Martonvásárra, hiszen már ezen a hétvégén is tök jó lesz a tök jó hét, aztán jövő hétvégén folytatódnak majd a programok. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a Sláger délután Ed Sheeran dalával. Jön a Sapphire.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Rockstead Dallas volt. Ez volt a Sleepin' in my car. El ne aludjanak a volán mögött, hogyha éppen a piros lámpánál állnak, és arra várnak, hogy végre zöld legyen, és átjussanak. Igyekszünk mi is ébren tartani önöket, és ebben segít nekünk Shakira és Burna Boy, hiszen tőlük szól már is a Die Die. Shakira egyébként éppen pénteken kezdte el azt a koncert sorozatot, amelyben lezárja jelenlegi turnéját. Madridban ad 12 koncertet, ahova 8 év után tért vissza is. Állítólag hihetetlen energiákat mozgósított a színpadon. Sajnos Európában máshol nem koncertezik, úgyhogy ha látni szeretnék, akkor Madridig kell utazniuk. Most pedig, ahogy ígértem, infoblokkunk után érkezik tőle a foci.

0: De most nézzük, hogy milyen hatások alakítják az időjárásunkat. Tehát elért bennünket egy újabb hidegfront. Ez most egy kicsit gyengécske, de azért megélénkült miatt a légmozgás és hőlt is a levegő hőmérséklete, hiszen mindössze 18 fok van most is odakint. Holnapra is 18-19 fokot ígérnek a meteorológusok, és azt, hogy a holnapunk is nagyon szeles lesz, úgyhogy a vékonykák tegyenek a táskájukba féltéglát. Eső érkezésére azonban csak elszórtan kell számítani. Aztán szerdára elcsitul majd a szél, és valamivel melegebb is lesz, akkor már 20-21 fokra számíthatunk, de csütörtökön jön majd az újabb hidegfront. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M0-ás keleti szektorán torlódás alakult ki az M1-es autópálya felé Vecsés térségében, továbbá az M4-es autóúton is lassulásra kell számítani Üllő térségében Szolnok felé, úgyhogy itt legyenek türelmesek. Illetve az M0-ás déli szektorán az M3-os autópálya irányában korábban ugye Dunaharaszti térségében volt egy baleset, a 25-ös kilométernél már megszűnt a sávlezárás, és a torlódás is elkezdett felosztani. Ez legalább jó hír. A fővárosban torlódik a forgalom a Petőfi híd, Ferenc körút útvonalon az Üllői útig, az Erzsébet hídon Buda felé, a Széll Kálmán térre vezető utakon, valamint a Budaörsi úton is befelé a Sasadi úttól. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a félútpályát a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A Rákos úton, az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a vízvezetéket, és lezárták a 18. kerületben a Nap utcát, a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Miley Cyrus dalasztolt, ez volt a Flowers, és hát mintha azt ígérték volna a meteorológusok, hogy nem jön eső, sem ma, sem éjszaka, sem holnap, csak elszórtan egy-egy jelentéktelen zápor. Most ehhez képest kinézek az ablakon, és azt látom, hogy teljesen be van borulva fölöttünk, és mintha szemerkélne az eső, úgyhogy bízom benne, hogy van önöknél ernyő itt, a Sláger FM-en pedig indul a kívánságműsor, és előtte meghallgatjuk a friss információkat, azelőtt pedig hozok egy kis napsütést, jön a Valmar és Manuel közöse, az éget a nap.

0: Műsorajánló.
1: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
0: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
1: És már az utazás is lehet az élmény része.
0: 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
2: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
0: Köszönjük!
1: A reklám után

0: Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. A Pannon Egyetem az egyik főszervezője az Európai Sporthét programjainak. Október 5-ig lehet nevezni a veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásáról. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét november 30-áig utalvány formájában kapja meg, mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokkal az iskolai felszerelések és papírírószerek mellett ruházati cikkek, valamint gyógyászati segédeszközök, illetve egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztő játékok is vásárolhatók. A juttatást 2027. március 15-ig lehet levásárolni. Azok pedig, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első 50 000 forintos részt, pótlólag megkapják a támogatást. Koszorúzással emlékeztek meg Verancsics Faustosról a Veszprémi várban, a reneszánsz polihisztort ábrázoló emléktáblánál. Az eseményen a Magyar Lélek Alapítvány képviselői mellett Porga Gyula polgármester is részt vett. Verancsics neve Veszprémben leginkább a repülőemberként ismert ejtőernyő szerkezet miatt ismert, életműve azonban ennél jóval sokrétűbb volt. Történettudománnyal, nyelvészettel, filozófiával és műszaki kérdésekkel is foglalkozott. A megemlékezésen Porga Gyula arról beszélt, hogy a reneszánsz korában kevés tárgyi emlék maradt fenn Veszprémben, Verancsics azonban szellemi örökségként kapcsolja a várost ehhez a korszakhoz. A Magyar Lélek Alapítvány Verancsics évprogram sorozatával és a Verancsics Akadémia előadásaival szeretné közelebb hozni a veszprémiekhez a polihisztor sokoldalú életművét. Szeptember 23-a és 30-a között 11. alkalommal rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez tavaly több mint 450 ezer résztvevő csatlakozott Magyarországon. A programsorozat célja, hogy ingyenes vagy kedvezményes mozgásprogramokkal minél több embert ösztönözzenek aktív életmódra. A részleteket Veres Réka, az Európai Sporthétért felelős szakmai vezető mondta el a Sláger FM-nek.
1: Itthon a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidősport Szövetség koordinálásában egy mozgástérképen gyűjtöttük össze az időszakban regisztrált ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőségeket. Elsősorban

0: Mozgás térképen egész szeptemberben bővülnek a mozgásos programok. Térségünkből már számos veszprémi helyszín mellett Nemesvámos, Balatonfüred, Sümeg és Várpalota is csatlakozott. Október 5-ig lehet nevezni rövid filmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A nevezés ingyenes, a versenyprogram összeállításáról szakmai előzsűri dönt. A 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Fotonban rendezik meg november 14-én.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárás. Megint csak elkezdett fölöttünk kiderülni az ég, sőt, még egy szivárvány is megjelent a felhők között. Aki látja, látta, le tudta fotózni, az akár el is küldheti nekünk Messengeren keresztül. De nézzük, mi várható a folytatásban. Jelenleg 17 fok van odakint, az éjszakai órákban 11-12 fokig csökken majd a hőmérséklet. Holnap is változóan felhős lesz fölöttünk az ég, a nap legmelegebb óráiban pedig mindössze 18-19 fok lehet. Szerdán már egy picit csillapszik a szél, és kicsit melegebb is lehet, 20-21 fok körül alakul a csúcs. Csütörtökön pedig akár 22-23 fokot is mérhetünk, viszont aznap érkezik a következő hidegfront. Hozom az infókat az úton lévőknek. Történt egy baleset a Szent István körúton, a Jászai Mari térnél, a Nyugati tér felé. Egy sáv járható itt csak, ezért a Margit hídon Pest irányába torlódásra kell készülni. Az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél szintén torlódik a forgalom. A Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között lehet lassú haladásra számítani, illetve a Petőfi híd Ferenc körút útvonalon az Üllői útig, valamint a Szél Kálmán tér közelében is torlódik a forgalom. Városon kívül pedig ugye korábban az M0-áson volt egy baleset az M3-as felé Dunaharaszti térségében. Itt megszűnt már a sávzárás és a torlódás is oszlik, viszont még mindig tapasztalható lassulás az érintett útszakaszon, az 1-es főúton pedig megnövekedett menetidőre kell készülni Budaörs és Biatorbágy között, úgyhogy ott is legyenek türelmesek. Vissza a fővárosba, a 9. kerületben lezárták a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert itt tart a felújítás. A 3. kerületben pedig lezárták a Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert javítják a csatornát. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És én már is a kívánság műsor benne Gergő kérését teljesítem, aki Kingának szeretné küldeni a munka mellé Kelly Clarkson What Doesn't Kill You című számát. Nagyon jó dalválasztás. Előtte azonban Sári kedvéért Tom Grennan Little Bit of Love című dalával rajtolunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Freddie Mercury dalán Living on My Own, itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor. 06303030958, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Én pedig a Kolibri Színházba csábítom önöket, ahol ma kezdődött a HAM, azaz a Határtalan Mesék Fesztiválja, ahol 5 nap alatt 5 vendégtársulat mutat be 5 mesét, és mindennek a koronájaként vasárnap jön majd a Kolibri Fesztivál a Kolibri Színház előtti téren, ahova természetesen ingyenesen várják majd a családokat, úgyhogy egy teljes napra a Jókai tér nézőtérré változik majd. Itt is előadásokat, koncerteket hallgathatunk majd meg, de játszhatunk is, szóval egy fantasztikus napot tölthetünk el együtt vasárnap a Kolibri alkotóival. Itt a Sláger FM-en pedig az önök kívánságait teljesítem egészen este 8-ig. 06303030958-as SMS számunkra Andris írt egy üzenetet, aki Ági mamának üzeni, hogy nagyon hiányzik, és küldi neki Edwin Collins a Gallagher című dalát, hát akkor Ági mamának szól már is a dal. És itt van Anita üzenete: szia Kata, kislány együtt éppen vacsorát készítünk, szeretnénk meghallgatni a Hungry Eyes című dalt a Dirty Dancingból. Eric Carmen dala már forog is. Jó vacsora készítést!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Dr. Béres és Veréb Tomi dalaszolt, és itt van a stúdióban Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Katám! Ősz van, hírt hoztam, nagyon jó hírt, gombás hír, már nem olyan gombás. Na azért, rendes gombás hírt hoztam, hogy nem csak az íze miatt érdemes gyakrabban ennünk gombát, mert kutatások kimutatták, hogy a rendszeres gombafogyasztás összefügghet jobb kognitív teljesítménnyel. Képzeld el, és bizonyos vizsgálatok akár a demencia alacsonyabb kockázatával is kapcsolatba hozható, azt, ha valaki eszik gombát, és mondom, hogy miért. Próbálom kimondani ezt a természetes összetevőt, amit a gomba tartalmaz, az az ergotinoin, ez egy antioxidáns, és az az idegrendszerben is felhalmozódhat, szóval tök jó, javítja a memóriát, erősebb kognitív működést biztosít, együnk ősszel sok gombát.
0: De jó, imádom, és mindig azon nevetek, hogy akárhányszor kimegyek a piacra, és minden héten kimegyek, szerzek gombát, és aztán hazamegyek, és ott állok fölött, hogy na, akkor most ebből mi legyen? Pörkölt. Gombaleves, gombapörkölt, lereszelve, gombaszósznak, palacsintába töltve, mi pirítósra külön krémet dolgoztam már ki, áfonyával, gombával. Oh. Szóval millió receptem van, és mindig az a rögök, hogy hazaérek, és jó, de akkor most melyiket csináljam meg? És ez minden héten megtörténik több
1: nagyon alkalom. Széles úgy tűnik a repertoárod, szóval
0: nagyon
1: vagy.
0: Szeretem a gombát.
1: Ügyes,
0: és tudod, hogy hamis gíroszt is lehet csinálni a laska gombából?
1: Nem tudtam, majd legközelebb elmondod.
0: Jó. Most azonban teljesítek egy kívánságot, téged pedig várunk vissza 7 órakor.
1: Itt leszek.
0: Okay. Nézzük a kívánságot, Anditól jött az üzenet. Szia Kata, a férjemet Mátét köszöntöm névnapján Somber Undressed című dalával. Már is érkezik.

0: Nézzük, hogy mi a helyzet az időjárásunkkal. 17 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője, és nagyon erősen fúj odakint a szél. A hőmérséklet kora hajnalra 11-12 fokig süllyed, és holnap napközben is visszafogott lesz a felmelegedés, csak 18-19 fokig emelkedik a hőmérséklet, a fölénk érkező bárányfelhőkből pedig csak napközben lehet elvétve szemerkélő esőre, esetleg záporra, zivatarra számítani, de inkább csak az ország északi, északnyugati felén. Szerdán egy picit megnyugszik az időjárásunk, akkor már akár 20-21 fok is lehet majd odakint, és elcsendesedik a szél is, de csütörtökön jön az újabb hidegfront, megint megélénkül a légmozgás, és ismét jöhetnek majd záporok, zivatarok. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. Az 53-as és 57-es kilométer között a Vásárosnemény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladhatnak a járművek, Budapest felé pedig a belső sávot és a szemközti oldal belső sávját lehet használni. A fővárosban egészen jól járhatók már az utak, azonban arra figyeljenek, hogy lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt, az Attila úton pedig szintén sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárás van, mert javítják a burkolatot, és lezárták a 18. kerületben a Nap utcát, a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. És van egy előrejelzésünk is, az éjszakai órákban lesz útzár a Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál, kifelé este 8 és hajnali 5, befelé pedig éjfél és hajnali 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Erre készüljenek az éjjel autózók, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeret.

Egy kis fűszer a délutánunkhoz, ez volt a Spice Girls és a Wannabe itt a Sláger FM-en, és megfűszerezhetjük a hétvégénket is, hogyha ellátogatunk a Gödi Huzella kertbe, ahol ezen a hétvégén állati jó programmal készülnek nekünk. Szombaton délelőtt 10 és délután 1 óra között érkezik majd többek közt a Rex állatmenhely, még örökbefogadható kutyusokkal és egy tengeri malacsal is megismerkedhetünk, és lesz alkalmunk beszélgetni az állatok gondozásáról, egészségéről, a felelős állattartásról, de a programnak része lesz az is, hogy rovarszárnyakat vizsgálhatunk mikroszkóp alatt, szóval az egészen apró állatoktól az egészen nagy állatokig mindenről lesz szó a Huzella kertben, sőt, érkezik majd Luca is, egy örökbefogadott kutya, aki már a kutyaiskolát is kijárta is, megmutatja nekünk, hogy hogyan működik az alapengedelmesség a gyakorlatban. Biztos vagyok benne, hogy ezen a programon sokan kedvet kapnak majd ahhoz, hogy ők is gazdivá váljanak. Nagyon jó buli, de nagyon nagy felelősség is, akár a Huzella kertben is összefuthatunk szombaton. Most pedig megyünk tovább a Jurit Mix dalával. A Sweet Dreams című dal Olginak jutott eszébe, Zsuzsinak és Anninak küldi ezt a számot, és üzeni, hogy pihenjék ki magukat, mert holnap húzós lesz a nap. Oké, jön a dal!

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jokerkertől szólt a You Can Leave Your Head On itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánságműsor. 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy siessenek. Már is érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, de még az ő érkezése előtt Judit kérését teljesítem, aki azt írja: sziasztok, most, hogy a nyár lassan búcsút int és újra beindult a mókuskerék, szeretném küldeni mindenkinek, aki úgy érzi, hogy már most nagyon el van fáradva, az Embertelen dalt Geszti Pétertől. De jó kis üzenet ez. Hát én is sokakat ismerek, akiket kimondottan megviselt a szeptember, úgyhogy már is jön a dal, még a hírek előtt.
1: És

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány visszavonja a Farkasvölgyi úti kollégium fejlesztéséről szóló határozatot. Karácsony Gergely szerint tanulni kell az idei hőségből, Budapestnek szemléletváltásra van szüksége, megváltoznak a nemzetközi sportesemények szervezésére vonatkozó szabályok. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Visszavonja Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló 2021-es határozatot a kormány, amelyet a gazdaság újraindítási akcióterv részeként hirdetett meg az előző kabinet. A kollégiumot 2020-ban vette használatba az egyetem, majd az érintett ingatlanokat egy törvény református és bencés egyházi tulajdonba adta. A beruházás nem indult el, kifizetés nem történt, a forrást pedig nem biztosították. A kormányzati vállalás miatt az összeg eddig teherként szerepelt a költségvetésben, a határozat visszavonásai 12 milliárd forintos egyenlegjavító hatást jelent. A döntésről tájékoztatták a Dunamelléki Református Egyházkerületet és az érintett katolikus szervezeteket, és ők dönthetnek arról, hogy a jövőben hogyan hasznosítják az ingatlant. Jelezték, az év végéig átfogó terv készül, amely nagy számban teremti meg lakások és kollégiumi férőhelyek létesítésének lehetőségét, elsősorban Budapest és a nagyobb vidéki városok barnamezős és alulhasznosítása. Hasznosított területein. Tanulni kell az idei hőség adta kihívásokból, mondta a főpolgármester az Élet zöld konferencián. Karácsony Gergely kiemelte, hogy a nyári hőség eltérően érinti a városrészeket és a társadalmi csoportokat, és sokkal több figyelmet kell fordítani a vízgazdálkodásra, a közművek terhelésére és a hajléktalan ellátásra. A szakértők szerint a város hőterhelése egyenlőtlen, a Duna hűtőhatása és a repülőtér fűtőhatása között akár 11 Celsius fok különbség is lehet. A megoldások között a természetes árnyékolás, a világos tetők, a szürke víz használata és a fák nagyobb gyökértere szerepel. A fővárosi vízművek szerint a vízellátás stabil maradt, de a jövőben egyenletesebb vízhasználatra és jobb kommunikációra lesz szükség. Dezsényi Péter, a főkert igazgatója szerint a következő 10 évben a közterületi fák 40%-át kell cserélni. Először ült egy asztalhoz minden érintett fél, hogy a Pázmány Campusz és a lebontott Magyar Rádió épületeinek helyén maradt terület jövőjéről egyeztessenek, írja Józsefváros újság. A résztvevők abban már egyetértettek, hogy a jelenlegi poros, sites területet mielőbb rendezni kell. A civilek a Palota Negyedért Egyesület kezdeményezésére tartott kerekasztal beszélgetésen az állam, az egyetem, az önkormányzat, szakmai szervezetek és civilek is jelen voltak. Konkrét döntés még nincs, de a tárgyalások folytatódnak. Megváltoznak a nemzetközi sportesemények szervezésére

0: lebonyolítása. A cél az átlátható közpénzfelhasználás és egyértelmű felelősségi viszonyok. A változások a 2027-es nagy sporteseményeket is érintik már, köztük a vizes világbajnokságot és a női kézilabda világbajnokságot. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát úgy néz ki, hogy elvonultak az esőfelhők fölülünk, és most már szinte teljesen kiderült az ég, bár lement a nap. Úgyhogy elkezdett nem csak sötétedni, de hűlni is a levegő. Holnap hajnalban 11-12 fok lesz, és csak lassan emelkedik majd a hőmérséklet. Napközben olyan 18-19 foknál nem is megy följebb a hőmérőben a higanyszál. Élénk lesz holnap is a légmozgás, köszönhetően annak a hidegfrontnak, amely ugye ma ért el bennünket, viszont esőt nem ígérnek a meteorológusok. Már is mondom, hogy mi vár az úton lévőkre. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót lezárták a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot is. Karbantartás miatt az Attila úton is sávlezárásra készüljenek a Döbrentei tér után, de figyeljenek arra is, hogy a harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték építés miatt, itt napközben a forgalmat jelzőrök segítik, a harmadik kerületben pedig félpályás az útzár az Ezüsthegy utcán. A Templom utcánál közműjavítás miatt. Itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárás van, mert javítják a burkolatot, a Rákos úton pedig az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetékjavítás miatt. A második kerületben pedig a Pasaréti úton a Ditró utca közelében a forgalom egy sávon jelzőlámpás irányítással váltakozva haladhat, mert itt javítják a csatornát és a Ditró utcát is lezárják. A Pasaréti utcánál. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A kívánság műsor folytatásában pedig Zsanett kérését teljesítem. Ő azt írja, sziasztok Majkától a Csurren cseppent, le tudjátok játszani? Küldöm Lacinak, oké? Okay? Lacinak szól a dal. Előtte pedig itt van Niki kérése, ő a Gossiptól a Move in the Right Direction-t választotta.

0: Sokra szeretem pénzt.
1: Sláger FM kívánság műsor.
2: Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Ez a Sláger FM kívánság műsora, és benne Michael Jackson dala szólt, a Billie Jean, és hogy mi lesz a következő dal, az önökön múlik, hiszen ezt az órát még önöknek kell megtölteni. Jobbnál jobb dalokkal, tudják a kívánság műsor SMS számát, ugye? 0630303095, ez telefonszámunk is, egyben írjanak vagy hívjanak. Én pedig már is elviszem önöket Szentendrére, ahol most hétvégén szombaton rendezik a Szívünk napja programot, amely egy ingyenes egészségünkre fókuszáló nap lesz, amely egy átmozgató tornával indul. Nem kell külön tornafelszereléssel készülni, hiszen simán utcai ruhában is el tudjuk majd végezni ezeket a könnyű gyakorlatokat, hogy egy picit felébresszük a testünket. Aztán meghallgathatunk egy előadást a szívünk egészségéről, részt vehetünk szűrővizsgálatokon, orvosi konzultáción, és mindezek után végigjárhatjuk a belvárosi kardioösvényt, ahol megmutatják nekünk azt is, hogy hogyan kell jól túrázni a kardiotanösvényen. Mindez tehát ingyenesen, de ahogy ez lenni szokott, ez a program is regisztrációhoz kötött, úgyhogy ha Szentendrén szeretnének ezen a Szívünk napja programon részt venni, akkor mindenképpen előzetesen regisztráljanak, aztán szombaton fókuszáljanak az öreg ketyegőre. Itt a Sláger FM-en pedig vidítsuk fel magunkat a kedvenc dalainkkal a kívánság műsorban. Itt van Barbie üzenete: Hello Kata, a családomnak küldöm Billie Eilish Birds of a Feather című dalát, üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket. Oké, Barbie, már is érkezik a dal. Móni pedig azt írja, hogy anyunak szeretném, ha lejátszanátok Ricky Martin Maria című dalát, mert ma nagyon fárasztó napja volt az unokákkal, én pedig köszönöm neki a segítséget. Oké, Móni, már is érkezik Ricky Martin dala, itt a Sláger FM-en.

0: Billy Eilish, Birds of a Feather című dala forgott itt a Sláger FM-en. Ez pedig még a kívánság műsor. Jöhetnek az üzenetek 0630303095. Kedves Kata, szeretnék kérni egy Harry Styles számot. Ildi írta nekünk ezt az üzenetet. Tehát Ildi, hogyha rám bízod a választást, akkor én a Late Night Talkingot választottam. Remélem, hogy jó lesz. Már is forgatom. És itt van Bence üzenete is. Szerelmemnek, Líviának, Rúzsa Magditól a Szembeszélt. Játsszátok le, léci. Oké, az infoblokkunk előtt már is szól.
1: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Érezd az

0: Itt a Sláger FM-en már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Nos, kedden döntően napos idő várható. Persze lesznek felhő átvonulások, de elvileg csapadék nem érkezik, ugye már sem ígértek sok esőt, aztán mégis eláztunk egy-két órával ezelőtt. Záporok, esetleg zivatarok főként az ország északnyugati, illetve északkeleti felén érkezhetnek, de ezek sem lesznek jelentősek. Azonban hűvös lesz, a reggelünk 11-12 fokkal indul majd, és 18-19 foknál holnap nem lesz melegebb. Szerdán egy picit emelkedik ehhez képest napközben a hőmérséklet, akkor akár 21-22 fok is lehet, és jó hír, hogy akkor már kevésbé fog fújni a szél. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Itt figyeljenek a megváltozott közlekedési rendre, és figyeljenek arra is, hogy a 15. kerületben lezárták a Szűd-Liget utcát a Morzsa utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Félpályás az útzár a 23. kerületben a Köves úton, a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert itt vízvezetéket építenek, illetve építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így az a Teve utca felől Zsák utca lett. A harmadik kerületben is dolgoznak, a Folyóka utcában javítják a csatornát, úgyhogy azt is lezárták a Folyondár utcánál, a Rejter Ferenc utcában pedig befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert itt is a vízvezetéket építik, és lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca közt, mert itt is tart a felújítás, de arra is figyeljenek, hogy lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot is, karbantartás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Billy Joel dalaszolt, ez volt a The River of Dreams itt a Sláger FM-en, és az álmok valóra válhatnak itt a kívánság műsorban is. 0630 30 30 95 8, gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani, vagy csörögjenek ide és mondják el, hiszen vészesen közelít a kívánság műsor vége. Az üzenetek előtt azonban meginvitálnám önöket a Magyar Zeneházába, ahol holnap este ismét a bárzongoráé lesz majd a főszerep, hiszen megint jön egy bárzongorást. Hogy a bárzongoráról azt gondolná az ember, hogy ez egy öreg műfaj, holnap azonban egy kimondottan fiatal művész érkezik. Banyák József mindössze 40 esztendős, de gyermekkora óta a muzsika bűveletében él. Édesapja indította el a zene világában, hegedűvel kezdett, aztán zongorára váltott. Holnap este filmzenékkel, jazz standardekkel, klasszikus lángerekkel és francia sanzonokkal készül nekünk, úgyhogy egy nagyon kellemes estét tölthetünk el az ő zongora futamai társaságában, a Magyar Zeneházában holnap. Tehát most pedig valakit van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szia, Katalasi vagyok.
0: Szia.
1: Lehet Beethoven kérni?
0: Lehet.
1: Na, hogy egy kicsit esik az eső, akkor lehet esetek érni a Rihannától a umbrellát?
0: Jó, ez jó ötlet. Oké. És kinek küldenéd?
1: Hát mindenki, aki esetleg nem autóba ül és nincs esernyő nála.
0: Oké, jól van.
1: Kata, nagyon szépen köszönöm, és akkor további jó műsorvezetést és szép napot.
0: Szia, szia.

0: műsorajánló.
1: Figyelem, figyelem! A Sláger FM különjárata hamarosan indul!
0: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát!
1: És már az utazás is lehet az élmény része.
0: 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
5: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél leveg. Teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár. Az én hősöm.
5: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
8: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
9: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük! A reklám után.

Automatikusan érkezik majd a dízel támogatás. Két somogyi település választott polgármestert vasárnap. Katonai világbajnoki sporteseményt rendeznek Veszprémben. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. A jogosultaknak sem kérelmet benyújtaniuk, sem bankszámlaszámot megadniuk nem kell, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű személygépkocsik üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak négy részletben. Az első 5 000 forintos összeget szeptember 30-án utalja a Magyar Államkincstár. Majd október 30-án, november 13-án és december 7-én érkezik újabb 5 000 forint. Akinek a NAV nem ismeri a bankszámla számát, annak postai úton kézbesítik az összeget. A támogatás személyenként egy személyautó után jár, akkor is, ha valaki több, a feltételeknek megfelelő járművet tart üzemben vagy birtokol. Két somogyi településen is időközi polgármester választást tartottak vasárnap. Niklán a független Hársházi Norbert nyert 165 szavazattal, a második Csonka Brigitta 104 voksot kapott. Sávolyban szintén független jelölt Csallóné Matakovics Andrea győzött 152 szavazattal, ellenfele Szőke Csaba Ferenc pedig 52 voksot szerzett. Mindkét településen új képviselőtestületet is választottak. Nikán a 632 választásra jogosultból 322-en szavaztak, Sávolyban pedig 421 jogosult közül 209-en járultak az urnákhoz. Az időközi választásokra azért volt szükség, mert a két település képviselőtestülete júniusban feloszlott. Budapesten mutatta be esélyegyenlőségi programját a Veszprémi Petőfi Színház. A szeptember 17-i szakmai minikonferencián fővárosi és vidéki színházak, kulturális intézmények és a kormányzat képviselői is megismerhették a több mint egy évtizede működő kezdeményezést. A program célja, hogy a fogyatékossággal élők ne csak nézőként, hanem munkatársként is bekapcsolódhassanak a színház életébe. A rendezvényen bemutatták a Lélektől Lélekig című esélyegyenlőségi filmet, és a program gyakorlati tapasztalatairól beszéltek. A szervezők szerint a Veszprémi Színház tapasztalatai más kulturális intézmények számára is hasznosak lehetnek, ezért tudásmegosztást és együttműködést is felajánlottak. A túrázók biztonsága miatt több helyen módosult a bakonyi turistaút hálózat a honvédségi tevékenység miatt. A katonai területeken ugyanis gyakoribbá válnak a gyakorlatok, egyes helyeken éles lőszer használatával, ezért a turistautakat el kellett terelni. A változások többek között a Közép-Dunántúli piros túra és a kék túra útvonalat is érintik. Tés és Várpalota között jelentős változás lesz a piros túra útvonalán, amely több szakaszon más jelzésekkel fonódik majd össze. Várpalota környékén több piros és kék jelzést is megszüntetnek vagy áthelyeznek. A Burokvölgyben átvezető piros sáv ugyanakkor megmarad, és királyszállás is továbbra is megközelíthető lesz. Katonai világbajnoki sportesemény érkezik Veszprémbe. Szeptember 28-a és október 1-e között a Van Veszprém arénában rendezik meg a 49. CISM katonai vívó világbajnokságot, ahol 18 nemzet

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, és jó lazítást, hogyha lazíthatnak. Ez a Sláger Este, én pedig Kiskata vagyok, és egészen 10-ig leszek itt önökkel. És utazunk egy kicsit, jártak már önök Velencében? Már az olaszországi Velencében, akár a karnevál idején, akár csak egy romantikus hétvégére, vagy egy romantikus hétre, vagy két hétre, mert szerintem Velencénél romantikusabb várost nem igen lehet találni a nagy világatlaszon, de hát úgy néz ki, hogy drágább város is kevés van, mert hogy ugye már két, vagy talán három évvel ezelőtt bevezették, hogy napi díjat kell fizetni a nyári szezonban a városba belépni szándékozó turistáknak. Ennek összege 5-10 euró körül mozgott, most azonban jött a bejelentés, hogy drasztikusan megemelnék a belépési díjakat, és ennek nem az az oka, hogy gazdagodjon a város, hanem hogy így próbálják megszabályozni a turisták számát. Az új összeg várhatóan 30 euró lesz majd naponta, de még a végleges döntés nem született meg, és arról sem, hogy meghosszabbítják-e a jelenleg érvényben lévő rendszert, miszerint április és július között kell ezt a belépődíjat fizetni. Lehet, hogy kiterjesztik, és márciustól szeptemberig szedik majd a belépődíjakat a hozzájuk érkezőktől. Úgyhogy remélem jártak már Velencében, mert hogyha nem, akkor ezek után igen-igen mélyen zsebbe kell majd nyúlni. No, ez még a jövő zenéje, meglátjuk, hogy végül milyen döntés születik jövőre. Az viszont biztos, hogy itt a Sláger FM-en érkezik Pápai Jóci dala, az Én apám.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Plastic Head is Gáspár Laci közöse forgott. Ez volt a Szeretetél, és fölidézzük egy kicsit a ma reggelt, amikor is Pordán Petrának és Somogyi Zolinak Köllő Babett volt a műsorvezető társa, és a Lenny Kravitzről készült Barbie babáról is beszélgettek.
1: Lenny vagy nem Lenny tette fel a kérdést a Mattel?
2: Hát igen.
1: Mondja nekem most Petra.
2: Mert hogy Lennyből Barbie lett, vagyis nem Barbie, hanem Ken, hanem Lenny. Tehát, hogy Lennynek hívják a babát, nézzétek meg, milyen gyönyörű Barbie babát csináltak belőle.
1: Ez most mi?
2: Nagyon jól néz ki.
3: De lehet már venni.
2: Képzeld el.
3: Én veszek egy ilyet. Én nagyon szeretem. Nekünk egyébként régen volt a Michael Jackson babánk is, és én azt nagyon sajnálom, volt belőle fiú Barbie, igen. Nem Ken,
2: igen.
3: De Michael Jackson volt, igen. Ő is úgy, mint Lenny, és mindenki érti, és neki volt az a tipika zoknia, a makkos cipője, a kesztyű, mikrofon, nem tudom, és amikor 14 évesek lettünk, és szerettünk volna menni buliba 8-ba, volt ilyen suli buli, akkor kiöltünk, meg kellett egy kis pénz, és úgy döntöttünk a barátnőmmel, hogy mi már nagyok vagyunk, és az összes Barbinkkal együtt kiültünk a közért elé, és ott elkezdtük árulni őket, ilyen dobozra kitettük, nagyon sok pénzt, hát akkor nekünk a sok pénz volt, hogy elmentük és megvettük a partiruhákat, és ott eladtuk Michael Jackson Barbit is,
2: ne.
3: És azt nagyon, azt nagyon bánom a mai napig, hogy az egy eredeti Michael Jackson Ken Barbie Mattel valami
1: nekem, volt. Nekem most csak egy dolog lebeg a szemem előtt. Babett a Mateltől.
2: Az milyen menő lenne, ha belőled is baba lenne.
3: Igen, most ezt a Lenny Kravitzet megveszem. Hát, mennyibe kerül, mit írnak? Most már az is érdekel, hogy mennyibe kerül.
1: Hogy téged csak le kellene kicsinyíteni. Tehát, hogy neked így most az arányaid is megvannak hozzá, és volt az a drágám, a kölykök összementek.
3: Igen.
1: Kéne az a gép, és belőled olyan
3: tudod, az megvan neked, hogy Barbie az ilyen, hogyha eredetileg azt mondták volna, hogy ez élne ez a nő, akkor ilyen 2 méter 10 centi lenne és 40 kiló. Tehát köszönöm szépen, hogy ilyennek látsz engem. Az az igazság, hogy eddig mindig a forgatások kerültek nagyon sok pénzbe, most úgy tűnik a rádiózáson is elindultam a lejtmenetbe, ugye, és olyan dolgokról szerzek itt tudomást, amit utána meg fogok vásárolni.
1: Miért nem kéred el kafetériában a ruhát?
3: Hogy érted?
1: Hát kafetéria, mert megmondod, hogy plusz a ruha.
3: Hogy? Hát sok sztár megcsinálta egyébként, volt ez a...
2: Igen?
3: Az, amikor, igen, persze, hát volt az az ördögös, amikor a... Hogy hívták a Hugh Grantnek a volt mennyasszonyát? Azt a...
2: Tudom, igen.
1: Mi ez a format, most mutatsz, ez egy karácsonyfa?
3: Nem csak gondolkozom, hogy
1: Na mindegy,
3: és hogy neki volt egyszer, amikor ilyen ördögöt játszott egy filmbe, és ő úgy szerződött le.
2: Liz Hurley.
3: Köszönöm.
1: Az más. Félig ördög, félig angyal.
3: Igen, de hogy itt ördög volt Liz Hurley, és ilyen nagyon szexi cuccai voltak, és ő úgy szerződött, hogy az összes ruhát, amit ott csináltak neki, azt ő megkapta. Úgyhogy egyébként van ilyen, nem kafetériának hívják ott, hanem meg tudod, hogy hívják? A sztárnak ez volt a kérése. Úgy írják
1: Nekem volt olyan tévéműsor, ahol mondták, hogy a ruha szponzor ezt felajánlotta, de pont egy olyan ruha,
2: amit nem akartam megtartani. Na, ez kiszúrás.
1: De a barátaim jól jártak.
2: Tényleg, ezt megkapták?
1: Hát osztogattam, igen, mert nem volt vele baj, csak nem az én stílusom volt.
2: Ilyen van.
1: Tényleg mi van akkor, hogyha olyan stílusú ruhát akarnak rád adni, amiben nem érzed magad komfortosan? Akkor rád kényszerítik, vagy van beleszólásod, hogy ezt nem szeretném?
3: Igazából én meggyőzhető vagyok nagyon sok esetben, mert hogyha mindig csak azt vennéd föl, ami neked tetszik, akkor elég egysíkú lenne a dolog. Én meg ugye a színház miatt így hozzá voltam szokva, meg hozzá vagyok szokva, vagy amikor a jelmeztervező csinált neked egy ruhát, akkor azért nem volt, hogy és ez a szín nekem nem áll jól, én ezt a fazon nem fogom, ez van, felveszed, igen, ez a ruhát. Uh-huh. És akkor én igazából minden este, ami van ruhám, akkor én arra mindig is úgy készültem, ez egy jelmez, én aznap ezt felveszem, és akkor így próbálok valami.
1: Jó, de mondjuk nálatok szerintem eleve nagyobb a választék. Azért nekem volt olyan, az is egy tévémisornál volt, amikor egy idő után, pár hónap után mentem a sztájlisztot, hogy Csabi, muszáj nekem minden második este rózsaszíninget viselnem, hogy lehetne, hogy egy kicsit
3: megváltoztassuk.
1: Tehát, hogy értem én a koncert, tehát, hogy jó, meg oké, de hogy lehetne néha kék, szürke vagy valami, és
2: én egyébként,
1: hogy
2: a Tillát öltöztetik, azt imádom. Tehát ő neki annyira sok szín áll jól, amit egy normál férfi emberen nem tudnék elképzelni, és az ő bohém stílusához szerintem csomó minden
1: az
2: tök
1: jól megy. Az ő
2: Mick Jaggerségéhez?
1: Igen, sok
3: abszolút. Nagyon jó alkata is van hozzá neki is, hogy neked is Dolly, csak hogy neki is ez a jó alkata, tehát szerintem őt könnyű lehet öltöztetni. Tehát magas, vékony, jól.
2: Te, Babett, azt írja egy hallgatónk, hogy Babett baba már létezik, a hátsó ülésemen van, folyamatosan bekötve, nem eladó.
3: Igen, de az nem ilyen Mattel baba, gondolom én. Én most, hogy a Zoli feldobta ezt, hogy igazából lehetnék Barbie, hát most már csak a Barbie anyja vagy a nagyanyja, de egyébként nekem bejönne.
0: Tényleg izgalmas lenne egy Babett Barbie. No, de itt a Sláger FM-en holnap reggel is jelentkezik, immár Babett nélkül. A Sláger reggel Pordán Petrával és Somogyi Zolival, úgyhogy indítsák velük a napot 6 órakor. Most pedig megyünk tovább Orbán Rudi dalával. Jön a Kereszthozat.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Republic dala szólt. Ez volt a Csak a szívemen állt, és izgalmas hétvége áll előttünk, ugye? Egyrészt várjuk majd önöket szombaton a Sláger piknikre a Magyar Vasút Történeti Parkba, másrészt még ugyanaznap este érdemes lesz ellátogatni a Triola Kultúrtérbe, ahol Hamann Petra Karinti Ráda című önálló estjel vár bennünket. Petra érkezik majd Esmiller Andráshoz vendégségbe ma este a Slágerkultba, és többek között erről az előadásról is mesél majd nekünk, mi pedig egy picit belefülelünk most a beszélgetésükbe.
1: Nyílt egy új kultúrtér Budapesten.
2: Hát aminek annyira örülünk.
1: Aminek mindig nagyon örülünk, mert meg színházat nem bezárni kell, hanem kinyitni leginkább. Igen. Bezárni nem is szabadna. És most nyílik egy új kultúrtér, Triola néven, a Bérkocsis utca 18-ban, pár lépésre a körúttól, és ez egy pici tér, egy nagyon intim, nagyon jó tér, amúgy egy nagyon kedves házas pár, Cristofori Ferenc és felesége, aki egyébként is művészember, ők nyitották, ők álmodták meg. 65 a nézőszám, igen, tehát ugye az ültethető nézőszám, és mellette egy kávézótér is van.
2: Spinoza igazgató.
1: A Spinoza is tűzrendészetileg, igen, tehát hogy én ott kezdtem, ugye amiért jöttem, hogy a Karinti Rádát ide meghívták, és én nagyon boldog vagyok, és a Spinozához úgy kötődik, hogy ott volt a bemutatója. És most a Triolában lesz 26-án este 7-kor, ami egy nagyon izgalmas dolog, mert én olyan ritkán játszom ezt Pesten. Uh-huh. Én ezzel nagyon sokat utazom.
2: Tudom, hogy összmész vele.
1: Jövök, értem. Megyek vele mindenhová. Nagyon kevés tér van, ahol még ezt nem adtam elő. Templomtól kezd, tavaly nyáron a Művészetek Völgyében volt templomban, az is egy nagyon különleges tér volt, uh-huh. Egy olyan atmoszféra, ami semmihez sem hasonlítható, és olyan akusztika is. Úgyhogy igen, Triola 26-án este 7-kor Karinti Ráda.
2: Tehát ez most, és ezen a ez héten
1: most,
2: szombaton.
1: Ez most a héten szombaton, igen. És a Trioláról még azt lehet tudni, hogy egyébként pedig egy befogadó színházként működik, és gyerekprogramoktól kezdve, koncerteken át, könyvbemutatóig ők mindenre nyitottak, ami művészet, ami azt gondolom, hogy egy őrületes jó dolog. Mert semmi mással nem menthető meg valószínűleg a világ, mint művészettel, és ennek a minőségnek a fenntartásával.
2: Annyira jó, hogy ezt mondod, én is ebben hiszek egyébként, hogy a művészet az, hát most bocsánat szavakért, de gyógyít, erőt ad, kihúz bizonyos élethelyzetekből.
1: Igen, és boldoggá tesz, és fejleszt, és ahogy mondod, gyógyít. És van egy nagyon aranyos sztori, Winston Churchill mondta a második világháború alatt, amikor kezdtek elfogyni a készletek, és azon tanakodtak a miniszterek, hogy akkor honnan kéne elvonni a további hadászat pénzelésére, és előállt az egyik miniszter azzal, hogy hát nyilván a kultúrától kellene elvonni, mert onnan talán a legkönnyebb, és arra van most a legkevésbé szükség, és Winston fölnézett, és azt kérdezte, hogy jó, de akkor miért harcolunk?
2: Na, milyen igaza volt.
1: Úgyhogy igen, én ebben hiszek.
2: Abszolút. Ennek a lélektanáról mesélj még, kérlek, mert amikor van egy bejáratott szívednek kedves, hát még mondhatom azt, hogy szerelemgyermek, ugye?
1: Igen, az önálló estem, ez
2: az önálló estet, de amikor egy új helyre hívják, az mindig egy valamilyen fajta mérföldkő is? Vagy új állomás a darab életében?
1: Olyan szempontból igen, hogy egyrészt egy visszaigazolás, hogy van rá szükség, van rá érdeklődés. Igen. Másrészt nekem egy folyamatos, hogy mondjam, korlát határ kitologatási lehetőség. Tehát attól, hogy mindig újabb és újabb terekben kell tudnom ezt elhelyezni, és életben tartani, megmutatni, eljátszani, megélni, az nekem mindig egy nagyon izgalmas dolog, és én nagyon szeretem a határaimat tologatni.
2: Azt abszolút tudom, már egy párszor beszélgettünk erről, de egy új tér belakása, az, tehát hogy képzeljük el, hogy te például elmentél megnézni?
1: Hát nincs mindig módom elmenni megnézni, erre most azért volt módom, mert ez Pesten van. De amikor le kell menni Kapolcsra, vagy el kell menni Amsterdamba, vagy
2: akkor az
1: arra nincsen mód, hogy én ott elővizsgálatot folytassak, hanem az akkor és ott történik meg. Előtte nyilván én egy olyan másfél-két órával azért szeretek megérkezni, berendezni a teret, bejárni a teret, megnézni, hogy melyik pillanata az előadásnak hol zajlik, és azt hogy tudom ügyesen megoldani. Van, amikor improvizálni kell, van, amikor nincs olyan, tehát van egy asztal és egy szék, ennyi a díszletem, de ha nincsen megfelelő, annyira megfelelő, mint ahogy azt előre leímélezzük, akkor ott improvizálni kell például.
2: De ilyen meg szokott történni?
1: Abszolút.
2: Hogy hiába kérsz?
1: Igen, én megírom, hogy egy olyan asztalra van szükségem, amire én rá tudok állni, rá tudok ülni, és akkor mondják, hogy nagyon jó, de hát ők nem tudják, hogy ezt hogy képzeljék el, és akkor van, amikor kirúgom magam alul az asztalt, erre is volt már példa, de hogy igazából ennek az izgalma, feszültsége, ez engem inkább tuningol, mint visszatart, vagy elijeszt, vagy elgyengít.
0: A teljes interjút 10 óra után hallgathatják végig itt a Sláger FM-en, akkor indul a Slágerkult Esmiller Andrással, most pedig gördítjük tovább az estét, Pál Balázs, Carmen és Oliver from the Earth érkezik, és a People Person.

Egy rock klasszikus az Eddától, ez volt a Minden sarkon álltam már itt a Sláger FM-en. Hogyha kinéznek az ablakon, akkor láthatják, hogy lassan kikerekedik a telihold, már 78%-os, de még dagadóban van, szóval hamarosan telihold lesz, és amikor telihold van, akkor jól láthatók a holdon a lyukak, amelyek igazolják, hogy a hold valójában sajtból van. Erről szól Demjén Ferenc dala is, jön a Sajtból van a hold, még a hírek előtt itt a Sláger estében.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomozást folytat a BRFK az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében. Terézváros polgármester a repont visszaváltási rendszer azonnali felfüggesztését kéri. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Eddig az iskolaigazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzésen volt kötelező részt vennie, és bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezte, emellett minden pedagógusnak és a gyakornokoknak le kellett vizsgáznia a nemzeti alaptantervből. Hűtlenkezelés büntet gyanúja miatt nyomozást folytat a budapesti rendőrfőkapitányság az M6-os autópálya működtetése ügyében, közölte a BRFK. A vizsgálatot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter feljelentése indította el, aki szerint az autópálya üzemeltetési jogát a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a korábbi ajánlatnál jóval drágábban kapta meg, több mint 100 milliárd forintos többlettel. A Fidesz frakció ezt száfolta és azt közölte, az előző kormány nem hozott döntést a koncesszióról. A BRFK a hatáskörébe utalt feljelentések alapján folytatja a nyomozást. Terézváros polgármestere a repont visszaváltási rendszer azonnali felfüggesztését kéri, mert álláspontja szerint a kötelező palack visszaváltás bevezetése óta érdemben romlott a közbiztonság és a köztisztaság a fővárosban. Soproni Tamás úgy látja, hogy az 50 forintos darabdíj olyan azonnali készpénzforrás teremt, amely a kiszolgáltatott helyzetben lévők és a függőséggel küzdők számára gyorsan elérhetővé teszi az olcsó, veszélyes kábítószereket, és ez közvetlenül hozzájárul a belvárosi közterületek tarthatatlan állapotaihoz. Szerinte a döntéshozóknak és az üzemeltető vállalatnak felül kell vizsgálniuk a működési modellt, mert az jelen formájában több kárt okoz, mint amennyi környezetvédelmi hasznot hoz. Azt javasolja, hogy a hatóságok mindaddig állítsák le a rendszert, amíg nem dolgoznak ki hatékony szűrőmechanizmusokat a jelenség visszaszorítására. Németország, Ausztria és Svájc lesz a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa október 1-e és 4-e között a Hungexpón. A kortárs német nyelvű irodalom nagyszabású budapesti bemutatkozásán nemzetközileg elismert szerzők, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői lépnek közönség elé. A hagyományos felolvasások mellett performanszok, családi programok, irodalomterápiás foglalkozások, dokumentumszínházi és tudományos ismeretterjesztő események is várják a látogatókat. Több mint 10 000 nézővel, világhírű filmekkel, teltházas vetítésekkel és különleges eseményekkel idézték meg a filmtörténet legemlékezetesebb pillanatait a 9. budapesti klasszikus filmmaratonon. A Seregszemlén a magyar és egyetemes filmtörténet klasszikusait, köztük frissen restaurált alkotásokat, ritkán látható filmkincseket és különleges premiereket is láthattak. A Nemzeti Filmintézet vasárnap zárult rendezvénye 6 napon át 6 helyszínen több mint 100 vetítéssel, élő zenés néma filmekkel, külföldi díszvendégekkel, közönségtalálkozókkal, mesterkurzusokkal és szakmai programokkal várta a közönséget. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, kellemes estét kívánok önöknek. Egy perccel járunk 9:45 után, és még ezt az órát tölthetjük együtt. Én Kiskata vagyok, és önök a sláger estét hallgatják. Ugye mostanság, sőt talán bő 10-15 éve is van annak, hogy próbáljuk átállítani a gondolkodásunkat környezettudatos üzemmódba is. Egyre inkább keressük azokat a lehetőségeket, amik nem ártanak a környezetünknek, nem ártanak a természetnek. A mosás ugye mindig kardinális kérdés, hiszen a foltokat a ruháinkból leginkább csak kemikáliákat tudjuk eltávolítani, bár ez sem teljesen igaz, hiszen egyre többen használják a mosódiót. A mosódiónak van egy hatóanyaga, ez a szaponin, amely egy teljesen természetes anyag, és gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a szappan. Viszont képzeljék, ez a szaponin megtalálható a vadgesztenyében is. Ez pedig azt jelenti, hogy akár vadgesztenyével is lehet mosni. És hát ezekben a napokban kezd hullani a fáról a gesztenye, úgyhogy ha tehetik, akkor miközben mondjuk úton vannak a munkába, vagy onnan hazafelé, és éppen gesztenye fa alatt vezet el az útjuk, akkor gyűjtsenek vadgesztenyét. Persze ezt így egy az egyben nem lehet bedobni a mosógépbe, először is el kell távolítanunk a barna héjat róluk, a belső sárgás-fehéres gesztenyéből pedig elkészíthetjük a mosógélt. Ez a gesztenyét apróra kell darabolni, majd feltesszük főni, 1 liter vízhez 7-8 darab gesztenyét tegyünk hozzá, miután felforrt a víz, kislángon rotyogtassuk még 10 percig, aztán akár leszűrhetjük, de akár lehet botmixerrel pürésíteni egy kicsit is úgy betenni a hűtőbe, aztán amikor mosunk, ezt használni mosószer helyett. 1 liter ebből a mosószerből nagyjából 7-8 mosásra elegendő, és hát nyilván azért kell hűtőbe tenni, mert mivel természetes anyag ugye nem tartalmaz tartósítószert, ezért megromolhat, úgyhogy ezért sem érdemes belőle nagyobb mennyiséget készíteni egyszerre. Hogyha van kedvük kísérletezni, és önöknek is fontos a természetvédelme, akkor ezt mindenképpen próbálják ki. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is a vétek dala, a Visszahúz a szívem. Nem.

Ez volt a Solveig és Marsalkó Dávid közöse, ha valaki mondta itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger Este is. Nagyon remélem, hogy szombaton találkozunk, mert hogy jön majd a Sláger Piknik, a Loko Piknik keretén belül, ahol a Magyar Vasút Történeti Parkban többek közt az egyik legkedveltebb attrakciót, a 20 éves kerti vasutat is megünnepelhetjük, és hát találkozhatunk, piknikezhetünk, játszhatunk egy jót, mert rengeteg játékkal és aktivitással készülünk önöknek, hasonlóan a Vasút Történeti Parkhoz, ahol nem csak a kerti vasút lesz a főszereplő, de a púpos is megmutatja magát, vagyis a legendás M40-es dízelmozdony, és hát millió dolgot meg lehet majd csodálni, és ki lehet próbálni, és mindehez úgy tűnik az időjárás is nagyon kellemes lesz, hiszen szombatra napsütéses időt, 21-22 fokot ígérnek a szakemberek, de nézzük, mit mondanak holnapra. Nos, jöhet eső holnap napközben, úgyhogy legyen önöknél ernyő. Reggel hideg lesz, 11-12 fok mindössze, napközben pedig 18-19 fokig emelkedik mindössze a hőmérséklet, úgyhogy elkél egy farmerkabát is, de sok lesz a napsütés is, eső pedig csak elvétve érkezik, de azért tényleg a biztonság kedvéért hasznos az ernyő. Picit melegszik majd az idő szerdán és csütörtökön, de csütörtök este jön majd a következő menetrend szerinti hidegfront, úgyhogy így alakul a hetünk időjárása, az esténk is jól alakul. Bulizunk egyet már is Sipos F. Tamással, jön a buliban!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Rácz Gergő és Orsovai René dala hamostantól, és itt a sláger estében egy kicsit visszaidézzük a sláger reggelt, nem a mait, hanem valamivel régebbit, amikor is Sportnán Petra és Somogyi Zoli a természetfotóssal Máté Bencével beszélgetett a jó fotó elkészítésének titkairól.
1: Most már ugye, mióta zsebünkben ott van a telefon, az okostelefon, amin van fényképezőgép, mindenhol egyfolytában fotókat, videókat készítünk, szerintem olyan mennyiségben, hogy soha az életben nem fogsz visszanézni.
2: Ez így van.
1: Te is, amikor itt ülsz néha a rádión fél évente, hogy válogatsz, és így nézed, jé, koncert fel.
2: Ugye?
1: Úgy sem nézed,
2: De nincs szívem kitörölni őket. És akkor lementem a gépemre, ahol szintén soha nem nézem meg őket, tehát nem tudom, miért csinálom.
1: És olyan furcsa, mert az, hogy így tömegessé válik a fotózás, mármint, hogy rengeteg képet készítünk, valahogy elvesz az értékében. Mert amikor elém kerül egy 30 évvel ezelőtti, vagy 20 évvel ezelőtti fotó, amikor összesen egész évben csináltunk, nem tudom, egy nyaraláson egy tekercset elfotóztam, 24 képet, akkor már ugye boldog voltam, és az egy kincs, hogy ott van, itt egy ilyen kép. Most, amikor így ránézek egy 5 évvel ezelőtti utazás, és ott van 6400 kép, így be is csukom rögtön a galériát, meg se nyitom. Szóval lehet, hogy érdemes átgondolni, hogy mégiscsak kicsit tudatosabban használjuk a fotóapparátot. De hogy hogyan kell ezt jól csinálni? Hát gondoltuk, megkérdezünk egy profi fotóst, aki ráadásul a BBC világverseny történetének legeredményesebb fotós, az egyetlen ember, akit az év ifjú természetfotósának és az év természetfotósának is megválasztottak a világon. Kedves Máté Bence, jó reggelt!
2: Jó
1: szia.
2: Reggelt!
3: Most már.
2: Figyelj csak, Bence, mi az, ami kell ahhoz tényleg, hogy mondjuk egy ilyen tökéletes fotót el tudj készíteni, mint amiből van neked azért csiliárd? Mert hogyha valaki felmegy az oldaladra, vagy esetleg ismeri a munkásságodat, volt egy kiállításon, akkor látja, hogy neked nem egy tökéletes képed van, hanem mindegyiknél ott állunk, és nézzük, hogy ezt mégis hogy? Én nagyon sokszor kérdeztem már ezt a képeidet látva.
3: Hát én szerintem sokkal több rossz képet csinálok, mint mások.
2: Igen.
3: Csak fontos volt már az elején, még a diáskorszakban megtanulni azt, hogy a rossz képeimet nem utogassam.
2: Aha.
3: Ez a különbség.
1: Ez megmutatott. Te is csinálsz sok rossz képet, csak jól válogatsz.
3: Facebook oldalamat mindenfajta felvételeken, általában ilyen hónapokat, vagy inkább éveket dolgozok egy témán. Én engem ez motivál, hogy egy-egy különleges témát kivesézek, amennyire csak lehet. És utána publikálom, amikor már azt mondom, hogy na most már ebben nem látok több perspektívát. De hát nem akarok Photoshop tanfolyamot tartani, meg hogy kell fényképezőgépet használni, de szerintem a legfontosabb az egészséges önkritika, hogy a többiekhez meg magamhoz képest az a felvétel az vajon hogy áll, és ezért nagyon jó berakni néha a fiókba, amikor azt gondolom, hogy ez szuper, és megvan szerkesztve, és már konyhakész. Lehetne publikálni, akkor ezért fiókba szoktam tárolni még egy darabig képletesen, azért, hogy az idő megmutassa, hogy valóban, amikor már kicsit megfakulnak a hozzáfűzött élmények, már egy másik évszak van, nehogy Isten azon a témán dolgoztam még egy pár hetet, akkor valóban megállja a helyét, mert az idő azt mutatja, hogy akkor elévülhetetlen, hogyha 1-2-3 év múlva is ugyanúgy jó kép, és nem csak a korában lehet jól értékelni.
1: Olyan érdekes, mert te most a művészi fotókról beszélsz, amiket készítesz, de hogy amit mondtál, szerintem ez ugyanígy megállja a helyét, hogy ha elmész egy nyaralásra, akkor mondjuk várj utána 2 hetet legalább, vagy 3-at, és ha utána nézed át, amit a telefonodban találsz, meg itt-ott, és elkezded átmásolni a gépbe, akkor szerintem az egy nagyszerű alkalom lehet már kapásból a szortírozásra, mert akkor nem jársz úgy, mint én, hogy ott van, nem tudom, 825 kép, és soha nincs kedvem, tehát már így 3-4 év távlatából, tudod, ez át kéne válogatni a lisszaboni képeket, és megnyitom, és hagyom a fenébe, nem. Ugyanabból van 8, meg 10, ugyanabból a perspektíva, csak ez egy kicsit idébb, kicsit odébb, kicsit másképp süt a nap, lehet, ezt frissiben kell megcsinálni. Mi az, amit...
3: Igen? A legjobb, amikor a családnak ezt végig kell néznie, ugye?
2: Nem
3: adaptált kollekciót, akkor mindenki alig várja, hogy végignézhesse, hogy te hol voltál nyaralni.
2: Mi a kedvenc témád, hogyha választhatsz?
3: Kedvenc téma az most már teljesen egy... Korábban azt mondtam, hogy Kiskunság nemzeti park élővilága, de most már szűkebb környezetben mentem, most már kerti élővilág. Tehát, hogy az nagyon, nagyon csúnyán vezet mindenfajta afrikai és egzotikus táj előtt. Egész egyszerűen azért, mert én egy olyan területen lakom, amit élőhely rekonstrukcióval, a természet segítségével én hoztam létre, és ahol korábban kukoricaföld volt, most ilyen 5 bagolyfaj, 150 madárfaj minden évben, rengeteg ízelt lábú emlősök jelentek meg, ugye motiváltam őket különböző élőhelyekkel, vodukkal, élelemmel, vízzel, és egy ilyen területen dolgozni az a non plus ultrája, mert ezeket igazán a saját magamnak tudom érezni.
1: Tehát idomított fotomodelljeid vannak már, akik tudják, hogyan kell pózolni madár létükre a kamera előtt. Hát, ez jó.
3: Igen, de tényleg ezt azoknak is javaslom egyébként, akiknek van egy pár négyzetméter zöld felülete, és nem fotózási céllal csinálják, mert azokat a vadállatokat, amik adoptálódnak az emberhez, akár legyenek ezek a hüllők, vagy emlősök, vagy madarak, akkor kis idő ráfordítással előbb-utóbb lehet őket kézbe letetni. És az nagyon vagány, amikor én kijövök a házamnak az ajtaján, akkor ott állnak sorba a gyíkok, és várják, hogy megetessem őket. Megyek egy kicsit tovább, akkor ott ürgék vannak, akkor azok várják. De most tegnap előtt volt egy kis süni, lélekemelő jelenetek.
2: Mi a hallgatóinktól most azt kérdeztük a Sláger FM Facebook oldalán, és folyamatosan érkeznek a képek is, hogy írják meg, vagy mutassák meg, hogy melyik fotójukra a legbüszkébbek. Te melyikre vagy a legbüszkébb?
3: Nekem nincs egy ilyen, mert mindig beleszeretek abba a témába, amiben dolgozok. Most én éjszakai témákon dolgozom, próbálom a tejutat összehozni a kert élő világgal. Nem szoktam beleszeretni a saját fotóimba, hanem próbálom őket helyükön értékelni, és nézni a következő kihívást.
1: További jó munkát ez a kihíváshoz, mert oké, a madarakat meg tudtad szelídíteni, meg csináltál nekik odud, de azért a tejuttal már nehezebb dolgod lesz. Az nem fog úgy kanyarogni, ahogy te szeretnéd, hogy sajnos neked kell alkalmazkodni hozzá. Úgyhogy sok sikert, kitartást, és köszönjük szépen.
2: Nagyon köszönjük.
0: Fantasztikusak egyébként Máté Bence fotói, hogyha tehetik, akkor a következő kiállítását önök is nézzék meg. Egyébként Bence egyik újabb képe ismét bekerült az év természetfotósa verseny legjobbjai közé, de korábban egyszer már elnyerte a fődíjat, október 13-án derül ki, hogy idén kiaradt diadalt, ezt követően pedig október 16-án kiállítás nyílik majd a legjobb alkotásokból a versenyszervező londoni természettudományi múzeumban. No de itt a Sláger FM-en holnap is jelentkezik majd a Sláger reggel, úgyhogy indítsák a napot Pordán Petrával és Somogyi Zolival, és tegyék próbára magukat a hamlatjátékunkban, és most pedig már is érkezik a Vénusz dala, a régi nyár.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Milliárdokat utalt vissza az államnak egy a választások előtt nem sokkal létrehozott alapítvány. Forgalomba állt a 42. kaffillamos is Budapesten. Több területen is előrelépett a Semmelweis Egyetem a Shanghai Ranking legfrissebb szakterületi világrang sorában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a König Róbert által alapított egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. König Róbertet tavaly márciusban nevezte ki Orbán Viktor a betegtájékoztatásért felelős miniszterelnöki biztossá, alapítványa pedig tavaly év végén 4,796 milliárd forint állami támogatást kapott a miniszterelnöki kabinetirodától. A tárcavezető szerint a fejlesztéseket nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés és az ágazattal és a beteg szervezetekkel. Az alapítvány első nagy projektjeként mesterséges intelligencián alapuló páciens tájékoztatási megoldást jelölt meg, de a támogatásnak csak kisebb részét használták fel. A fennmaradó összeg elszámolása folyamatban van, az alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás megindult. Az autómentes hétvégén még a kiállított villamosok között mutatkozott be a budapestieknek, mostantól azonban már utasokat is szállít a KAF Flotta 42. járműve. A korszerű alacsonypadlós villamos a szükséges műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárás sikeres lezárulta után kezdhette meg a közlekedést. Forgalomba állásával tovább bővül Budapest korszerű, akadálymentes és környezetbarát villamos flottája. Az összesen 51 új jármű forgalomba állításával a tervek szerint a 24-es és a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsony paddós járművek is forgalomba állhatnak. A Semmelweis Egyetem több területen is előrelépett a Shanghai Ranking 2026-os szakterületi világrang sorában. A Shanghai Ranking a világ legrégebbi, objektív és átlátható módszertannal dolgozó egyetemi rangsora, amely a legnagyobb presztízsű listák közé tartozik. A világon több tízezer egyetem működik, ezek közül szakterületenként mintegy 2000 intézményt rangsorolnak, és ezek közül a Semmelweis idén több szakterületen is javította pozícióját. A részleteket dr. Ferdinándi Péter, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese mondta el a Sláger FM-nek.
2: Jelenleg a úgynevezett gyógykorszak.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány visszavonja a Farkasvölgyi úti kollégium fejlesztéséről szóló határozatot. Karácsony Gergely szerint tanulni kell az idei hőségből, Budapestnek szemléletváltásra van szüksége, megváltoznak a nemzetközi sportesemények szervezésére vonatkozó szabályok. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Visszavonja Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló 2021-es határozatot a kormány, amelyet a gazdaság újraindítási akcióterv részeként hirdetett meg az előző kabinet. A kollégiumot 2020-ban vette használatba az egyetem, majd az érintett ingatlanokat egy törvény református és bencés egyházi tulajdonba adta. A beruházás nem indult el, kifizetés nem történt, a forrás pedig nem biztosították. A kormányzati vállalás miatt az összeg eddig teherként szerepelt a költségvetésben, a határozat visszavonásai 12 milliárd forintos egyenlegjavító hatást jelent. A döntésről tájékoztatták a Dunamelléki Református Egyházkerületet és az érintett katolikus szervezeteket, és ők dönthetnek arról, hogy a jövőben hogyan hasznosítják az ingatlant. Jelezték, az év végéig átfogó terv készül, amely nagyszámban teremti meg lakások és kollégiumi férőhelyek létesítésének lehetőségét, elsősorban Budapest és a nagyobb vidéki városok Barnamezős és alulhasznosítása. Hasznosított területein. Tanulni kell az idei hőség adta kihívásokból, mondta a főpolgármester az Élet zöld konferencián. Karácsony Gergely kiemelte, hogy a nyári hőség eltérően érinti a városrészeket és a társadalmi csoportokat, és sokkal több figyelmet kell fordítani a vízgazdálkodásra, a közművek terhelésére és a hajléktalan ellátásra. A szakértők szerint a város hőterhelése egyenlőtlen, a Duna hűtő hatása és a repülőtér fűtő hatása között akár 11 Celsius fok különbség is lehet. A megoldások között a természetes árnyékolás, a világos tetők, a szürke víz használata és a fák nagyobb gyökértere szerepel. A fővárosi vízművek szerint a vízellátás stabil maradt, de a jövőben egyenletesebb vízhasználatra és jobb kommunikációra lesz szükség. Dezsényi Péter, a főkert igazgatója szerint a következő 10 évben a közterületi fák 40%-át kell cserélni. Előszörült egy asztalhoz minden érintett fél, hogy a Pázmány Campus és a lebontott Magyar Rádió épületeinek helyén maradt terület jövőjéről egyeztessenek, írja Józsefváros újság. A résztvevők abban már egyetértettek, hogy a jelenlegi poros, sites területet mielőbb rendezni kell. A civilek a Palota Negyedért Egyesület kezdeményezésére tartott kerekasztal beszélgetésen az állam, az egyetem, az önkormányzat, szakmai szervezetek és civilek is jelen voltak. Konkrét döntés még nincs, de a tárgyalások folytatódnak. Megváltoznak a nemzetközi sportesemények szervezésére vonatkozó szabályok. Több feladatot kapnak a szakági szövetségek, megszűnik a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiemelt szerepe az új kormányrendelet szerint. A kormány.hu oldalon megjelent beszámoló alapján a nemzetközi sportesemények költségvetési támogatásáról 500 millió forint alatt a sportpolitikáért felelős miniszter, 500 millió forint felett pedig a kormány dönt. A jövőben a sport szövetségek feladata lesz a nemzetközi sport és sportdiplomáciai események előkészítése, megpályáztatása, megszervezése és lebonyolítása. A cél az átlátható közpénzfelhasználás és egyértelmű felelősségi viszonyok. A változások a 2027-es nagy sporteseményeket is érintik már, köztük a vízes világbajnokságot és a női kézilabda világbajnokságot. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A katásokra és a részmunkaidősökre is vonatkozhat az új nyugdíjminimum. Korlátozhatnák az önkormányzatok a dohányboltok éjszakai nyitvatartását. A KDNP sem vesz részt Bakka András parlamenti felszólalásán. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A katásoknak és a részmunkaidőben dolgozóknak sem kell attól tartaniuk, hogy kimaradnak. A jövőre tervezett nyugdíjminimum emelésből írt a 24.hu Farkas András nyugdíjszakértőre hivatkozva. A kormány döntése szerint 2027. januárjától 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Korábban felmerült, hogy az alacsonyabb kereset miatt arányosított szolgálati idő egyeseket kizárhat az intézkedésből. A szakértő szerint azonban ettől nem kell tartani. A pontos feltételek ugyanakkor még nem is mertek, mert a részletszabályokat tartalmazó rendelet egyelőre nem jelent meg. A budapesti belső kerületek polgármesterei azt kezdeményezik, hogy az önkormányzatok hatósági jogot kapjanak a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának korlátozására, írta 24.hu. A kormány vizsgálja a lehetőséget, és már készülhet az erről szóló előterjesztés. A kerületek jelenleg nem kötelezhetik a trafikokat éjszakai zárásra, mert rájuk külön országos szabályozás vonatkozik. A polgármesterek elsősorban közbiztonsági problémákkal indokolják a változtatást. A dohány kiskereskedők érdekképviselete ugyanakkor attól tart, hogy az eltérő helyi szabályok széttagolhatják az országos ellátási hálózatot. A KDNP képviselői sem vesznek részt Bakka András köztársasági elnök mai napi rendelőtti felszólalásán, közölte a párt a Facebook oldalán. A KDNP szerint Bakka András nem legitim államfő, ezért képviselői távol maradnak az ülésnek ettől a részétől. Korábban Bóka János, a Fidesz frakció vezetője is bejelentette, hogy pártja képviselői nem ülnek be az államfő felszólalására. A Sándor Palota ma közölte azt is, hogy Bakka András Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. A Semmelweis Egyetem több területen is előrelépett a Shanghai Ranking 2026-os szakterületi világrang sorában. A Shanghai Ranking a világ legrégebbi, objektív és átlátható módszertannal dolgozó egyetemi rangsora, amely a legnagyobb presztízsű listák közé tartozik. A világon több tízezer egyetem működik, ezek közül szakterületenként mintegy 2000 intézményt rangsorolnak, és ezek közül a Semmelweis idén több szakterületen is javított pozícióján. A részleteket dr. Ferdinándi Péter, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese mondta el a Sláger FM-nek.
2: Jelenleg a úgynevezett gyógyszertudományokban a világ legjobb 50 egyeteme közé tartozunk, konkrétan a 44-ek lettünk. Ezzel messze a közép-kelet-európai régiónak a vezető egyeteme lettünk gyógyszertudományokban. Ez nagyon fontos. A másik szakterület, ez a klinikai orvostudomány, és itt a világ legjobb 200 egyetemében vagyunk. A fogorvos tudományban szintén a felső 200-ba kerültünk. Ezen kívül még a orvos technológia területén sikerült a top 200-ba.
1: Dr. Ferdinándi Péter rektor helyettes szerint a fejlődésük a nemzetközi együttműködéseknek, az erős kutatási teljesítménynek és az új innovációs központoknak köszönhető. Budapesten több helyen felhős az idő, de ezekből csapadékra aligha kell számítani, legalábbis a meteorológusok előrejelzései szerint. Inkább napsütéses az idő, úgyhogy vegyenek napszemüveget a vezetéshez. Hideg fronti hatás érvényesül, ettől fájhat a fejünk, és maximum 20-21 fokot mérhetünk ma.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 22-én, kedden este 19 órától a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, a Popkulturális Klubkönyvtárban jön az 50 éves a diszkó című hát rendezvény sorozat, Út a csúcshoz. Ez lesz az első címe, egy műfaj története négy részben, izgalmas epizóddal, vagy nyitó adással, vagy eseménnyel várják a kedves közönséget, mert a diszkó, mint zene, a 70-es évek vívmánya. 50 éve, 1976-ban indult a csúcsra, jó pár évig mindent letarolva uralta a zenei világot, és máig folyton megújul és visszatér. A diszkó, mint a klubok szinonimája, még hosszabb múltra tekint vissza ennél is, a két dolog pedig szorosan összefonódik. Ebben a négy részes sorozatban a műfaj útját járják be a szervezők, a multimédiás előadást, korabeli zenei anyagok, könyvészeti érdekességek, archív tartalmak és számos zenei bejátszást teszi teljessé. A zenéket a helyszínen DJ mutatja be élőben, az előadást hangulatteremtő warm-up vezeti fel, az estét pedig egy különleges zenei mix zárja, egyben előre vetítve a sorozat következő állomásait. Az Út a csúcshoz című első rész a műfaj kialakulását mutatja be. Az előadás sorozat első részében a diszkó kialakulásának történetét követjük végig, a kezdetektől egészen 1976-ig. Felidézik majd azokat a korszakokat, helyszíneket, alkotókat és technikai újításokat, amelyek meghatározták a műfaj fejlődését, és megteremtették a későbbi világsiker alapjait, mert hogy igen, az volt. Elképesztő utazás lesz ez a diszkó kultúra legendás klubjaiba, de szó lesz a korszak meghatározó televízió műsorairól is, na meg Hamburg, Párizs, New York és Los Angeles érintésével a diszkó világhódító útját végig lehet követni. Szeptember 22-e Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást folytat a BRFK az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében. Terézváros polgármestere a repont visszaváltási rendszer azonnali felfüggesztését kéri. Három ország lesz a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Támogatta a Polyák Gábor médiajogász médiatanács elnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A jelöltet 7 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett támogatták. A bizottság egyhangulag támogatta a Tisza párt, a KDNP és a Mi Hazánk jelöltjeit, valamint 9 igen és 2 nem szavazattal a Fidesz jelöltjét, Szabó Lászlót is. Hűtlenkezelés büntet gyanúja miatt nyomozást folytat a budapesti rendőrfőkapitányság az M6-os autópálya működtetése ügyében, közölte a BRFK. A vizsgálatot Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter feljelentése indította el, aki szerint az autópálya üzemeltetési jogát a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a korábbi ajánlatnál jóval drágábban kapta meg, több mint 100 milliárd forintos többlettel. A Fidesz frakció ezt száfolta és azt közölte, az előző kormány nem hozott döntést a koncesszióról. A BRFK a hatáskörébe utalt feljelentések alapján folytatja a nyomozást. Terézváros polgármestere a repont visszaváltási rendszer azonnali felfüggesztését kéri, mert álláspontja szerint a kötelező palack visszaváltás bevezetése óta érdemben romlott a közbiztonság és a köztisztaság a fővárosban. Soproni Tamás úgy látja, hogy az 50 forintos darabdíj olyan azonnali készpénzforrás teremt, amely a kiszolgáltatott helyzetben lévők és a függőséggel küzdők számára gyorsan elérhetővé teszi az olcsó, veszélyes kábítószereket, és ez közvetlenül hozzájárul a belvárosi közterületek tarthatatlan állapotaihoz. Szerint a döntéshozóknak és az üzemeltető vállalatnak felül kell vizsgálniuk a működési modellt, mert az jelen formájában több kárt okoz, mint amennyi környezetvédelmi hasznot hoz. Azt javasolja, hogy a hatóságok mindaddig állítsák le a rendszert, amíg nem dolgoznak ki hatékony szűrőmechanizmusokat a jelenség visszaszorítására. Németország, Ausztria és Svájc lesz a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa október 1-e és 4-e között a Hungexpón. A kortárs német nyelvű irodalom nagyszabású budapesti bemutatkozásán nemzetközileg elismert szerzők, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúságírók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői lépnek közönség elé. Családtörténetek, a migráció, az identitás, a kisebbségi lét és a társadalmi kérdések gazdag tematikáját mutatja be a fesztivál. A hagyományos felolvasások mellett performanszok, családi programok, irodalomterápiás foglalkozások, dokumentumszínházi és tudományos ismeretterjesztő események is várják a látogatókat. A frankfurti könyvvásár közeműködésével október 1-e és 4-e között a Hungexpón. Több mint 10 000 nézővel, világhírű filmekkel, teltházas vetítésekkel és különleges eseményekkel idézték meg a filmtörténet legemlékezetesebb pillanatait a 9. budapesti klasszikus filmmaratonon. A Seregszemlén a magyar és egyetemes filmtörténet klasszikusait, köztük frissen restaurált alkotásokat, ritkán látható filmkincseket és különleges premiéreket is láthattak. A Nemzeti Filmintézet vasárnap zárult rendezvénye 6 napon át 6 helyszínen több mint 100 vetítéssel, és néma filmekkel, külföldi díszvendégekkel, közönségtalálkozókkal, mesterkurzusokkal és szakmai programokkal várta a közönséget. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok?

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondani valót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Milliárdokat utalt vissza az államnak egy a választások előtt nem sokkal létrehozott alapítvány. Forgalomba állt a 42. kaffillamos is Budapesten. Több területen is előrelépett a Semmelweis Egyetem a Shanghai Ranking legfrissebb szakterületi világrang sorában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a König Róbert által alapított egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. König Róbertet tavaly márciusban nevezte ki Orbán Viktor a betegtájékoztatásért felelős miniszterelnöki biztossá, alapítványa pedig tavaly év végén 4,796 milliárd forint állami támogatást kapott a miniszterelnöki kabinetirodától. A tárcavezető szerint a fejlesztéseket nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés és az ágazattal és a beteg szervezetekkel. Az alapítvány első nagy projektjeként mesterséges intelligencián alapuló páciens tájékoztatási megoldást jelölt meg, de a támogatásnak csak kisebb részét használták fel. A fennmaradó összeg elszámolása folyamatban van. Az alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás megindult. Az autómentes hétvégén még a kiállított villamosok között mutatkozott be a budapestieknek, mostantól azonban már utasokat is szállít a KAF Flotta 42. járműve. A korszerű alacsonypadlós villamos a szükséges műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárás sikeres lezárulta után kezdhette meg a közlekedést. Forgalomba állásával tovább bővül Budapest korszerű, akadálymentes és környezetbarát villamos flottája. Az összesen 51 új jármű forgalomba állításával a tervek szerint a 24-es és a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypaddós járművek is forgalomba állhatnak. A Semmelweis Egyetem több területen is előrelépett a Shanghai Ranking 2026-os szakterületi világrang sorában. A Shanghai Ranking a világ legrégebbi, objektív és átlátható módszertannal dolgozó egyetemi rangsora, amely a legnagyobb presztízsű listák közé tartozik. A világon több tízezer egyetem működik.